A Sztár csapatát hallottad, ez volt a Vihar a Petőfi Rádióban minden magyar. Szabi Kéz, Juhász Zoli, hát az ő nevüket sokáig lehetett együtt hallani, talán a hazai popzene egyik legígéretesebb szereplői voltak az utóbbi időszakban, és mégis valahogy most külön utakon folytatják, pedig annyira szerethető dal volt, például ez is, amit közösen alkottak meg. Bankrablás, ezt hallgatjuk még az idei év elejéről, tehát

Repülj madár, repülj, ezt hallgatjuk az utóbbi percekben a Petőfi Rádióban minden magyar. Augusztus 1-je van, a boglárkákat Isten éltesse nagyon-nagyon sokáig, és hát minden hónap indítás különleges eseményekkel van felvértezve, hogy melyekkel nem sokára közösen megszemlézzük, mit érdemes tudni a mai napról. Viszont előtte Dankó Tündét hallgatjuk, szól a Petőfi Rádióban a Rózsaszín című.

0: meg szex!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Augusztus 1-e hajnal 3 óra a mikrofonnál Kenész Kolos hallható, köszi, hogy továbbra is minket hallgatsz és velünk rádiózol, igyekszünk feldobni a szombat éjszakádat is. Ebben segít mindjárt az Ocsó Macsó, jön László Attila is, de most az Rainflow-val rádiózhatsz. Ez a Túl Szép című felvétel nem összekeverendő ilyennel.
1: Itt egy újabb óra.

László Attilát hallottad itt a Petőfi Rádióban, minden magyar. Ma van az anyateljes táplálás világnapja, más néven a szoptatás világnapja. 34 éve ez a mai napon tartandó. A világon több millió csecsemőnek vannak problémái ezzel kapcsolatban. A WHO éppen ezért ezt a napot ennek szenteli. De hogy mi történt még ma a múltban, nem sokára közösen megszemlézzük. Most viszont Ferenci Gyuri.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Csondor Katával rádiószatel, ez volt a Bosszú Állók itt a Petőfi Rádióban, minden magyar kenész Kolos hallható a mikrofonnál az augusztus 1-jében. 45 évvel ezelőtt kezdte el sugározni az MTV zenei televíziós csatorna a műsorát 1981-ben, és hát azóta pedig megszűntek. Tök durva, hogy ilyen gyorsan repül az idő, pedig emlékszel, az indulásnál elmondták, hogy Video Killed the Radio Star. Hát ez nem jött be, barátaim, hál' Istennek még itt vagyunk veled. Sőt, a mai nap kapcsán még fontos lehet azt is tudni, hogy augusztus 1-én 1946-ban bocsájtották ki a forintot, idén 80 éves a fizetőeszközünk. A dalok pedig nagyon változatosak. Van régi, van új, van különleges, meg van populáris. Nem sokára folytatjuk Dettivel, de most a Swim Swim Naked és az Apple Pie-t a Petőfin.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Van minden ebben az órában is, félidőhöz érkeztünk, hajnal 4 óra van, vízválasztó időpont, valaki most kell, valaki most fekszik, tudom, hogy neked sem könnyű, hogyha most indul a nap, de mi adjuk az energiát, főleg ha a jazztelen kezdi az órát, kezeket fel, ezzel startolunk, legyen szép a szombaton!
0: Itt egy újabb óra, kizárólag magyar zenét.

0: már megint fel.
1: Ez a Petőfi Rádió, nagyon szép augusztus 1-ét, szombatot kívánunk neked. Hát el kell a kitartás, már ilyenkor sem olyan egyszerű szellőztetni, hiszen nem nagyon hűl a levegő éjszaka. Vigyázz magadra, fogyass sok folyadékot, és kend magad napvédőkrémmel meg nagy tejjel, mert ez az UV-sugárzás már valami eszméletlen. A meteorológusok is figyelmeztetnek arra, hogy ez a hétvége bizony durva lesz a hőség szempontjából, szóval kitartást kívánunk neked. Berta Dáli ellen, hiszen még a hegyeken túl is meleg van ma.

Ez a Fékeztem című dal a Petőfi Rádióban. Movával folytatjuk, aki egy különleges koncertet tartott az utóbbi időszakban. Beszámolók az Instagram oldalán láthatók és olvashatók. Miki nagyon különleges dalokat alkot. Itt az összezár neked a Petőfi.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Szegeden az FM 104.6-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Jó reggelt, hajnal 5 óra van, ez pedig a Petőfi Rádió Kenész Kolossal, meg persze veled a másik oldalon, meg vannak különlegességek, amit megmutatnánk. A Dirty Sleepers most kinyitja az ablakot, lehet, hogy már hideg nem jön be rajta, de legalább egy kis kereszthúzatot csinálunk, viszont a Nova Prospect kezd, ez az utolsóból első című dal.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag.

Jó reggelt, ez a Petőfi Rádió minden magyar. Boglárkák, Isten éltessen benneteket, Edgárral ünnepelhetünk, veled utazom, ez lesz nem sokára a következő dal, de előtte még Denevs és a Rhythm of the Night, amivel számítunk rá, tarts velünk, és üzenj akár a ma ünneplőknek 06 30 30 33 80.

Nagyon üdvözlet, hallhattuk, ez volt a Vigyél el, jó reggelt, ez a Petőfi Rádió, örülök, hogy itt vagy, Kenész Koros hallható a mikrofonnál. 6 óra után pedig Korcsok Laura érkezik éles stílus magazin műsorunkkal, és nagyon sok érdekes információt tudhatsz meg arról, hogy hogyan lehet egy kicsit egészségesebben hozzáállni az élethez. Köszi Laura, jó reggelt. Aztán persze érkezik a kiesés, ez a nem félek.

0: gyerekek, én nem tudom, hogy ez a dal melyik másik hazai felvételre hasonlít, de olyan dallamtapadásom van Filótól, hogy az valami elképesztő, ez a tavaly évvégi megjelenés az Ilyen mikor. Jó reggelt kívánunk a mikrofonnál, Kenész Kolos volt. Ugyanis átadom a mikrofont Korcsok Laurának. Laura, jó reggelt, jó munkát, a drága Petőfiseknek kellemes hallgatózást. Délután 2-kor folytatjuk, várok mindenkit. Ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás mese óra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től a Csukás mese rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás mese óra.
2: A Petőfi Rádióban.
4: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
4: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
5: Folytatódik a kánikula. Felére csökkentették a Paksi 4-es blokk teljesítményét. Hirdették az új tanévrendjét.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: 4 autó ütközött korábban az M1-es Budapest felé vezető oldalán a Lébényi pihenőnél. A 145-ös kilométernél a sávlezárás már megszűnt, de a több mint 10 kilométeres torlódás csak lassan oszlik fel. Távolabb a Tatabánya és az M0-ás között kiépített terelésben, illetve az oda történő belépés előtt szakaszosan több kilométeres lassulásra kell számítani. Baleset történt az M5-ös Röszke felé vezető oldalán Kecskemét elkerülő szakaszán. A 87-es kilométernél 3 kilométeres torlódás alakult ki. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
5: Felére csökkentették a Paksi 4-es blokk teljesítményét a Duna vízszintjének további apadása miatt, jelentette be a Paksi atomerőmű. Közben a miniszterelnök közölte, kedden vagy szerdán kezdődhet el a teljes körű üzemszünet. Százhalombattán azonban már ma újraindulhat a kiesett blokk, és teljes kapacitással üzemelhet a Dunai menti erőmű. Büntetőjogi felelősségükre emlékeztette a miniszterelnök azokat, akik álhíreket terjesztenek, pánikot keltenek a jelenlegi energetikai krízis helyzetben. Magyar Péter azt kérte, senkinek közöljön vagy osszon meg hamis információkat. Az ellenzéki pártok is reagáltak a kritikus helyzetre. A Fidesz azt várja a kormánytól, hogy hozza nyilvánosságra a Paksi atomerőmű lekapcsolási forgatókönyvét. A KDNP szerint a kabinet nem készült fel időben a kánikula okozta kihívásokra. A Mi Hazánk felszólította a kormányt, hogy független bizottság igazolja, mi indokolja mind a 4 Paksi blokk leállását. Lekapcsolták az Országház díszkivilágítását az energiatakarékosság jegyében. Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnöke közölte, ezzel járulnak hozzá a felelős energiahasználathoz, amire a parlament napi működésénél is kiemelten figyelnek a kritikus időszakban. Megjelent az új tanévrendje a magyar közlönyben. A köznevelésben az első tanítási nap szeptember 1-én, az utolsó pedig 2027. június 18-án lesz. Az őszi szünet október 23-ától november 1-ig, a téli szünet december 19-től január 3-ig, a tavaszi pedig március 25-től április 4-ig tart majd.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Ma csak az észak-nyugati határ mentén alakulhatnak ki elszórtan zivatarok, helyenként megélénkül a szél, egyébként napos idő lesz, a hajnali 13-25 fok után napközben 36-39 fok várható.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
4: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Ha reggel 6 óra, akkor az azt jelenti, hogy kezdődik az Éles Stílus magazin velem Korcsok Laurával, és mai vendégemmel dr. Dóka Júliával, szülésznőgyógyásszal. Vele fogunk beszélgetni a helyes strandolásról. Tarts velünk a kezdésben, ó igen, a halott pénzdala.
1: Itt egy újabb óra.

0: Élet, stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja.
1: A nyár, a strandolás, a fesztiválok és a szabadság időszaka, de a meleg, a nedves fürdőruha és a megváltozott körülmények az intim egészségünkre is hatással lehetnek. Ráadásul rengeteg tévhit kering arról, hogy mitől alakul ki egy-egy fertőzés, mit kaphatunk el a strandon. Mire érdemes odafigyelnünk, és mikor kell orvoshoz fordulnunk, erről beszélgetünk ma reggel dr. Dóka Júlia, szülésznőgyógyász szakorvossal. Köszönöm, hogy eljöttél hozzám.
2: Köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Kezdjünk talán egy gyakori tévhittel, miszerint a strandon vagy fürdőzés közben felfázhatunk-e?
2: Igen, de nem úgy, ahogy feltétlen sokan gondolják. A felfázás túlnyomó részt azt jelenti, hogy baktériumok szaporodnak el a húgyhólyagban és

0: irritálják a vójak falat, tehát jönnek a kellemetlen tünetek, ugye, hogy fáj, ha pisilünk, fáj a húcső körül, a hasi fájdalom, véres vizelet, de az már egy ilyen durvább változata. Egyébként, hogyha ücsörgünk mondjuk novemberben a hideg lépcsőn, akkor is fölfászhatunk, tehát hogy a hideg is okozhat ilyen irritációt, de alapvetően itt a baktériumok elszaporodásáról van szó.
1: Mit tehetünk ez ellen? Akár ha mondjuk a strandolást nézzük.
0: Ugye alapvetően itt rokonság áll fönt azokkal a fertőzésekkel, amik hüvelyfertőzést okoznak. Nem ugyanazok a kórokozók szerepelnek feltétlenül, de ugye a húcső, a hüvely meg a végbélnyílás azért elég közel vannak egymáshoz. Hüvelyben, végbélben normálisan is vannak baktériumok és a gátbőrén is, és alapvetően a nedves, meleg környezet a strandon, meg kérdés persze, hogy mondjuk egy medencét mennyire tartanak karban, de feltételezzük a legjobban. Szóval alapvetően ez a környezet kedvez annak, hogy ezek a kórokozók szaporodjanak. És nőknek gyakran rövidebb a húcsövük, tehát hogyha valami kórokozót megtalálja az útját, akkor a vizelet egy tök jó közeg, hogy szaporodjon.
1: Akkor mi, átlag emberek, hogyha mondjuk elmegyünk nyáron egyes strandolni, vagy esetleg a Dunában fürdünk, akkor mi az, amire mindenképpen oda kell figyelnünk?
0: A leggyakoribb hüvelyfertőzéseket bakteriális vaginózisnak hívják, ami azt jelenti, hogy egyébként olyan baktériumok, amik élhetnek a hüvelyben is normál körülmények között, de az egyéb körülmények a hüvelyben kordában tartják a szaporodásukat, szóval ezek a baktériumok el tudnak szaporodni. Tehát, hogyha fürdünk valahol, és ez lehet medence, lehet természetes víz is, akkor ha kijöttünk a vízből, zuhanyozzunk le, vegyük át a nedves fürdőruhát, vegyünk fel valami szárazat, ami amúgy jól is szellőzik, tehát lehetőleg pamutból, vagy valami egyéb légáteresztő anyagból, és hogyha bármit úgy érezzük, hogy nem teljesen jó, hát a vezető tünetek többnyire az égőérzés, fiszketés, fáj, a pisilés, fáj az együttlét, szeméremtesti kellemetlenség, lehet kóros folyás, erről beszélhetünk majd részletesebben is, illetve bizonyos esetekben kellemetlen szagok, akkor menjünk el orvoshoz, és nézzük meg, hogy mi a helyzet.
1: Nem sokára itt folytatjuk a beszélgetést azzal, hogy már mikor forduljunk orvoshoz, és mikor esetleg még otthon tudjuk saját magunkat kezelni. A vendégem dr. Dóka Júlia, szülésznőgyógyász szakorvos, itt az Éles Stílus magazinban.
2: Segítünk életmódot váltani. Élet. Stílus. Életmód magazin a Petőfi Rádió.

0: Sziasztok, Szajanói vagyok, és ez itt az új dalom, Driftwood, a Petőfi Rádió. I'm drifting like wood on the open sea,
1: caught in a current, but swallow me. Ez a legújabb magyar zene.

0: Élet, stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja. A mai téma.
1: A mai témánk a biztonságos strandolás, és az, hogy hogyan figyelhetünk az intim területeken a megfelelő karbantartásra, és hogy kerüljük a fertőzéseket, esetleg felfázást. A vendégem dr. Dóka Júlia, szülésznőgyógyász szakorvos, akivel már átbeszéltük azt, hogy mi átlagemberként mit tehetünk. Az egyik legfontosabb, ha kijövünk a vízből, akkor cseréljük le a fürdőruhánkat, rendes száraz fehér neműre, illetve zuhanyozzunk le mindenképpen. Na hát itt folytatjuk. Ha esetleg fennáll az, hogy fertőzés gyanú, valamit elkaphattunk, akkor mikor forduljunk orvoshoz, és mi az, amikor még saját magunkat otthon tudjuk kezelni?
2: Ez egy nagyon jó kérdés, mert erre különböző választ lehet adni, attól függ, hogy mi a problémánk. Nem mindig könnyű eldönteni otthon, sajnos. A bakteriális vaginózis esetében, ugye, ami már említettem, hogy a hüvelyflóra felborulásából adódik, gyakorlatilag nincs olyan evidencia alapú kezelés, ami nem antibiotikum kezelést jelentene. Tehát a hivatalos szakmai ajánlás az az, hogy megfelelő antibiotikumot kell szedni szájon keresztül, illetve van hüvei készítmény alkalmazására lehetőség. Lehet kapni a drogériákban, patikákban sok egyéb vén nélküli szer. Ki lehet próbálni egyébként, sok antibakteriális hatásra bíró szer van bennük, de vagy segít, vagy nem. Úgyhogy ha nem múlnak a panaszaink, akkor azért lesson orvos minket. Az a nehéz, hogy a panaszok a gombafertőzés esetében is, ami egyébként a második leggyakoribb oka a hüvelygyulladásnak, nagyon hasonló lehet, tehát a viszketés, égőérzés, fájdalom, pisilésnél, együttlétnél, bakteriális vaginózisnál kellemetlen szagok is jöhetnek, de a tünetek nagy része azért átfedést mutat.
1: Alapvetően ezeket azért kapjuk el a medencében, mert fertőző betegségek, és valaki olyan van a medencében, aki ezzel érkezett oda, vagy saját magunk is előidézhetjük ezeket a problémákat.
2: Alapvetően ezek a kórokozók, mind a gombás, mind a bakteriális fertőzés az belőlünk jön. Pusztán a kedvező körülmények lehetővé teszik, hogy szaporodjanak a kórokozók. Hogyha immunbetegek vagyunk, cukorbetegek, ösztrogén túlsúlyunk van, várandósok vagyunk, akkor fokozott veszélynek lehetünk kitéve, úgyhogy ilyen esetben különös figyelmet fordítsunk a tünetekre és a korai kezelésre.
1: Most, hogy említetted a várandóságot, ezzel fogjuk folytatni, hogy a várandós hölgyek mit tehetnek és hogyan strandolhatnak biztonságosan. A vendégem dr. Dóka Júlia, szülésznőgyógyász szakorvos, itt az Élet Stílus magazinban.
0: Segítünk életmódot váltani. Élet. Stílus. Életmód magazin a Petőfi Rádióban.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió. A hírpercek következnek, utána pedig itt az Éles Stílus magazinban folytatjuk a beszélgetést vendégemmel, dr. Dúka Júliával, szülésznőgyógyász szakorvossal. Úgyhogy tarts velünk a folytatásban is. A hírek után ezzel a dallal kezdünk majd.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Folytatódik a kánikula. Felére csökkentették a Paksi 4-es blokk teljesítményét. Energiatakarékossági intézkedéseket jelentett be több nagy fogyasztó.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: 4 autó ütközött korábban az M1-es Budapest felé vezető oldalán a Lébédi pihenőnél. A 145-ös kilométernél a sávlezárás már megszűnt, de a több mint 10 kilométeres dugó csak lassan oszlik fel. Távolabb a Tatabánya és az M0-ás közötti terelés előtt, valamint a terelésben is több kilométeres szakaszos lassulásra, torlódásra kell számítani. Baleset történt az M5-ös Röszke felé vezető oldalán a 87-es kilométer közelében. Kecskemét térségében már 3 kilométeres a dugó a határ felé. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
3: Felére csökkentették a Paksi 4-es blokk teljesítményét a Duna további apadása miatt, jelentette be a Paksi atomerőmű. Közben a miniszterelnök közölte, kedden vagy szerdán kezdődhet el a teljes körű üzemszünet. Százhalombattán azonban már ma újraindulhat a kiesett blokk, így a Dunamenti erőmű teljes kapacitással üzemelhet. Büntetőjogi felelősségükre emlékeztette a miniszterelnök azokat, akik álhíreket terjesztenek, pánikot keltenek a jelenlegi energetikai krízis helyzetben. Magyar Péter azt kérte, senkinek közöljön vagy osszon meg hamis információkat. A Paksi atomerőmű lekapcsolási forgatókönyvének nyilvánosságra hozatalát várja a Fidesz a kormánytól. Bóka János, az ellenzéki párt parlamenti frakcióvezetője azt írta, Magyar Pétertől várják a választ arra a kérdésre, hogy mit tett a kormány a válság megelőzése érdekében, valamint hogy mire számíthatnak a magyarok a következő hetekben. A paksi helyzet miatt azonnali intézkedéseket, a hosszú távú energetikai és vízstratégia felülvizsgálatát követeli a Mi Hazánk. Az ellenzéki párt felszólítja a kormányt arra, hogy egy független műszaki bizottság igazolja azt, mi indokolja mind a 4 paksi blokk egyidejű leállítását. A KDNP frakció vezetője szerint a kormány nem készült fel időben a kánikula okozta kritikus helyzetre. Rétvári Bence közösségi oldalán azt írta, választ vár arra, hogy miért pont egy ilyen kritikus időszakban cserélték le az MVM vezetését. A hazai energiaellátás biztonsága érdekében 2030-ig 4 gigawattnyi szélenergia fejlesztést tervez a kormány, jelentette be a miniszterelnök Pakson. Magyar Péter azt mondta, összességében mintegy 4000 megawatt, vagyis a paksi atomerőmű kapacitásának a dupláját kitevő szélerőmű fejlesztésre készülnek. Emellett 3 gigawattnyi áramtároló kapacitást kívánnak kiépíteni. A miniszterelnök azt ígérte, uniós forrásokkal felgyorsítják a szélerőművek engedélyezését. Közben fejlesztik a hálózatot, ami lehetővé teszi, hogy a megtermelt zöld energiát tárolni és értékesíteni lehessen.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
3: Elmarad az országgyűlés jövő hétfői és keddi ülése között, az MTI-vel Hallerné Nagy Anikó. Az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök azt írta, a kormány az intézkedéseivel példát kíván mutatni az energiatakarékosság terén. Különös figyelemmel a várható energiabiztonsági kihívásokra és az ellátás biztonság megőrzésére. Energiatakarékossági intézkedéseket vezet be a Magyar Közút, írta a közösségi oldalán Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, a következő napokban például lekapcsolják az országos közúthálózat hídjain a hétvégi díszkivilágítást. Hozzátette, az intézkedésekkel érdemben lehet energiát megtakarítani úgy, hogy közben a közlekedés biztonsága nem sérül. A Budapest Airport is csökkenti energiafogyasztását, de a biztonságos és folyamatos működés változatlan marad, közölte a társaság az MT-vel. Például az utasforgalmi területeken mérséklik a légkondicionálók működését. Az Aegis gyógyszergyár több intézkedést is bevezett, mintegy 30%-kal kevesebb villamos energiát használ majd. A hazai távközlési cégek pedig általában dolgozóik otthoni munkavégzését teszik lehetővé, így csökkentve az energiafelhasználást. Több hazai nagyvárosban is energiatakarékossági intézkedéseket hoztak. A rendkívüli hőség miatt kialakult országos villamos energiaellátási nehézségek miatt Győrben ideiglenesen lekapcsolják a városi díszkivilágítást. Szegeden szintén és emellett a polgármesteri hivatal dolgozói délután otthonról dolgozhatnak. Székesfehérváron az aréna és a stadion sem lesz kivilágítva a következő napokban. A stadionban délután a légkezelők és a klímák folyamatos üzemét is leállították.
2: Petőfi Rádió. Hírpercek.
3: Eddig már több mint 3,3 milliárd forintot fizettek vissza a Hankó Balázs vezette korábbi minisztérium keretéből nyújtott támogatásokból, amelyeket egy ideiglenes kollégium bírált el, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán hozzátette, a visszautalt pénzek között több 10 milliós tételek is vannak. Új vezetőket neveztek ki három országos közgyűjtemény élére. Gerencsér Judit az Országos Széchenyi Könyvtár, Jékely Zsombor az Iparművészeti Múzeum, Babocsai Gergely a Magyar Természettudományi Múzeum megbízott főigazgatója lett. Színházigazgatói pályázatokat írnak ki a Madách Színház és az Új Színház vezetésére, miután hamarosan lejár a jelenlegi vezetők megbízatása, közölte a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin jelezte azt is, kötelező vezetői kompetencia mérést vezetnek be. Olyan jelentkezőket várnak, akik a kiemelkedő szakmai koncepció mellett garanciát jelentenek a társulatok megbecsülésére és a kiszámítható, egészséges alkotó munkára. Már lehet pályázni a Nemzeti Filmintézet elnök vezérigazgatói posztjára. Olyan szakembert keresnek, akinek legalább 5 éves szakmai és vezetői tapasztalata van a filmipar területén, és nemzetközi kapcsolatai is vannak. Az NFI igazgatóságának, köztük Kál Csaba igazgatósági elnöknek a megbízatását a közelmúltban vonták vissza. Pályázni szeptember 14-éig lehet. Újraindul ma a vasúti személyszállítás a Komló és Dombóvár közötti szakaszon, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. A mellékvonalon 3 évvel ezelőtt szüntette meg a személyszállítást a korábbi közlekedési minisztérium.
2: Petőfi Rádió. Hírpercek.
3: A korábbi évekhez hasonlóan már július végén megkezdődött a szüret a legkorábbi érésű szőlőfajtával, a Csaba gyöngyével a Dél-Balatonon. A korai fajták átvészelték az aszályos időszakot, így ezeknél átlagos vagy jobb termésre lehet számítani, mondta az egyik Somogy megyei pincészet vezetője. Az idei termésről szólva közölték, a tavaszi fagy jelentős károkat okozott az ültetvényekben. A Balaton északi partján pedig komoly gondokat okoz a szőlő aranyszínű sárgaság betegsége. Megdőlt a fővárosi melegrekord, Újpesten 39,4 fokot mértek tegnap délután, közölte a Hungaromet. Az erre a napra vonatkozó budapesti melegrekord 37,4 fok volt, amit még 1921-ben mértek. Az országos rekord nem dőlt meg, a legmelegebbet Győr-Likócson mérték, ott is 39,4 fokot regisztrált a műszer.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Tovább fokozódik a kánikula, csak az északnyugati határ mentén alakulhatnak ki elszórtan zivatarok, helyenként megélénkül a szél. Napközben 36-39 fok várható. Enyhülés a jövő hét második felében jöhet.
1: Petőfi Rádió Sport.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Keszidórától hallják. A labdarúgó NB1 második fordulójának nyitó mérkőzésén a Kisvárda egy szöglet utáni és egy 11-es góllal 2-0-ra nyert a majdnem fél órát emberhátrányban játszó Puskás Akadémia otthonában. A hétvége során két fővárosi rangadót is rendeznek. Szombaton 200. bajnoki meccsét játsza egymás ellen a Kispest Honvéd és az MTK, a legutóbb ezüstérmes Ferencváros pedig vasárnap a Grupa Arénában a Vasast fogadja. A forduló mérkőzéseit élőben követhetik a Nemzeti Sportrádióban és az M4 Sporton is. A Ferencváros labdarúgó csapata pénteken bejelentette, hogy szerződtette Nagy Ádámot. A 31 éves 88-szoros válogatott játékos bő 10 év légióskodás után lesz ismét az FTC játékosa. A spanyol élvonalbeli labdarúgó bajnokságban szereplő Real Madrid hivatalos felületein bejelentette, hogy szerződtette a Levante támadóját Carlos Espit. A játékos az előző idény egyik legnagyobb felfedezettje volt a La Ligában, a bajnokság második felében 11 gólt szerzett, és meghatározó szerepet játszott abban, hogy a Levante kiharcolta a bennmaradást. Mint ismert, José Mourinho sztárgárdája jövő hét szombaton Budapesten a Ferencváros ellen játszik felkészülési mérkőzést, amelyen várhatóan Espit is pályára lép majd. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség a tervek szerint augusztus 14-én dönt arról, hogy 64 csapatosra bővítse a világbajnokság mezőnyét. A tervek szerint a mostani 48 válogatott helyett már a következő 2030-as VB-n 64 csapat vehetne részt. A szövetség egy független ügynökséget bízott meg azzal, hogy tesztelje az erre vonatkozó piaci igény. 4 év múlva a torna Marokkóban, Spanyolországban és Portugáliában lesz. A lengyelországi triatlon Európa-bajnokság pénteki napján Hóborzalán 2 bronzérmet is nyert. Egyet a felnőttek között, egyet pedig saját korosztályában. Ezek voltak a sporthírek.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: Stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja. A stúdióban
1: Korcsog Laura és vendégem dr. Dóka Júlia, szülész-nőgyógyász szakorvos itt az Éles Stílus magazinban. És hát ma a strandolásról beszélgetünk, vagyis hát a biztonságos strandolásról, és itt felmerült bennem, hogy a várandós hölgyeket hogy érinti ez? Mennyire kell, vagy mire kell figyeljenek akkor, amikor akár strandon, vagy a nyílt vizen strandolnak? Van-e valamilyen szabály számukra?
2: Alapvetően igen, érdemes figyelni néhány dologra, és azon kívül, amire bárkinek érdemes figyelni. Meleg vízből kijöve a nedves fürdőruhát cseréljük le valami jól szellőző, lehetőleg pamut darabra, illetve zuhanyozzunk le medencézés vagy természetes vízben fürdést követően. Náluk kifejezetten kell arra figyelni, amire egyébként szerintem mindenki másnak is, de hogy nem fekszünk ki a tűzőnapra, illetve nem szaunázunk. Ugye ez nem nyári specialitás, de azért ide tartozik valamelyest. És ennek a legfontosabb oka, hogyha tartósan napozunk, akkor egyrészt leégünk, és a melanoma kockázata minden alkalommal növekszik, másrészt pedig az anyai maghőmérséklet megemelkedik, ami a magzat számára nagyon veszélyes lehet. Korai terhességi korban okozhat velőtör záródási rendellenességet, később pedig mindenféle keringési gondot, tehát alapvetően a lepényi keringést rontja, és mindenféle oxigén meg tápanyag hiány kapcsán kialakuló növekedésbeli elmaradás is lehet, okozhat koraszülést ennek kapcsán, illetve ami egy durva szövődmény lehet még, vérbőség alakul ki, és hogyha nagyon elárasztja a vér ott az ereket, akkor leválhat a lepény, ami egy életveszélyes dolog, és jó esetben egy koraszülés lesz belőle, rossz esetben meg azt most nem beszéljük meg, úgyhogy nem napozunk. Szoktam ezt látni itt ott, hogy vizes törölközőt teszünk a hasunkra, de szerintem így ne kísértsük a dolgokat, tehát ugyanúgy fényvédő, takarjuk el ruhával, megüljünk be az árnyékba, és tök jó lesz. Szóval amúgy nyugodtan lehet, hajrá, amire még figyelni kell, ez sem csak nyáron érvényes, hanem bármikor, hogy testmelegnél forró vízbe ne menjünk be. Nyilván 2 perccel senkinek nem lesz problémája, de alapvetően ugyanez a logika benne, tehát a 40 fokos wellness medencében megemelkedik a maghőmérsékletünk. Valószínűleg az van, hogyha valaki lezuhanyzik, akkor nem lesz semmi, de hogyha így negyed órát lazít egy jó forró kád vízben, az már valószínűleg nem jó. De ugye ezt nem tudjuk, amíg nincs belőle probléma, szóval
1: de ne legyen. Egyszerűbb.
2: Ne legyen. Egyébként az irodalmi adatokban találtam 38, meg 39 fokot is, de ugye az már egy láznak felel meg, amit terhesen szintén csillapítani kell, amit egyébként csak úgy kifeküdnénk, hogyha nem várunk babát, úgyhogy jó ez a testmeleg határ. Ezt talán könnyebb betartani.
1: Akkor most, hogy már ennyi mindent átbeszéltünk, kérlek röviden egy pár mondatban foglald össze, hogy mi az, amire mindenféleképpen figyeljünk, hogy egészségesen tudjunk és megfelelően strandolni, meg élvezni a vizeinket.
2: Tehát mindenki érezze jól magát, medencézés, úszás, akár természetes víz után zuhanyozzon le. Nedves fürdőruhát elsősorban ugye az alsó részt, vagy ha egybe fürdőruháról van szó, az egészet cseréljük le, tegyük ki száradni, öltözzünk át valami jól szellőző pamut bugyiba, illetve sem várandósan, és a javaslatom szerint egyébként sem, ne feküdjünk ki a napra, kenjük be magunkat naptejjel, fényvédővel, takarjuk el ruhával, amit el kell, és hogyha bármi gondunk van, és gondolat, azt értem, hogy szemérem, testi hüvei viszketés, diszkomfort, fájdalom, pisiléskor kellemetlen érzés, esetleg furcsa folyás, kellemetlen szagok, akkor beszéljünk nőgyógyásszal, hogy mi lehet a probléma, és kapjunk rá korszerű kezelést.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést és a tanácsokat. A vendégem dr. Dóka Júlia, az Istenhegyi Géndiagnosztika szülész-nőgyógyász szakorvosa volt ma reggel az Éles Stílus magazinban.
0: Élet, stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja.

0: kabátban úton, ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Mi is úton vagyunk, méghozzá Csukás meseóra felé. A legfrissebb hírek következnek, utána pedig dőj hátra, jönnek a gyerekmesék, nyelvtörők, mondókák, mesék, úgyhogy jön egy kis kikapcsolódás, utána pedig egy érdekes beszélgetésnek lehetsz fültanúja is, úgyhogy tarts velem, mesés időtöltést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Nyári szünidő a nagyszülőknél. Fűszermesék. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás mese óra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás mese óra.
2: A Petőfi Rádióban.
4: A műsor ajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
4: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
5: Folytatódik a kánikula. Felére csökkentették a Paksi 4-es blokk teljesítményét. Energiatakarékossági intézkedéseket jelentett be több nagyváros és nagyfogyasztó is.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Újabb baleset történt az M1-es Budapest felé vezető oldalán, ezúttal Moson-Magyaróvárnál. A 156-os kilométernél a forgalomkorlátozás már megszűnt, és a torlódás is feloszlóban van. Győr elkerülő szakaszán karbantartók dolgoznak, a 126-os kilométernél csak a belső sávon halad a forgalom, már 10 kilométeres a torlódás. Aki teheti, a 142-es jelű Lébény csomópontnál letérve az egyes főúton kerülhet. Távolabb, szintén az M1-esen, a Tatabánya és az M0-ás közötti terelés előtt, valamint a terelésben is több kilométeres szakaszos lassulásra, torlódásra kell számítani. Baleset történt az M5-ös Röszke felé vezető oldalán, a 87-es kilométer közelében. Kecskemét térségében már 6 kilométeres a dugó a határ felé. Baleset történt a 21-es főúton is Bátony terenyén. A 43-as kilométernél a Salgó-Tarján felé vezető oldalon a belső sávot lezárták. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
5: Felére csökkentették a Paksi 4-es blokk teljesítményét a Duna további apadása miatt, jelentette be a Paksi atomerőmű. Közben a miniszterelnök közölte, kedden vagy szerdán kezdődhet el a teljes körű üzemszünet. Százhalombattán azonban már ma újraindulhat a kiesett blokk, így a Dunamenti erőmű teljes kapacitással üzemelhet. Az ellenzéki pártok is reagáltak a kritikus helyzetre. A Fidesz azt várja a kormánytól, hozza nyilvánosságra az atomerőmű lekapcsolási forgatókönyvét. A KDNP szerint a kabinet nem készült fel időben a kánikula okozta kihívásukra. A Mi Hazánk felszólította a kormányt, hogy független bizottság igazolja, mi indokolja a paksi leállást. Elmarad az országgyűlés jövő heti rendkívüli ülése, hogy spóroljanak az energiával. A takarékosság jegyében lekapcsolták a parlament díszkivilágítását is. Hallerné Nagy Anikó, a házelnöki feladatokat ellátó alelnök azt is közölte, hogy az országgyűlés napi működésénél is kiemelten figyelnek a takarékos energiafelhasználásra a kritikus időszakban. Energiatakarékossági intézkedéseket jelentett be több nagyváros és nagyfogyasztó is. Győrben és Szegeden lekapcsolták az épületek díszkivilágítását, Székesfehérváron a stadion és az aréna klímaberendezéseit is. A Magyar Közút a hidak díszkivilágítását kapcsolja le a hétvégére, a Budapest Airport pedig csökkenti a légkondicionálók teljesítményét. A közút és a reptér üzemeltetője is hangsúlyozta, hogy a takarékossági intézkedések nem veszélyeztetik a közlekedés biztonságot.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Ma csak az északnyugati határ mentén alakulhatnak ki elszórtan zivatarok, helyenként megélénkül a szél. A hajnali 13-25 fok után napközben 36-39 fok várható.
2: A hírek után.
3: És most Csukásmese Rádió. Indul a Csukásmese óra.
4: Petőfi Rádióban.
6: Csukás Mese Rádió.
7: Én nagyon szeretem.
3: Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban. Minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva.
8: Sziasztok, kedves gyerekek! Én Kis Ernő Zsolt vagyok, és ma én mesélek nektek. Lázár Ervin, Rísztejbeg, a norgol óriás. Frukkancs hazajött az óvodából. A tekintete mord, a szájszöglete zord. Nem kétséges? Már megint az a fránya tejbe gríz. Ma is? Kérdeztem együttérzőn. Ma is. Minden áldott nap. Pénteken, hétfőn, csütörtökön, és ma is. És kedden? A keddet kifelejtettem? Ki? Kedden is. Valljuk be, ez tragédia. Még akkor is, ha valaki szereti a tejbegrízt. Ha meg nem szereti, arra még rágondolni is rossz. Márpedig Frukkancs nagyon nem szereti. Ha a kedd nem mindig jut is az eszébe a napok felsorolása közben. A többiek biztos szeretik a tejbegrízt. Próbálom menteni a helyzetet. Utálják. Mind? Mind. Az nem létezik, hogy senki se szeresse. Hát az egy Demeter. A Demeter szereti. Ajaj, így még rosszabb. A hajhúzós, játékelvevős, verekedős Demeter szereti. Itt tenni kell valamit. Ez biztos egy tejbegrízes maffia, mondom elgondolkodva. Kinek a fia? A mafnak. Az igaz is, mondja élénke Frukkancs. Az van a tartálykocsira írva. Micsoda? Hogy maf és fia.

0: emeletes. Ha jön, zászlós emberek integetnek előtte, és megállítják a többi autókat, mert csak egyedül fér el az utcában. És az van az oldalára írva, hogy Maff és fia. Hányszor mondjam? És amikor odaír az óvoda elé, bedugnak egy vastag csövet az ebédlő ablakán, és kinyitják a csapot, és zsí, és zsű, és tritty, és trotty, özönöl a rémes tejbegríz. Tele, tele, minden tele tejbegrízzel. Csak úgy a padlóra. Csak úgy. Térdig ér a tejbegríz, a székek alig látszanak ki belőle. És akkor meg kell enni. Na ne mondd. De igenis mondom. Én nem enném meg. Aki nem eszi meg, nem kap levest. A levest a tejbegríz után kapjátok. Igen. Azt is a padlóra? Nem. Azt tányérban. A leves jó? Jó. Azért esszük meg a tejbegrízt, hogy kapjunk levest. Kivéve a Demetert. De én már nem bírom tovább. Tudná valamit csinálni? A helyzet nem egyszerű, mondtam elgondolkodva. Ez a Maff és fia nyilván két veszélyes bűnöző, akik fondorlatos módon elrabolták a világ összes tejbegrízét. És most drága pénzért eladják az óvodának. Egyáltalán nem érdekli őket, hogy ki szereti a tejbegrízt, és ki nem. Arra meg egyszerűen fütyülnek, hogy aki nem eszi meg a tejbegrízt, az nem kap levest. De se baj, majd megtanítjuk őket kesztyűbe dudálni. Hogyan? Megállítjuk a tartálykocsit. Mondtam, hogy akkora, mint egy hegy, és ott legyeznek előtte a zászlós emberek. Ugyan, mi az nekünk? Majd a barátom segít. A Pisti? Nem a Pisti, hanem Rész Tejbeg, a norgol óriás. Óriás? Az bizony. A feje búbja olyan közel van a naphoz, hogy a meleg ellen kénytelen állandóan szalmakalapot viselni. És mikor jön? Már itt van. Nem látom. Mert láthatatlan. Csak akkor látni, ha szükség van rá. De akkor se nagyon. Azért mindig itt van. Az egyik lába Norvégiában, a másik Mongóliában. Ha lehajol, éppen keze ügyében lesz az óvoda. Másnap délben lesbáltunk a Lacibolt előtt. Azért ott, mert az majdnem szemben van az óvodával. Ebéd előtt pár perccel megjelent a kanyarban a böhöm tartálykocsi. Lengettek a piros zászlósok, leállt a forgalom. Hajtogatta, törögette az utcát szegélyező fák ágait a hasas jármű oldala. Rajta a fölirat, Maff és fia. Elkiáltottam magam, Rész Tejbeg! És akkor odafönn megmozdult valami. Egy eget beterítő felhő, egy világméretű árny. Áttetsző volt, de jól láttuk, hogy szalmakalapot visel. Rész Tejbeg a norgol óriás, aki, mint tudjuk, régióbarátom, előrehajolt, és a mutató ujját letette az út közepére. Akkora mutató ujja volt, mint a Mátyás templom tornya. Nosza, több se kellett a piros zászlósoknak, futottak szerteszét. A tartálykocsi nagy zökkenéssel megállt, Maff és fia lóhalálában kiugrott a vezetőfülkéből, és usgyi az ellenkező irányba. Szedték a lábukat. Rész Tejbeg a mutató ujja meg a hüvelykje közé csippentette a tartálykocsit, mint egy cserebogarat, fölemelte, alig láttuk olyan magasra. A repülőgépek utasai biztos eltátották a szájukat a meglepetéstől, nicsak, itt repül egy tartálykocsi. De nem sok idő maradt a meglepődésre, mert Rész Tejbeg a norgol óriás teleszívta levegővel a tüdejét, kinyitotta a tartálykocsi födelét, és belefújt. No még olyat! Mint a gejzír tört elő a kocsiból a tejbegríz, beterítette az eget, és huldogálni kezdett lefelé. Hullott, hullott a tejbegríz. Bemerekültünk előle a Laciboltba. Ott meg éppen bemondta a rádió, hogy általános tejbegríz hullás kezdődött mind a hat világrészen, a keleti Alpokban és a Kilimandzsáron már síelésre alkalmas a tejbegríz. Mauritániában meg majdnem eltemetett egy tevekarabánt, de szerencsére a tevék szeretik a tejbegrízt, és hamar fölfalták, így aztán különösebb baj nem történt. Maff meg a fia, akik persze nem tudtak bemenekülni a Laciboltba, jól megjárták. Az öreg Maff még hagyján, mert volt rajta kalap, de a fia hajadon főtt volt, csupa ragacs lett a bozontos haja. Most aztán moshatja a fejét ítéletnapig. Úgy kellett neki. Nem?
1: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi meserádió egyfejűeknek.

0: Lép be velünk a mesék birodalmába. Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából. Itt, a Petőfi Rádióban.
1: Sziasztok, Hegedűs Johanna vagyok, és most én fogok nektek olvasni. Vadadi Adrián Leszel a barátom című könyvéből a Leszel a barátom című mesét. Lea, Maja és Dorci kis csoport óta legjobb barátnők. Mindent együtt csinálnak. Együtt 10 óraiznak, ebédelnek és uzsonnáznak. Együtt játszanak a csoportszobában és az udvaron. Együtt vetkőznek, együtt öltözködnek, együtt mossák a fogukat, együtt járnak pisilni. Együtt ülnek le rajzolni, egymás mellett hallgatják a mesét, együtt dalolásznak és együtt járnak ovi után a játszótérre. Akármilyen jó barátnők, hármasban mégsem mindig olyan könnyű a játék. Amikor például az udvaron Lea beleül a hintába, és Dorci mögé áll az ülőkére, hogy hajtsa, Maja egyfolytában nyekerek, hogy hagyják már abba, és inkább menjenek vele homokozni. Vagy ha a Dorci hosszú haját Maja cicomázza, Lea nyafog folyton, mert ő nem szeret más hajában turkálni. Ha pedig sétálni mennek, és párt kell választani, sokszor összevesznek, mire eldöntik, kikinek a kezét fogja. De azért sok minden van, amihez pont jó, hogy hárman vannak. Ha anyukásat, apukásat játszanak, könnyen elosztják a szerepeket, mert az igazi családokban legalább egy kis baba is van. A doktornén is játékba is kell egy orvos, aki megmondja, mi a baj. Egy beteg, akinek itt is fáj, meg ott is fáj. És egy nővérke, aki segít begipszelni a törött lábat, és megírni a receptet. A baj akkor kezdődött, amikor Maja síelni ment, és egy egész hétig nem jött óvodába. Lea és Dorci nagyon jól megvoltak nélküle. Egész nap csak sugdolóztak, ha pedig már megunták a susmorgást, bebújtak a babaszobába, és hosszú percekig a legnagyobb egyetértésben játszottak a hosszú, szőkehajú babával. Ha meg sakkozni támad kedvük, csak abban kellett megegyezniük, hogy melyikük lesz Mátyás király fekete seregével, és kinek jut a tündérek fehér csapata. Amikor ma reggel Maja lebarnulva egy zacskó mézes mogyoróval megérkezett, az óvónéni nagy örömmel fogadta. Jaj, de jó, hogy újra itt vagy, Maja! És egy nagy puszival üdvözölte a kislányt. Maja az óvónéni nyakába ugrott, puszikat nyomott ő is az arcára, de szemével már a barátnőit kereste. Miután gyorsan elmesélte az ajtóban, hogy megtanult síelni, és a versenyen ő lett az első, és aranykupát is kapott, és mindenkinek hozott mézes mogyorót ajándékba, már szaladt is a babaszobába Leához és Dorcihoz, hogy lássa végre a barátnőit. A két kislány épp a hosszú, szőkehajú babával játszott, de amikor Maja melléjük ült a szőnyegre, rá se hederítettek. Játszhatok? Kérdezte vidáman Maja. Most légy színe, válaszolta Fokhegyről Dorci. Most csak ketten játszunk, és hátat fordított Majának. Maja ült még mellettük egy darabig, aztán rágni kezdte a körmét, amit csak akkor szokott, ha zavarban van. Várta, hogy a két barátnő felnézzen rá, nagyot nevessenek, aztán végre elmesélje, hogy a válláig ért a hó, és látott hegyi mentőkutyákat is a nyakukban demizsonnal. De Lea és Dorci egyáltalán nem foglalkozott a rég nem látott barátnővel. Így hát Maja felállt, toporgott még körülöttük egy darabig, aztán levett a polcról egy teás csészét, hogy legalább egy teát főzzen a babáknak. De Lea rászólt. Léci, hagyj minket játszani! Maja nem értette, mi történik. A torkába gombóc nőtt, a szemébe könny szökött, és borzasztóan hiányzott az anyukája. Kibújt a babaszobából, leült Zsófi meg Györgyi mellé rajzolni. Miért nem voltál óvodában? Kérdezte Zsófi. Síelni voltunk, felelte röviden Maja. És hoztál nekünk valamit? Tudakolta Györgyi. Mézes mogyorót, jött a válasz alig hallhatóan. Zsófi és Györgyi megnyalták a szájuk szélét, és folytatták a rajzolást. Maja még firkálgatott egy kicsit, aztán átült a fiúkhoz építeni. Dani rögtön megkérte, hogy tartsa a torony közepét, mert már olyan magasra építették Ákossal, hogy dülöngél. Dani fogta az alját, Maja a közepét, Ákos meg magasra nyújtózkodott, hogy felérje az utolsó kockával a torony legtetejét. Amikor készen lett a világ legmagasabb tornya, háromra elengedték. A torony megingott, majd óriási robajjal összeomlott. Mindhárman egymásra néztek, és nagyot nevettek. Milyen barna az arcod? Jegyezte meg Maja felé fordulva Dani. Síelni voltunk, ott barnultam le. Mesélte Maja, de nem szólt sem a versenyről, sem a hóról, sem pedig a hegyi mentőkutyákról. Dani nem is várt hosszú történetet, ehelyett újból neki látott, hogy még egyszer megépítse Ákossal a világ legeslegmagasabb tornyát. Maja egész délelőtt magányos volt. Hiába játszott vele sok gyerek, hiába hívta az óvónéni maga mellé, hogy segítsen festéket keverni. Ő igazán attól lett volna csak boldog, ha Lea és Dorci is örül neki, mert nélkülük mit sem ér az egész óvoda. Az óvónéni látta, hogy Maja szomorú. A játékidő végén maga köré gyűjtötte a gyerekeket. Tudjátok mit? Postás játékot fogunk játszani. Postás játékot? Kérdezte Bianca. Azt hogy kell? Az óvónéni elmagyarázta, hogy mindenki kap annyi borítékot, amennyi barátja van az óvodában. Aztán rajzolni fognak, de csupa olyan rajzot, amiken titkokat mesélnek el egymásnak. De olyan fontos titkokat, amiket csak a barátok tudhatnak. Végül belehajtogatják mind a borítékba, és egyesével kipostázzák az öltöző szekrények polcaira. De ne felejtsétek a borítékokra rárajzolni a jeleteket, hogy aki kapja, tudja, kitől érkezett a levele. Tette hozzá az óvónéni. A gyerekek megörültek a postás játéknak. Még sosem játszottak ilyet, de nagyon izgalmasnak tűnt. Az óvónéni már osztogatta is a piros meg kék borítékokat. Peti rögtön hatot kért, és már bújt is a fakockás láda mögé titkokat rajzolni. Egyedül Maja rágta a körmét, de nem azért, mert nem tudta, kinek rajzoljon. Attól félt, hogy az ő polca levél nélkül marad. Aztán odaállt az óvónéni elé, kihúzott a kezéből két piros borítékot, és behasalt az asztal alá egy csomag színes ceruzával. Leának a nagy havat rajzolta le, meg az aranykupát, Dorcinak pedig a hegyi mentőkutyát a nyakában Demizsonnal. A rajzokat jó kicsire összehajtogatta, belerakta a borítékokba, és egykedvűen kiballagott az öltöző szekrényekhez. Az egyik piros borítékot Lea pulcsija alá rejtette, a másikat pedig Dorci óvistáskája mellé. Aztán visszaslatyogott a csoportszobába, és leült a szőnyegre. Amikor már mind kihorták a leveleket az öltöző szekrényekbe, az óvónéni a kis haranggal kettőt csengetett. Megérkezett a posta! Kiáltotta, és a gyerekek kiözöllöttek a folyosóra. Maja remegő kézzel fogta meg az öltöző szekrénye ajtaját. Lassan, félve nyitotta ki. De amikor a kis ajtó kitárult, a polcról csak úgy hullott a sok piros meg kék boríték. Az első magyar zászló volt, az Peti jele. A másodikon űrhajó, az Ákostól érkezett. Aztán görkorcsolya Danitól, Holdacska Zsófitól, ropogós kifli Györgyitől, vitorláshajó Zéténytől, Süni Rolitól, telefon Leventétől. És a legvégén egy piros boríték. Egyik oldalán szívecskével Leától, a másikon pedig pöttyös bögrével Dorcitól. Mire Maja ezt a sok levelet átnézegette, a barátnői már mellette is ültek a szőnyegen, és kérdezgették, hogy az aranykupa igazi aranyból volt-e, a hegyi mentőkutyát pedig meg lehetett-e simogatni.
0: Nem hagynak a gyerkőcök aludni a hétvégén. Lépjetek be a mesék birodalmába. Hallgassatok csodás meséket, dalokat és vidám tartalmakat a Csukás Mese Rádió kínálatából. Induljon mesésen a hétvégét! Csukás Mese Óra a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. Egy csipetnyi Mese Rádió, egy fejűeknek.

0: Lép be velünk a mesék birodalmába. Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából. Itt a Petőfi Rádióban.
1: Kedves gyerekek, én Bebe vagyok, és most én olvasok nektek. Pacsirt a meséje, és most indulhat a móka. Amikor a világ teremtése befejeződött, az öreg Isten szemlét tartott kicsin teremtményei fölött. Kíváncsi volt rá, hogy hogyan sikerültek. Először ezt összeparancsolta a madarakot. Jöjjenek azok mindenfelől, kicsik s nagyok, s szeretné őket megnézni. Na jöttek es, ott sűrösödtek az ég kapuja előtt, s mikor az öreg Isten végignézett rajtuk, akkor látta, hogy hát ez mindegy formaszínű, egyszínű tolla van. Hát ez így nem jó, gondolta magába az öreg Isten. Szép színes tollruhákat kell adni nekik, s már is kezdte festegetni őket. S ott tolakodtak elől a nagyok, s az erősek, hogy minél előbb reájuk kerüljön a sor, és annál színesebbek legyenek. A kicsikék félénken összebújtak, s vártak a sorukra. Köztük volt a kis búbos pacsirtes. S amint ott várakozott, egyszer csak meglátta, hogy a szegény öreg asszony menjen az úton, a hátán egy nagy zsák volt. Megbotlott a kicsi öreg asszony, elesett, s a zsákból szerte szétgurultak a magvak, amelyeket összegyűjtögetett. Alig tudott feltápászkodni szegényke. A kis pacsirta odareppent hezzel, majd én segítek néked, te csak ülj le, pihenj, majd én összecsipegetem az eleséget. Elkezdte csipegetni a magvakat vissza a zsákba. Sok valós bizony öreg este lett, mire elkészült mindenvel. Akkor azt mondja az öreg asszonynak: gyere, édes lelkem, majd én mutatom neked az utat, hogy el ne tévedj, biztosan haza találj. S ott röpködött előtte, s kísérte egészen hazáig. Így bizony csak másnap reggel ért vissza az ég kapujához. Addigra a madarak már mind ott páváskodtak, begyeskedtek, egyik szebb volt, mint a másik. Olyan szép tollruhákat kaptak. A kicsi pacsirta szégyenkezve beállt közé, és amikor az öreg Isten meglátta, a tenyeribe vette, és azt mondta: kicsi pacsirtám, elkéstél. Már fogyott minden égi festék, egy mágszennyi nem maradt. Nem tudok neked színes tollruhát festeni. De jót tett helyébe, jót várj. Te segítettél a kicsi öreg asszonynak, én meg adok neked olyan kincset, ami más madárnak nincsen. Legyen nagyon szép a hangod, sokkal szebb, mint a többié, és tudja magasba repülve szépen énekelni. Azóta a kicsi pacsirta az emberek egyik legkedvesebb madara.
0: Csukás mese óra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi mese rádió egyfejűeknek.

0: Na, ki enne tormát?
1: Fúj!
0: Avasszalonnát?
1: Jaj!
0: Kérsz egy kis sóskát?
1: Nem!
0: Hát sósuborkát?
1: Az sem!
0: Oda sültántást?
1: No, no!
0: Hát kotlós tojás?
1: Nem jó!
0: Na és... csokit?
1: Igen, csokit!

0: Ha tetszett, amit hallottál, ha szeretnél még több mesét, zenét és szórakoztató tartalmat, keresd a Csukás Mese Rádiót, ahol az egész nap mesés. Vágj bele velünk a nagy kalandokba, repülj velünk a mesék birodalmába, hiszen a jó történetek sohasem érnek véget. A jövő hétvégén is várunk 7 órától a Petőfi Rádióban.
1: Most vissza a magyar zenékhez. Ez a Petőfi Rádió.
2: Minden magyar.
3: Sziasztok, Sobroner Barbara vagyok a Blaluzianából. Hallgassátok meg.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Csukás meseóra velem Korcsog Laurával. A gyerekek étkezési szokásai már egészen kicsi korban formálódnak, és ezek hosszú távon is hatással lehetnek az életükre és az egészségükre, de hogyan szerettessük meg velük a zöldségeket? Mit tegyünk, ha válogatósak, és hogyan alakíthatunk ki olyan szokásokat, amelyek az egész család számára működnek? Erről beszélgettünk ma reggel vendégemmel, Szűz Zsuzsával, dietetikussal, az MDOS, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnökével. Köszönöm, hogy eljöttél hozzám.
1: Köszönöm a meghívást.
0: Szerinted mikor kezdődik valójában az egészséges táplálkozásra nevelés?
1: Hát képzeld el, hogy szerintem már azelőtt elkezdődik, hogy megszületne egy kisbaba. Vannak kutatási eredmények, amik azt mondják, hogy már az anyatej kóstolásával a gyerekek találkoznak olyan ízélményekkel, amik akár orientálják a későbbi élelmiszerválasztást. Tehát az anyukának a táplálkozása az ilyen, akár ilyen direkt módon is befolyásolja azt, hogy mit fog enni majd a kicsi. És hát amikor megszületik egy kisbaba, és az anyatej után, ugye 4-6 hónapos korban attól függően, hogy ugye anyatejet teszik, hogy esetleg tápszeres kiegészítést is kap, ugye elkezdődik a hozzátáplálás, amikor a különböző egyéb élelmiszerekkel, zöldségekkel, gyümölcsökkel, gabonákkal, húsfélékkel, tejtermékekkel, tojással, ezekkel ugye találkoznak a gyerekek. Tehát egy minél színesebb, szélesebb élelmiszerválaszték az, amivel ilyenkor megismerkednek a kicsik, és ennek egy fontos része mondjuk a zöldséggyümölcs is.
0: Még akkor, amikor a pocakban vannak a gyerkőcök, és ugye az anyuka viszi be a zöldségeket, gyümölcsöket a szervezetébe, akkor nem tud válogatni a gyerkőc, akkor ott a kész helyzet meg kell, hogy egye, így a... De hogyha már megeheti ő saját maga is, akkor igencsak tud válogatni. Ilyenkor mit tehetünk? Elrejtsük valamiben? Mert akkor is szükség van a zöldségekre számukra, ugye?
1: Különböző iskolák vannak arra, hogy érdemes elrejteni a zöldségeket. Uh-huh. Nyilván, hogyha ilyen nagyon pragmatikusan közelítjük meg, és az a cél, hogy bejusson a gyerek testébe X mennyiségű anyag, akkor akár ez egy jó út is lehet. Ugyanakkor én inkább abban hiszek, tehát egyrészt ugye van egy élettani válogatóság, ami jellemző a gyerekekre, ez az egy 3 éves kor közötti időszakban különösen hangsúlyos, és ilyenkor arra érdemes törekedni, hogyha nem is minden nap, de mondjuk 3 nap most intervallumon belül azért minden élelmiszercsoport kerüljön a gyereknek a tányérjára. Tehát nem feltétlenül kell kétségbe esni akkor, hogyha minden nap nem eszik meg mindent egy 3 éves gyerek. És arra érdemes egyébként megtörekedni, hogy minél változatosabban elkészítve tálaljuk fel neki, hiszen ekkor a legnagyobb esély arra, hogy ő ezt meg fogja enni. Tehát, hogyha mondjuk elutasítja akár mondjuk főzelék formájában, akkor akár ilyen kis mártogatósnak, akár lehet tócsnit készíteni egy zöldségből, akár lehet smoothie-t készíteni belőle, salátát, tehát, hogy különböző módokon, akár egy finom krémlevest, azt szokták szeretni a gyerekek, tésztaszószba bele lehet tenni. Tehát minél többször érdemes, többféleképpen visszakínálni egy-egy alapanyagot.
0: Nem sokára azzal folytatjuk a beszélgetést, hogy ha már egy kicsit nagyobb gyerekekről beszélgetünk, és 10 óra itt vagy uzsonnát csomagolunk nekik a suliba, akkor mi legyen ez? A vendégem Szűz Zsuzsa, dietetikus, itt a Csukás meseó.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Csukás meseúra velem Korcsog Laurával, és mai vendégemmel Szűcs Zsuzsával, dietetikussal, az MDOS, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnökével. Köszönöm, hogy továbbra is itt vagy velem.
1: Én köszönöm a beszélgetést.
0: Ha visszaemlékezzek arra az időre, amikor én mondjuk általános iskolás voltam, vagy óvodás, akkor én nagyon irigy voltam több szituációban is, mikor az osztálytársaim finomabbnál finomabb uzsonnákat kaptak, vagy 10 órait, amit a szüleik csomagoltak. Jó, nekem is, nem, tehát hogy anyukám is szépen katonákat csomagolt nekem, de volt, amikor mondjuk jobban ízlett a másiké, és akkor kértem tőle. Mi a jó a gyerekeknek? Mit csomagoljanak a szülők nekik? Úgy általánosságban.
1: Igen, itt szerintem különbség van az útravalóban az óvodás és az általános iskolás korosztály között. Elsősorban a napi terhelésnek a különbözősége miatt. Ugye iskolás korban sok esetben azért egy hosszabb napi rend van, több óra van, esetleg óra után különböző foglalkozások, sport és egyebek, ami szükségessé teszi azt, hogy akár többet is csomagoljunk a gyerekeknek. Ugye ott már esetleg egy serdülőkor elkezdődik, aminek egy nagyon nagy tápanyagigénye van, amit ugye érdemes biztosítani. Óvodás korban, mivel azért az intézmények 3 étkezést egészen biztosan biztosítanak, tehát ugye nem reggeli van, hanem 10 órai ebéd és uzsonna, nem feltétlenül szükséges, csak esetleg olyan kis plusz zöldség, plusz gyümölcs, akár így hasábokra vágva, akár kis mártogatóssal, akár ilyen kis saláta formájában így összevágva falatkákra, akár lehet akár ilyen gofriba belesütni, vagy ilyen kis házi műziszeletet, energiagolyót készíteni. Tehát inkább olyan kis apró snackek, ami esetleg egy délutáni játszóterezésre vihető, és még folyadékkal ki van egészítve, ami lehetőség szerint víz, vagy esetleg, hogyha 100% gyümölcs, egy kicsit meghígítva.
0: Mennyi folyadékbevitelre van szükségük, akár mondjuk az óvodásokat nézzük?
1: Most nagyon konkrétan a mennyiségek nincsenek a fejemben. Alapvetően az egy jó irány, hogyha naponta egy 8 pohárnyi innivalót elfogyasztanak a kicsik is, nagyok is. Itt amiben különbség van, az a pohárnak a mérete. Tehát az egészen mondjuk egy óvodás korban egy 1,5 decis pohár az, amiből ezt a 8-at érdemes meginni. Ugye ahogy nő a gyerek, meg ugye felnőtteknél is már a 2-2,5 decis poharak, sőt akár bizonyos esetekben ennél nagyobb pohárméret is szükséges. Visszatérve az iskolásokra, ott ugye mindig érdemes megnézni, hát hogyha középkeztetésben vesz részt a gyerek, tehát kap az iskolában ebédet, uzsonnát, akkor érdemes mindig megnézni, hogy mi az, amit kínálnak, és elérhető lesz a gyerek számára, de itt én már akár a különböző szendvicseket, esetleg is tejtermékkel, gyümölcsel, zöldséggel kiegészítve ezt egy jó megoldásnak találom. Itt lehet akár nagyon jól változatossá tenni, mondjuk akár tortillával, abból lehet nagyon klassz kis tekercseket, vagy akár keszadíját készíteni, különböző ilyen házi granolaszeletek, de akár kis ilyen joghurt granolával elvihető, csomagolható. Tehát ott érdemes olyan dolgokat is betenni, ami picit több energiát ad, és ezeknek a délutáni elfoglaltságoknak, szakköröknek a kalória szükségletét is biztosítja, hogy ne legyen állandóan nagyon-nagyon-nagyon éhes ez a iskolás.
0: Meg hát jó, hogyha picit többet csomagolunk a gyerekünknek, hiszen megkívánhatják az osztálytársak is, és akkor jó, hogyha kaphatunk belőle. Nem sokára azzal folytatjuk, hogy nagyon nagy szerepe van szerintem itt az osztálytársaknak is, mint befolyásoló tényező, illetve a pedagógusoknak, tanároknak is. Szűcs Zsuzsa a vendégem, dietetikus, itt a Csukás meseúra.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Csukás meseóra velem Korcsog Laurával és Szűcs Zsuzsával, a vendégemmel, dietetikussal, aki az MDOS Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnöke. Köszönöm, hogy továbbra is itt vagy velem.
1: Én köszönöm a beszélgetést.
0: Ott hagytuk abba, hogy talán a gyerekek étkezésének és egészséges szokásainak kialakításában nagyon nagy befolyásoló tényező mind a pedagógusok, tanárok, illetve az osztálytársak, csoporttársak. Mit gondolsz erről? Mire kell figyeljünk akár szülőként ilyen helyzetben?
1: Igen, azt abszolút egyetértek vele, hogy az a környezet, ahogyan, vagy amiben eszünk, ez alapvetően befolyásolja akár az elfogyasztott ételek mennyiségét, az, hogy mennyire szívesen esszük meg az egyes élelmiszereket, tehát akár ez a zöldségekre hatványozottan igaz. Legfontosabbnak egyébként én a család szerepét gondolom. Elsősorban az anyukákon van nagyon jelentős teher ilyen szempontból. Szóval egy felmérés szerint majdnem 98%-ban az édesanyák a magyar háztartásokban azok, akik az élelmiszerek beszerzésére, készítésére, a menüért felelősek. Tehát az, hogy mi hogyan gondolkodunk anyaként, nőként ezekről a dolgokról, ez nagyon-nagyon fontos.
0: Szegény anyukák.
1: Ez egy nagyon szép feladat. Igen, nyilván így a munka és az mindegyéb dolgok mellett ez egy nagy felelősség. Ugyanakkor, ahogy egyre inkább nőnek a gyerekek, és bekerülnek akár egy óvodába, akár iskolába, nagyon meghatározó lesz az, hogy akár a gyerekek, akár a pedagógusok hogyan gondolkodnak ezekről a kérdésekről. Sajnos ezt 100%-ban semlegesíteni nem fogjuk tudni. Ugyanakkor érdemes törekedni arra, hogy azok a családi étkezések, azok valamennyire tükrözzék az egészséges táplálkozásnak a szabályait, tehát akár egy hosszú iskolai nap után, akár egy családi vacsora, az tükrözhet, vagy tartalmazhat picit több zöldségfélét, akár teljes értékű gabonát, olyan sovány, fehérje forrásokat, ami esetleg nem biztos, hogy a nap korábbi részeiben bekerült. Ugye a hétvégi étkezésekre ugyanez jellemző, tehát érdemes kiaknázni azokat a családi étkezéseket, amikre direkt befolyásunk van. Vannak olyan ételek, vagy akár élelmiszerek, akár energiaitalra gondolok, akár édességre is gondolhatunk, ami ilyen bűnös jelzést kaphat. Nem gondolom ezt alapvetően szerencsésnek. Tehát akár mondjuk egy édességfogyasztás egy héten néhány alkalommal egy természetes része tud lenni egy kiegyensúlyozott vegyes étrendnek. Tehát ezt nyugodtan betervezhetjük, és ezt nyugodtan akár el is fogadhatjuk, hogy megeszi a gyerekünk. Tehát nem tartom szerencsésnek például azt, hogyha ez egy ilyen jutalmazásként jelenik meg a menükben.
0: Sokszor úgy van, hogyha készen van a leckéd, akkor ehetsz egy kis csokit.
1: Na, ezek konkrétan azok a szokásaink, amik a későbbiekben hozzájárulnak, akár egy túlsúly kialakulásához, akár egy, tehát ahhoz, hogy eltávolodjunk a testünknek a természetes jelzéseitől, meg hogy picit így elidegenít egy ilyen egészséges evési szokástól.
0: Hiszen akkor felnőtt korban is, hogyha volt egy jó munkanapunk, és sikeres volt a mondjuk egy meeting, akkor utána megjutalmazzuk magunkat egy kis csokival, hiszen gyerekkorunkban is ezt tanultuk.
1: Egészen pontosan így van. Tehát az nagyon fontos, és akár a terápiás folyamatokban, akár egy súlycsökkentésnél, akár egy bármilyen krónikus betegségnél, ez egy nagyon fontos cél, hogy legyen egy egészséges kapcsolata az étkezéssel, és nagyon fontos ezen belül az, hogy például a stressznek a csökkentésére keressünk olyan megoldásokat, hogy akár jutalmazásra, ami nem evésről, ivásról szól, hanem akár egy társas játékozás, egy zenehallgatás, egy játék, egy bármi, akár egy séta, kirándulás, vagy akár egy családi program, ami nem evés, az egy jó megoldás tud lenni.
0: Én most a beszélgetésünk jutalmaként hoztam egy kis fánkot neked is, hogyha szeretnéd, akkor kint vár téged. Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Köszönöm én is.
0: Szűcs Zsuzsa dietetikussal beszélgettem ma reggel a Csukás meseórában.

0: Lombkoronák, Balkán VIP, ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Berobbantjuk a reggelünket, 8 óra lesz, a legfrissebb hírek következnek, utána pedig a Follow the Flow egyik legújabb dalát játszom neked. Beszívom, ez lesz a kezdésben.
1: Sokszor mondták már, hogy
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
3: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
4: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Augusztus 5-től új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Louis Láma kalandjai. Tanulságos mesesorozat egy kíváncsi fiatal lámáról, aki messzi földről érkezett hozzánk, és rácsodálkozik, hogy a világ nem csak mozdulatokból, hanem szavakból is áll.
5: Lovasné Kozma Anikó mesesorozatát Kassai Kata meséli el.
4: Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát augusztus 5-től minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám. A kemény hétköznapok után
3: vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
2: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
3: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyereményed család.

0: mint ér. Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban. Minden magyar. A reklám után a legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Novák József. Ez a Petőfi Rádió.
1: Folytatódik a kánikula. Felére csökkentették a Paksi 4-es blokk teljesítményét. Országszerte energiatakarékosságra törekednek a cégek.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
1: Baleset történt az M1-es Budapest felé vezető oldalán, Moson-Magyaróvárnál. A 156-os kilométernél a forgalomkorlátozás már megszűnt, de a torlódás még nem oszlott fel teljesen. Győr elkerülő szakaszán karbantartók dolgoznak, a 126-os kilométernél csak a belső sávon halad a forgalom, már 10 kilométeres a torlódás. Aki teheti, a 142-es jelű Lébény csomópontnál letérve az egyes főúton kerülhet. Távolabb a Tatabánya és az M0-ás között kiépített terelés előtt, valamint a terelésben is több kilométeres szakaszos lassulásra, torlódásra kell számítani a főváros felé az M1-esen. Baleset történt az M5-ös Röszke felé vezető oldalán. A 87-es kilométer közelében már 6 kilométeres a dugó a határ felé. Két autó ütközött az M7-es Letenye felé vezető oldalán Érdet térségében. A 21-es kilométernél a belső sávot zárták le, 3 kilométeres a torlódás. Baleset történt a 21-es főúton is Bátony terenyén, a 43-as kilométernél a Salgó-Tarján felé vezető oldalon a belső sávot zárták le. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió. Hírek.
1: Felére csökkentették a Paksi 4-es blokk teljesítményét a Duna további apadása miatt, jelentette be a Paksi atomerőmű. Közben a miniszterelnök közölte, kedden vagy szerdán kezdődhet el a teljes körű üzemszünet. Százhalombattán azonban már ma újra indulhat a kiesett blokk, így a Dunamenti erőmű teljes kapacitással üzemelhet. Az ellenzéki pártok is reagáltak a kritikus helyzetre. A Fidesz azt várja a kormánytól, hozzá nyilvánosságra az atomerőmű lekapcsolási forgatókönyvét. A KDNP szerint a kabinet nem készült fel időben a kánikula okozta kihívásokra. A Mi Hazánk felszólította a kormányt, hogy független bizottság igazolja, mi indokolja a paksi leállást. Országszerte energiatakarékosságra törekednek a cégek. Több nagyvállalat döntött a víz és áramfogyasztás mérsékléséről, valamint dolgozói otthoni munkavégzéséről. Csökkenti az energiafelhasználást, mások mellett a MÁV, a Magyar Közút és a Budapest Airport is. Mindhárom cég hangsúlyozta, hogy az intézkedések nem veszélyeztetik a közlekedés biztonságot. A Paksi atomerőmű kapacitásának dupláját kitevő szélerőmű fejlesztésre készül a következő években a kormány, jelentette be Pakson a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, az energiabiztonság jegyében uniós forrásból fejlesztik a hálózatot és a tároló kapacitást is, hogy tárolni és értékesíteni is lehessen a megtermelt zöld energiát.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
1: Napos idő lesz, csak az északnyugati határ mentén alakulhatnak ki elszórtan zivatarok. Helyenként megélénkül a szél. Fokozódik a kánikula, napközben már 36-39 fok várható. Enyhülés a jövő hét második felében jöhet.
0: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Augusztus 1-e van, és reggel 8 óra múlt a mikrofon mögött Korcsok Laurát hallod. Ne hallgass most senkire, csak rám, érezd magad nagyon jól, és hogyha valaki azt mondja, hogy ugorj a kútba, akkor ne essen neked útba. Beszívom, ezzel kezdünk.
0: Itt

Hát ezután megszólalni is nagyon nehéz. A gyönyörű, akkor szép az erdő című dalt hallottad most itt a Petőfin, minden magyar. De azért mégis megszólalok, ugyanis nagyon jó hírem van, nyeremény hétvégénk van megint. Mozi jegyet lehet nyerni, ráadásul premier előttit, és családi mozi jegyet, úgyhogy érdemes ma is játszanod velem. A feladatod, mint már tudod, nem más, mint hogyha hallottad a felhívást az óra zenéje előtt, akkor gyorsan, a leggyorsabbként SMS-ben a 0630 30 30 380-as számra SMS-ben elküldöd nekem a dal címét és az előadóját, és hogyha te voltál a leggyorsabb, akkor hívlak telefonon, hogy személyesen gratulálhassak a mozi jegyekhez, de hogy ez melyik filmre, pontosabban melyik animációs filmre szól, ezt nem sokára elárulom, addig is jól fülej, mert bármikor felcsendülhet az óra zenéje. Most azonban Anya, ezt játszom neked. Anya, ne!

0: Remélem, hogy jól vagy ezen a szombat reggelen, így ebben a fantasztikus hőségben. A Petőfi Rádiót hallgatod minden magyar. Hőségriasztás van érvényben, ráadásul harmadfokú, egészen 30-ától augusztus 4-ig, úgyhogy fokozottan figyelj magadra és másokra is, igyál elegendő mennyiségű csapvizet vagy ásványvizet, az fontos, hogy ne cukrozott és ne alkoholos italokat, a koffeint is egy kicsit mellőzd, vagy kevesebbet igyál, és ha teheted, akkor hűvös szobában tartózkodj, és dél és négy között kerüld a napfényt. Na hát akkor képzeld, játszottam már az óra zenéjét, ami Méringer Marcitól volt, a késő már. De hogy ki volt a leggyorsabb, ez nem sokára kiderül, és az is kiderül, hogy ki ünnepelheti meg a családi mozi jegyet, amit nyert. De most megünnepeljük együtt a Hiperkarmával, ugyanis megünnepelni jó. Ez szól most itt a Petőfin.
1: Kibe vill

0: Másodperceken belül kiderül, hogy ki a mai nap első nyertese. Ez a Petőfi Rádió Minden Magyar, és már tárcsázom is a lehetséges szerencsés nyertest. Halló, ez a Petőfi Rádió, én pedig Korcsok Laura vagyok. Kihez van szerencsém?
1: Ó, szia, Nagy Botond vagyok.
0: Szia, Laura. Botond. Remélem, hogy jókor hívlak és nem zavarlak. Mit csinálsz éppen?
1: Jó reggelt, jókor. Kijöttem a kertbe napozni picit.
0: És hát akkor a Petőfi Rádió szól ezek szerint, hiszen játszottál nálam így kora reggel.
1: Petőfi Rádió szól, kávézok, igen.
0: Képzeld, azért hívtalak, mert te voltál a leggyorsabb, aki elküldte nekem az óra zenéjének címét és előadóját. Áruld el, kérlek, hogy mi volt ez.
1: Méringer Marci, késő már.
0: Pontosan! Tudod a Petőfi Rádió szlogenjét is?
1: Igen, Petőfi Rádió Minden Magyar.
0: Gratulálok! Ez azt jelenti, hogy a nyereményed egy családi jegy a Mancsőrjárat, a Dino film című film premier előtti vetítésére. Van esetleg Gergőc a családban?
1: Igen, unokahúgommal megyek el.
0: Nagyon jó. Hát akkor remélem, hogy örülni fog neki. Mit szoktatok játszani? Szoktál vele foglalkozni?
1: Duplózni a legtöbbet. Duplózni szoktunk, meg kertbe játszani.
0: Mennyi idős?
1: 3 éves.
0: Na, hát akkor nagyon jó mozizást kívánok nektek, és akkor jó napozást neked, de csak óvatosan.
1: Nagyon. Igen, igen, vigyázzunk. Nagyon boldog vagyok, boldoggá tette a napom.
0: Örülök neki. Dél körül tessék a napról bejönni.
1: Így lesz, köszönöm.
0: További szép napot.
1: Laura, napot. Nagyon
0: még egyeztetjük a részleteket, ne tedd le. Addig, jó?
1: Köszönöm.
0: Szia. Botond volt, és az unokahúga az első szerencsés nyertes a mai napon, de még van 2 családi premier előtti mozi jegyem, úgyhogy játsz velem a továbbiakban is, ne csüggedj. Még sok lehetőséged van a mai napon, hiszen Kolosnál délután is nyerhetsz. Most viszont megyünk is tovább. Bagosi Brothers Company. Zuhanás, ez jön a folytatásban itt a Petőfi. Zuhanás.

0: Sziasztok, Marics Peti vagyok.
1: Sziasztok, Királdi Marcell vagyok.
2: Sziasztok, Ember Márk vagyok a Kuplum zenekarból, és ez itt az új dalunk, a Nyomod a gázt, itt a Petőfi Rádióban. Tudom,
3: a legújabb magyar zene.

0: bele a hajamba. Péter Fiborjéket hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Nem sokára a legfrissebb hírek következnek, utána pedig együtt dúdolhatjuk az Ivan and the Paraz oldalát is.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
2: Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
3: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Folytatódik a kánikula, felére csökkentették a Paksi 4-es blokk teljesítményét. Van elég üzemanyag az országban, biztosított az ellátás.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
4: Karbantartók dolgoznak az M1-es Budapest felé vezető oldalán a Győrt elkerülő szakaszon. A 126-os kilométernél a sávlezárás már megszűnt, de a torlódás még nem oszlott fel teljesen. Távolabb a Tatabánya és az M0-ás közötti terelés előtt, valamint a terelésben is több kilométeres szakaszos lassulásra kell számítani. Két autó ütközött az M7-es a Letenye felé vezető oldalán Érde térségében. A 21-es kilométernél a belső sávot lezárták, már 6 kilométeres a torlódás. Aki teheti, kerüljön a 7-es főúton, és csak Tárnoknál hajtson fel az autópályára. Baleset történt az M7-es Letenye felé vezető oldalán, a Balatonszemes Balatonöszöd Szólád csomópont lehajtóágán is, ezért azt lezárták, a 135-ös kilométernél lassulásra kell számítani. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
4: Felére csökkentették a Paksi 4-es blokk teljesítményét a Duna további apadása miatt, jelentette be a Paksi atomerőmű. Közben a miniszterelnök közölte, kedden vagy szerdán kezdődhet el a teljes körű üzemszünet. Százhalombattán azonban már ma újraindulhat a kiesett blokk, így a Dunamenti erőmű teljes kapacitással üzemelhet. Az ellenzéki pártok is reagáltak a kritikus helyzetre. A Fidesz azt várja a kormánytól, hozza nyilvánosságra az atomerőmű lekapcsolási forgatókönyvét. A KDNP szerint a kabinet nem készült fel időben a kánikula okozta kihívásokra. A Mi Hazánk felszólította a kormányt, hogy független bizottság igazolja, mi indokolja a paksi leállást. Akár egy hétig is eltarthat majd a Paksi atomerőmű teljes leállását követő újraindítás, közölte az erőmű műszaki vezérigazgató helyettese. Nagy László hangsúlyozta, mivel egyetlen blokk sem működik majd, azok nem tudnak segíteni a létesítmény felfűtésében, ezért hosszú újraindítási folyamat várható a több hetes szünet után lehűlt erőműben. Van elég üzemanyag az országban, az ellátás biztosított, közölte a MOL elnök vezérigazgatója tegnap Százhalombattán. Hernádi Zsolt elmondta, a finomító szivattyú állomása a Duna jelenlegi vízállása mellett is garantálja a biztonságos működést, és augusztusban is biztosítani tudják a hazai gázolajellátást. Új CT és MR készülékekkel bővült a Honvéd Kórház. Az új képalkotó berendezések részletesebb felvételek készítésére alkalmasak, ezáltal támogatják a gyorsabb és pontosabb diagnózis felállítását. A beszerzés több mint 1,5 milliárd forintos kormányzati forrásból valósult meg.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Napos idő lesz ma, csak az északnyugati határ mentén alakulhatnak ki elszórtan zivatarok, helyenként megélénkül a szél. Fokozódik a kánikula, napközben már 36-39 fok várható. Enyhülés a jövő hét második felében jöhet.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Tudod, hogy milyen nap van ma? Bizony, augusztus 1-e, és ezt együtt tölthetjük. Én Korcsok Laura vagyok, és én kísérlek az utadon. Ráadásul nyereményjátékkal, ugyanis nyeremény hétvégénk van. Tarts velem, most pedig az Ivan and the Parazolt játszom neked.
1: Itt egy újabb óra.

Rózsa Magdit hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Na jó, most már elárulom, hogy mire nyerhetsz nálam a mai és a holnapi napon családi premier előtti mozi jegyet, ugyanis eddig csak sejtettem, hogy mi lehet ez az animációs film. Na hát akkor a Mancs őrjárat a Dino film című film premier előtti vetítésére nyerhetsz családi mozi jegyet augusztus 4-ére az Aréna Plázába. Hogyha játszol velem? Mi a dolgod? Hát csak annyit kell tenned, hogyha meghallod a felhívást az óra zenéje előtt, akkor kezedbe veszed a telefonod, és SMS-ben a 06303030380-as számra elküldöd nekem a dal címét és az előadóját. Ugye nem nehéz? Na, hogy nem. Úgyhogy tessék játszani velem, ugyanis a mai napon még van két családi mozi jegy, amit szeretnék odaadni neked. Iránytűt adok most a következőkben ahhoz, hogy mikor játszom az óra zenét. Vagyis hát iránytű, ez a dal következik itt a Petőfin.

0: Petőfi Rádió. Most küld elsőként a dal előadóját és címét. Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
1: Bánatos baladáktól tajtékzik a tenger, szomorú éjszakák után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos, minden úr szereti a nőket, hát szeres te is, biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz. Nyáron, télen a népem

0: és a fejed ezt mivel megtöltened.
1: Élvezd meg,
0: ha napsüti szemedet. Mindegy a szerepet,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd meg,
0: hogy minden rosszban van valami. Hány magad maradsz és lesz még valaki.
1: Élvezd meg,
0: aminek látszik, ami marad itt, de

vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet fél egészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső. Mosolyogva dobjál be, te is velünk így jégesőr. Nem kérlek le.

Védőháló. Ezt hallottad most Verép Tomitól itt a Petőfin Minden Magyar. Sokan nem tudják, de éppen 80 éve, hogy bevezették a forintot, ugyanis 1946. augusztus 1-én jelent meg a magyar fizetőeszköz, méghozzá egy rendkívül nehéz időszak után, ugyanis a második világháborút követően Magyarországon olyan óriási infláció volt, hogy a pénz szinte óráról órára veszített az értékéből. A forint bevezetése ezért nem csak egy új fizetőeszköz jelentett akkoriban, hanem egy új kezdetet is, egy stabilitást hozott az emberek mindennapjaiba, és érdekesség még, hogy a forint neve onnan ered, hogy középkorban Firenzében vert aranypénz, a Fiorinóról kapta a nevét a magyar forint, úgyhogy már ezt is tudod. Ünnepeljük a pénzt, amiből szeretjük, hogyha végtelen mennyiségű van. Na de ez nem minden, viszont a végtelen szól most Morion Esztől.

0: készen állsz a mai nap második nyertesére? Mert én igen, úgyhogy már tárcsázom is. Ez a Petőfi Rádió, minden magyar.
1: Halló,
0: szép jó reggelt, én Korcsok Laura vagyok, és a Petőfi Rádiótól hívlak. Kihez van szerencsém?
1: Szia, szép jó reggelt, Béla vagyok Győrből.
0: Szia, Béla! Azért hívtalak, mert ezen a szép szombat délelőtten, reggelen játszottál velem a rádióban, és te voltál a leggyorsabb, képzeld.
1: Igen, küldtem üzenetet, jaj, de jó, izgatott vagyok, igen.
0: Annyi kell csak ahhoz, hogy megnyerd a családi mozi jegyet, hogy elárulod nekem, hogy mi volt az óra zenéjének címe és előadója.
1: Én úgy hallottam, hogy a Funanitól volt az Élvezd.
0: Pontosan. És mi a Petőfi Rádió szlogenje?
1: Petőfi Rádió, minden magyar.
0: Akkor így szombat reggel a nyereményed egy családi jegy a Mancsőrjárat, a Dino film című film premier előtti vetítésére. Gratulálok hozzá!
1: Hú, nagyon köszönöm, nagyon szeretjük ezt az egészet, hogy két gyermekemmel fogok menni, két lányunk van, úgyhogy ők készültek is erre, úgyhogy nagyon várjuk ezt a premier előtti vetítést, és nagyon köszönjük neked is a Petőfi Rádiónak.
0: Jaj, de jó, mennyi idősek a lányok?
1: 8 és 11 évesek.
0: Na, hát akkor remélem, hogy tetszeni fog nekik.
1: Hát biztos vagyok benne, mert nézték a régieket is, még kisebbek voltak, úgyhogy ez a nagy film biztos, hogy megint csak jó lesz, úgyhogy várjuk a szeretettel.
0: Nagyon jó, akkor augusztus 4-ére jó mozizást nektek. Köszönöm, hogy játszottál velünk.
1: Nagyon köszönjük, mi szép napot, Laura, csácsáó.
0: Még tartsd a vonalat, egyeztetjük a részleteket. Köszönöm.
1: Mindenképp, köszönöm.
0: Szia, szia. Annyira izgalmas egyébként, amikor megérkeznek, megjönnek sorjában az üzenetek az óra zenéjéről a 0630303380-as számra, és nekem meg le kell ellenőriznem, hogy ki volt a leggyorsabb és legpontosabb üzenetküldő. Most viszont nem az üzenetek jönnek meg, hanem a magyarok. Megjöttek a magyarok, ez szól a Walmarttól és a Hősöktől. Itt a Petőfi.

0: Váltottam rád, ezt hallottad most Dr. Bérestől és Radics Gigitől. Itt a Petőfin, minden magyar. Én nagyon szeretem ezeket a dalfeldolgozásokat, ez is nagyon jól sikerült. A videoklip is nagyon jó hozzá, úgyhogy nézd meg majd YouTube-on. Viszont lehet, hogy te sem számítasz a következő zenére, amivel majd nyitjuk az órát, hiszen ez a lesz volt, van, lesz majd a Belmondótól. Előtte a legfrissebb híreket hallod, utána pedig ezt a dalt.
1: Akit rám bíz majd az ég, de elhagyják a démonok mellőlem.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám. A kemény hétköznapok után
3: vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
2: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
3: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyereményed családi jegy, a Moncs őrjárat a Dino Film című film premier előtti vetítésére a UIP Duna film jóvoltából.
2: Szóval a hétvégén a lazsálásé a terep.
3: De azért legyél éber.
2: A magyar zene most szombaton és vasárnap
3: nyereményt ér.
2: Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
3: Minden magyar.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Folytatódik a kánikula. Újabb leállást rendeltek el a Paksi atomerőműben. Drágább lett a taxizás Budapesten.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Karbantartók dolgoztak korábban az M1-es Budapest felé vezető oldalán a Győrt elkerülő szakaszon. A 126-os kilométernél a sávlezárás már megszűnt, de a torlódás még nem oszlott fel teljesen. Távolabb a Tatabánya és az M0-ás közötti terelés előtt, valamint a terelésben is több kilométeres szakaszos lassulásra kell számítani a főváros felé. Két autó ütközött korábban az M7-es Letenye felé vezető oldalán Érde térségében. A 21-es kilométernél már megszűnt a sávlezárás, de csak lassan szűnik meg a dugó. Baleset történt az M7-es Letenye felé vezető oldalán, a Balatonszemes Balatonöszöd Szólád csomópont lehajtóágán is, ezért azt lezárták. A 135-ös kilométernél lassulásra kell számítani. Két autó karambolozott a 38-as főúton a Varjúlaposi elágazásnál. A 24-es kilométernél az utat teljes szélességében lezárták, a forgalmat megállították. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Tovább csökkent a Duna vízszintje, emiatt újabb leállást rendeltek el a Paksi atomerőműben. A nukleáris létesítmény jelenleg már csak 480 megawatt áramot termel, a megszokott 2000 helyett, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő hamarosan tájékoztatást ad a védelmi munkacsoport tegnap esti ülésén hozott döntésekről. Figyelemmel kíséri az áramellátás helyzetét az Európai Bizottság Romániában és Magyarországon is, de jelenleg nincsenek azonnali energiabiztonsági gondok, közölte a brüsszeli testület illetékes szóvivője. Azt is hangsúlyozta, hogy ha szükséges, az Európai Bizottság kész rendkívüli tanácskozást összehívni a paksi leállás miatt. Leállítják a Citadella, valamint a Budai Vár díszkivilágítását a fővárosban. A várkapitánysághoz tartozó épületeken addig nem kapcsolják vissza a fényeket, amíg az indokolatlan többletterhelést jelent az energiarendszer számára. A főpolgármester korábban jelezte, hogy a Paksi atomerőmű leállás esetén nem kapcsolják fel a díszkivilágítást a főváros által kezelt több mint 300 épületen. Drágábban lehet taxival utazni mától Budapesten, az alapdíj 1300 forintra, a kilométer díj 521-re, a perc díj pedig 130 forintra nőtt. Bevezették a 800 forintos reptéri díjat, így a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtérre, illetve onnan induló fuvar alapdíja 2100 forint lett. Újraindul ma a vasúti személyszállítás Komló és Dombóvár között. Az alkalomból a MÁV egésznapos rendezvény sorozattal készül. A mellékvonalon 3 évvel ezelőtt szüntette meg a személyszállítást a korábbi közlekedési minisztérium.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Napos idő lesz, csak az északnyugati határ mentén alakulhatnak ki elszórtan zivatarok. Helyenként megélénkül a szél. Fokozódik a kánikula, napközben már 36-39 fok várható. Enyhülés a jövő hét második felében jöhet.
3: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Augusztus 1-e van, a boglárkákat ünnepeljük, boldog névnapot nektek, köszöntsd fel te is az ismerőseidet, emellett ma ünnepeljük a forint 80. születésnapját, és természetesen nyereményjátékunk is van, tarts velem, a Belmondóval kezdünk.
2: Itt egy újabb óra,

0: vagy, mert hazai zenét hallgatsz. Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Fizetésnap, köszönts be, hadd öltözzek fel ünneplőbe. Fizetésnap, köszönts be, hadd öltözzek.

0: moi. Mindez történt egy hónapja, és ma már 27-dike van. Mindez történt egy hónapja, és ma már 27-dike van.
1: Hello? Hello? Jaj, szia Laci, ne haragudj el, most telefonáltam, mert azt mondták, hogy ma már nem fogják elutani, csak holnap. Ne haragudj el. Ugyanez van, igen, de hogy holnap, ma már biztos, hogy nem, de holnap biztos, hogy el fogják utani, ne

csoda zenék iszomba délelőtt a Petőfin minden magyar. Nem alszom ma nálad, ezt hallhattad, és lehetett volna ez is az óra zenéje, de nem ez volt. Majd egy másikat játszok neked, hogyha hallod az óra zenéje előtt a felhívást, azzal kapcsolatban, hogy játsz, küld elsőként SMS-ben a dal címét és előadóját, akkor ne tétlenkedj, hanem vedd a kezedbe a telefont és a 0630303380-as számra tényleg küld el nekem az óra zenéjének címét és előadóját, ugyanis egy családi premier előtti mozijegyet nyerhetsz a... Na melyik filmre? Na hát, ez nem sokára kiderül, még most nem árulom el. Azt viszont igen, hogy a következő dal nem más, mint az Így volt szép, Diaz Menta. Eztól most itt a Petőfin.

0: Jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
1: Ez a Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Egy a sok közül, a tömegben áll, de nem vegyül.

Fehér fény, ezt hallottad most Odettől itt a Petőfin Minden Magyar. Nem tudom elégszer hangsúlyozni, hogy a harmadfokú hőségriasztás miatt nagyon figyeljünk egymásra, figyeljetek egymásra, figyelj magadra is természetesen. A legnagyobb kockázatnak a kisgyermekek, az idősek, a várandósok és a krónikus betegséggel élők vannak, valamint a szabadban dolgozók. A tartós hőség fizikailag és mentálisan is megterhelő lehet, és akár életveszélyes állapotot is okozhat. A megterhelő itt az, amikor a hűvös szobából kimegyünk a forróságba, úgyhogy nem szabad nagyon hűvösre állítani a szobában sem a hőmérsékletet, tehát a légkondit ne vedd le olyan nagyon alacsony hőfokra, mert az is megterhelő lehet sajnos. Aztán nagyon fontos a folyadékpótlás, rendszeresen ígyunk vizet, lehetőleg vizet, még a szomjúságérzet nélkül is kerüljük az alkohol, koffein és magas cukortartalmú italokat, a napvédelemre is figyelni kell, a 11 és 16 óra közötti legmelegebb órákban kerüljük a tűzőnapot. Figyeljünk a vízpartokon is, az állatokra is, mindenkire, és vészeljük át együtt.

0: Zsuzskát hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar, és nem sokára a mai nap harmadik nyertesét fogod hallani, ugyanis már tárcsázom is, reméljük, hogy fel is veszi.
1: Igen, tessék.
0: Halló, halló, itt a Petőfi Rádió, én pedig Korcsok Laura vagyok. Ki van a vonal túloldalán?
1: Hello, hello, Petra vagyok. Adásban vagyok, bekerültem?
0: Igen, Petra, sikerült, igen, igen. Te voltál a leggyorsabb ráadásul.
1: Próbálkoztam. Jaj, de jó, nagyon, nagyon sokszor szoktam próbálkozni nálatok, és örülök nagyon, hogy végre akkor sikerült. De jó.
0: Még ne örülj teljesen, hiszen ahhoz, hogy megnyerd a családi mozi jegyet, ahhoz tudnod kell, hogy mi volt az óra zenéjének címe és előadója.
1: Ez a Kiskette volt, és Dash-től volt.
0: És még?
1: Dash és Young Life, igen.
0: Bizony, igen, nagyon jó. És mi a Petőfi Rádió szlogenje?
1: Minden magyar.
0: És egyben ez hogy van?
1: Petőfi Rádió, minden magyar.
0: Na most már örülhetsz, ugyanis a nyereményed egy családi jegy a Mancsőrjárat a Dino Film című filmpremier előtti vetítésére. Gratulálok hozzá!
1: Ó, nagyon szépen köszönöm. Két kisfiam van, egy 6 és 8 éves, akik egyébként nagyon szeretik ezt a mesét, és pont el akartunk menni ezt megnézni a moziba, ezért nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy nyertünk.
0: Hát akkor augusztus 4-én menjetek el közösen az Aréna Plázába este 6 órától, és élvezzétek ezt az új filmet.
1: Szuper, nagyon szépen köszönöm, Laura, játszani fogok még, hát ha ismét bekerülök hozzátok.
0: Játsz legközelebb is, várni fogom, és akkor jó mozizást és jó hétvégét, vigyázzatok a nappal, mert nagyon erős.
1: Így van, köszönöm szépen, szia, szia.
0: Szép napot, szia, szia.
1: Szia.
0: Nálam sajnos elfogytak a családi mozijegyek így délelőtt, viszont délután Kolosnál is játszhatsz. Ugyanúgy, és van még esélyed, ugyanis ő is 3 családi mozijegyet szeretne odaadni neked, úgyhogy játsz vele is. Én pedig már játszom is a következő dalt, aminek a címe Utcasarki fény. Ez szól most itt a Petőfin.
2: Ez a legújabb magyar zene.
3: Neked, neked.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió. 11 óra lesz, ami azt jelenti, hogy kezdődik a Befordultam a konyhára velem Korcsog Laurával és a hétvégi vendégemmel, Ocella Krisztivel, táplálkozási és életmód szakértővel. Tarts velünk a továbbiakban is, a legfrissebb hírek következnek. Utána pedig Király Viktor dalával kezdünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán. A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
5: A kemény hétköznapok után
2: vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
5: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
2: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyereményed családi

0: Siaterep.
1: De azért legyél éber.
0: A magyar zene most szombaton és vasárnap
1: nyereményt ér.
0: Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
1: Minden magyar.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Novák József.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Már a hétvégén leállíthatják a paksi atomerőművet. Holnap indulhat újra a Dunamenti erőmű meghibásodott egysége.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Erős a hétvégi forgalom az M7-esen a fővárostól a Balaton felé. Az N0-ás csomópont és Martonvásár között szakaszos torlódás alakult ki. A 7-es főút felé is sokan kerülnek, aki teheti, használja az M6-ost Ráckeresztúrig. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
2: Akár már a hétvégén leállíthatják a paksi atomerőművet a Duna alacsony vízállása miatt. Ezt a miniszterelnök közölte a Facebook oldalán. Magyar Péter a Védelmi Tanács tegnap esti üléséről beszámolva hangsúlyozta, az ország valamennyi rendelkezésre álló kisegítő erőműve működik és készenlétben áll. Mindegyiket ellátták a szükséges tüzelőanyaggal. Várhatóan csak holnap indulhat újra a Dunamenti erőmű meghibásodott egysége. Erről is a miniszterelnök számolt be. Magyar Péter azt mondta, a javítás folyamatban van, a szükséges alkatrészek megérkeztek, és a jelenlegi állás szerint holnaptól termelhet újra a gázturbinás blokk 100 halombattán. Megalakult a közösségi közlekedés hatékonyságának javítására alapított két állami cég. Az országos közlekedés szervező alakítja ki és hangolja össze a menetrendeket, ellenőrzi a működést. A vonatflotta társaság kezeli majd a járműflottát és foglalkozik a leasinggel. Utóbbi még az idén kiírja az új HÉV és Intercity kocsik beszerzésére vonatkozó tendereket.
0: Petőfi Rádió. Sport.
3: Köszöntöm Önöket, a sporthíreket Környei Bencétől hallják. Két órával hamarabb kezdődik a mai Kispest Honvéd MTK bajnoki találkozó. A mai naptól kezdve ugyanis legkésőbb 17 óra 30 perckor el kell kezdeni egy bajnoki mérkőzést, vagy ha ez nem lehetséges, elhalasztják a találkozót. Erről hozott azonnali hatályú intézkedést a Magyar Labdarúgó Szövetség. Az MLS a rendkívüli időjárási helyzetben az energiafelhasználás csökkentéséhez járul hozzá azzal, hogy természetes fényben rendezi meg a találkozókat. Ezért a mai Kispest Honvéd MTK találkozó kezdési időpontja 17 óra 30 perc. A mérkőzést ettől függetlenül élőben közvetíti az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió. Tegnap a labdarúgó NB1 második fordulójának nyitó mérkőzésén a Kisvárda 2-0-ra nyerte a majdnem fél órát emberhátrányban játszó Puskás Akadémia otthonában. 11-est is hárított élete első mérkőzésén a Barcelona felnőtt csapatában Jakubisvili Áron. A 20 éves kapus a katalánok Birmingham City elleni felkészülési mérkőzésén kapott lehetőséget a 62. percben. A magyar tehetség a 2-2-es döntetlen után pedig 11-es párbajban két büntetőt is megfogott, ám végül az angolok nyerték meg a mérkőzést. Két halasztás után ma megrendezték a balatonátúszást, ahol a győztes kevesebb mint egy óra alatt teljesítette a Révfülöp és Balatonboglár közötti 5,2 kilométeres távot. Nagy Nándor 59 perc 20 másodperccel a leggyorsabb volt a csaknem 11 000 nevező közül. Köszönöm a figyelmet!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Napos idő lesz ma, csak az északnyugati határ mentén alakulhatnak ki elszórtan záporok, helyenként megélénkül a szél. Fokozódik a kánikula, napközben már 36-39 fok várható.
1: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A harmadfokú hőségriasztásban nem csak arra kell ügyelnünk, hogy mennyi folyadékot fogyasztunk, hanem arra is, hogy milyen finomságok kerülnek a tányérunkra. Ebben pedig Ocella Kriszti segít nekünk, én Korcsog Laura vagyok, ez pedig a Befordultam a konyhára, kezdésben pedig Király Viktor.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és én Korcsok Laura vagyok, kezdődik a Befordultam a konyhára. A vendégem pedig Ocella Kriszti, funkcionális táplálkozási szakértő. Köszönöm, hogy eljöttél hozzám.
1: Szia Laura, köszönöm, hogy itt lehetek.
0: Ebben a nyári melegben, forróságban nem csak arra kell figyelnünk, hogy eleget igyunk, hanem arra is, hogy mit teszünk a tányérunkra. Egy jól megválasztott étkezés segíthet abban, hogy energikusabbak maradjunk, és könnyebben viseljük ezeket a forró napokat. De mit kíván ilyenkor a szervezetünk? Na ez a fő témánk a mai napon, és én úgy gondolom, hogy egy napon belül nem mindig kívánunk annyiszor enni, amennyiszer kellene ebben a nagy melegben. Mennyire kell tartanunk nyáron is azt, hogy rendszeresen étkezzünk?
1: Ez így igaz, ilyenkor sokkal kevésbé vagyunk éhesek, és különös módon inkább édes ételeket kívánunk, tehát sokkal kevésbé főtt komplex ételeket, viszont nagyon fontos, hogy ilyenkor is meglegyen a megfelelő rostfogyasztás, a megfelelő fehérjebevitel. Nyáron szerintem mindig az a cél, hogy minimalizáljuk a konyhában töltött időt, tehát minél kevesebbet álljunk egy forró sütő mellett, vagy például a főzőlap mellett, úgyhogy nekem rengeteg olyan jól bevált kis receptem van, amit mondjuk nem kell főzni, de ugyanúgy magas a fehérje tartalma, tartalmaz komplex szénhidrátokat, és hidegen is ugyanolyan élvezetes és finom.
0: Na például.
1: Itt nem kell nagyon bonyolult dolgokra gondolni, tehát például egy salátát is össze lehet úgy dobni, hogy az komplex étkezés legyen, tehát hogyha mondjuk a saláta leveleket, a saláta zöldségeket dúsítjuk hüvelyes zöldségekkel, például csicseri borsóval, zöld borsóval, babfélékkel, lencsével, erre kerülhet akár főtt tojás, vagy kerülhet akár tofu, vagy hogyha mondjuk valaki előre megfőzött egy csirke mellett, akkor ezt is simán hidegen rá lehet szépen vagdosni a saláta tetejére, erre kerülhet egy citromos, mustáros, mézes öntet, és már is kész egy komplex ebéd, de itt beszélhetünk akár a hideg levesekről, ami nem csak a gyümölcsleves lehet, hanem számos olyan zöldség alapú leves van, ami jéghidegen is nagyon-nagyon finom, például mondjuk a zöldbableves, vagy egy kicsit kevésbé népszerű itthon, de például a kefirleves, nem tudom, hogy hallottál-e már róla.
0: Nem, még nem.
1: Ennek az a neve egyébként, hogy akroska, ez egy, azt hiszem, hogy egy orosz-ukrán recept. Annyi a lényege, hogy igazából egy probiotikus kefir az alapja, ami fel van hígítva szénsavas vízzel, és ebbe kerül rengeteg nyers zöldség, uborka, újhagyma, zöld borsó és főtt tojás, mint fehérjeforrás, és egy nagyon-nagyon finom, citrusos, frissítő leves, úgyhogy, ja, is sok kapor, igen, az is még.
0: És ez tényleg finom?
1: Ez nagyon-nagyon finom. Én egyébként nemrég osztottam meg Instagramon, és óriási népszerűségnek örvend, azóta is kapom az üzeneteket, hogy hányan elkészítették, mert tényleg nagyon rendhagyó, tehát itthon nem sokan fogyasztják, de tényleg rengeteg olyan hideg leves van, amit itt a nyári hőségben be lehet dobni ebédgyanánt.
0: Nem sokára ott folytatjuk a beszélgetést, most már megtudtuk, hogy mit együnk, de hogy mit kerüljünk el ebben a forróságban, ez lesz a következő beszélgetési téma. A vendégem Ocella Kriszti, funkcionális táplálkozási szakértő, itt a Befordultam a konyhára című magazinban.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsok Laurával, és mai vendégemmel, Ocella Krisztivel, funkcionális táplálkozási szakértővel. Köszönöm, hogy itt vagy velem.
1: Szia, Laura, én is köszönöm.
0: Ott folytatjuk a beszélgetést, hogy mi az, amit viszont kerüljünk ebben a forróságban, nagy melegben, ugyanis mondtad, hogy fontos ilyenkor is a rendszeres étkezés, akkor is, hogyha nem mindig kívánunk enni ebben a melegben, de lehet ezeket nem meleg ételekkel is bevinni, hanem akár egy jó kis salátával vagy hűsítővel. Na de mi az, amit ilyenkor kerüljünk, ami megterheli a szervezetünket?
1: Nyilván nem árulok el nagy titkot, hogy ilyenkor érdemes kerülni a koffeintartalmú italokat, illetve az alkoholtartalmú koktélokat. Ez egyrészt azért, mert még több folyadékot von ki a szervezetünkből, tehát nem elég, hogy nyáron azért izzadunk, illetve nagyobb a folyadék szükségletünk, hogyha ilyeneket fogyasztunk, cukros üdítők, alkoholtartalmú, koffeintartalmú italok, akkor még inkább dehidratáljuk a szervezetünket. Úgyhogy ezeket mindenképp váltsuk le, és nem az a lényeg, hogy csak is kizárólag csapvizet igyunk egész nyáron, ezeket nyugodtan lehet izgalmasabbá tenni, tehát lehet otthoni kis moktélokat készíteni, fűszerekkel, gyümölcsökkel, ízesíteni a sima vizet, lehet akár szénsavas vízre váltani. Itt tényleg csak az a fontos, hogy ne adjunk túl sok extra kalóriát magához a folyadékhoz, tehát mondjuk mehet bele citrom, mehet bele uborka, menta, gyömbér, stevia, vagy esetleg egy kanálméz, de ne legyen tele mondjuk mesterséges édesítőszerrel, vagy ne borítsunk bele egy pohár cukrot, hogyha mondjuk házi limonádét készítünk, hanem tényleg legyen egy kicsit tudatos, és garantálom, hogy sokkal több folyadék fog elfogyni, hogyha valaki a szimpla csapvizet tényleg egy ilyen egészségesebb otthoni kis moktélre cseréli.
0: Vannak olyan ételek, amik úgy megterhelők, vagy amit úgy nem kívánunk mondjuk egy reggeli esetében?
1: Abszolút, szerintem érdemes ilyenkor nyáron optimalizálni az étkezésünket az időjáráshoz, tehát hogyha mondjuk egy forró zapkása, az tök jól esik az év többi szakaszában, vagy hát kinek hogy, van, aki szereti, van, aki nem, de a lényeg, hogy az is egészséges, viszont nyáron én mindig arra szoktam buzdítani akár a vendégeimet is, vagy bárkit, aki megkérdez, hogy legyen inkább valami jeges finomság, nyugodtan lehet fagyasztott gyümölcsökből készíteni egy ilyen smoothie bolt, lehet egy aszai tálat készíteni, lehet akár hideg joghurtot granolával, gyümölcsökkel, tehát a lényeg, hogy hűsítsen, tehát, hogy ne fogyasszunk nyáron forró ételeket, egyrészt mert nem valószínű, hogy jól fog esni, tehát max így muszájból magunkba tömjük, de alapvetően rengeteg olyan hűsítő verzió van, ami ugyanúgy tápanyagban gazdag, tele van vitaminnal, ásványanyagokkal, tehát a fagyasztott gyümölcsel semmi gond nincsen, nyugodtan fogyaszthatjuk úgy is, illetve frissen is.
0: Például, amit most említettél, készítünk egy ilyen fagyasztott bogyós gyümölcsből egy smoothie-t, akkor mit tegyünk még egyébként hozzá?
1: Ahhoz, hogy egy komplex reggeli legyen, és legyen mondjuk tényleg energiánk ebédig, akkor nyugodtan tehetünk hozzá zappelyhet, chia magot, tehetünk hozzá akár egy kanál magvajat, mogyoróvajat, mandulavajat, illetve hogyha fehérjével is szeretnénk dúsítani, ami ugye nyilván célszerű, akkor mehet bele akár fehérjepor, vagy mondjuk egy magas fehérjetartalmú joghurt, esetleg sovány túró, tehát ezeket nyugodtan bele lehet szépen turmixolni, hogyha valaki szereti a smoothie-t, vagy pedig lehet egy olyan joghurtállat készíteni, ami mondjuk nincs összeturmixolva, hanem csak a joghurtot édesítjük akár egy kanál mézzel, és akkor mehet a tetejére pirított mag, granola, gyümölcsdarabok, és garantáltan ebédig kihúzzuk ezzel a tápanyagdús reggeliben.
0: De hogy még milyen finom hűsítők léteznek, és hogy mit ajánl nekünk Kriszti, ezzel folytatjuk nem sokára. A vendégem Ocella Kriszti, funkcionális táplálkozási szakértő, itt a Befordultam a konyhában.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára, velem Korcsog Laurával és a vendégemmel, Hocella Krisztivel, funkcionális táplálkozási szakértővel. Köszönöm, hogy itt vagy velem.
1: Hello, szia Laura.
0: Na hát, akkor most ott tartunk, hogy jöhetnek a hűsítő desszertek. Hogyha nyáron sem szeretnénk elengedni, akkor milyen formában és mit fogyasszunk, mit ajánlasz?
1: Na ne, hogy nem szeretnénk elengedni, ilyenkor különösen nem szeretnénk elengedni, hiszen ki ne szeretné a finom fagyikat. Én óriási rajongója vagyok egyébként az otthon készített házi fagylaltoknak. Itt nem kell bonyolult receptekre gondolni, igazából, hogyha egy joghurthoz adunk gyümölcsöt, vagy akár valamilyen magvajat, egy kis édesítőszert, azt lefagyasztjuk, utána összeturmixoljuk, már is egy nagyon finom, krémes fagyit kapunk, de hogyha valaki esetleg mondjuk nem fogyaszt tejterméket, mert van esetleg laktózé, kazein érzékenység, akkor nyugodtan lehet kókusztej alapú jeges desszerteket, fagyikat készíteni, vagy vannak ilyen kis szilikon jégkrém formák, amiben csak beletöltjük, akár lehet simán egy leturmixolt gyümölcs is, és akkor kapunk belőle egy szorbetet, tehát ezek tényleg csak a képzeletünk szabhat határt a variációknak, mert tényleg mindenféle ízben elkészíthetőek ezek. Ami nagyon fontos, ugye a fagyizókban kapott fagylaltokhoz képest, hogy itt pontosan tudjuk, hogy mi került bele, pontosan tudjuk, hogy mennyi cukor, vagy esetleg édesítőszer lett hozzáadva, és meg tudjuk választani azt, hogy milyen alapanyagok kerülnek bele, úgyhogy ezekről nem szabad, és nem is kell lemondani, hanem nyugodtan kísérletezzünk vele otthon. Nekem egyébként van kifejezetten egy házi fagyi receptgyűjteményem is a weboldalamon, úgyhogy ott 15 nagyon egészséges, magas fehérjetartalmú fagyi közül tudnak válogatni az emberek.
0: Tehát akkor jól értem, joghurt, fagyasztott gyümölcs, édesítőszer, hogyha kell, ezt lefagyasszuk, és aztán ezt a fagyasztottat turmixoljuk át, és akkor ez a fagyink.
1: Így is lehet, illetve hogy nyilván, hogyha valakinek van otthon fagyigépe, akkor az a legegyszerűbb, de hogyha valaki már mondjuk alapból fagyasztott gyümölcsöt turmixol össze, joghurttal, illetve a többi hozzávalóval, akár mentával, bazsalikommal, egy epres bazsalikomos fagyi egyébként nagyon-nagyon finom tud lenni, akkor már is fagyasztható, viszont hogyha valaki friss gyümölcsel dolgozik, akkor vissza kell tenni nyilván a fagyasztóba, és hosszú órákat kell várni, amíg ez megdermed, de megéri, mert nagyon-nagyon finom lesz.
0: A finom desszerten is túl vagyunk. Mivel zárjuk ezt a jó kis nyári forró napot?
1: Hát attól függ, hogy mihez van kedvünk. Hogyha egyébként a reggeli ebéd és mondjuk egy uzsonnával bevittük a megfelelő tápanyagokat, akkor nem kell feltétlenül egy óriási vacsorában gondolkoznunk. Nyilván ez aktivitástól, illetve étvágytól is függ, de például lehet egy szimplán egy tépet csirke melles szendvicset készíteni, vagy lehet egy hideg lecsót enni két darab főtt tojással, tehát abszolút nem kell itt sem óriási főzésekbe bonyolódni. Hogyha van előre elkészített fehérjeforrásunk, vagy szénhidrátforrásunk a hűtőben, akkor azokat nagyon jól össze lehet kombinálni, és különböző dresszingekkel, fűszerekkel egy teljes értékű vacsorává varázsolni.
0: Nagyon jól hangzik. Köszönöm szépen, hogy itt voltál ma velem. Holnap folytatjuk méghozzá azzal, hogy milyen lehet mondjuk egy strandon a menő számunkra, mit csomagoljunk magunknak. Köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm.
0: Hocella Kriszti funkcionális táplálkozási szakértő volt a vendégem ma a Befordultam a konyhára című magazinba.

0: Rossz és Lotfi Vegi dalával búcsúzom, már a Korcsok Laurát hallottad. Köszönöm, hogy velem utaztál, és köszönöm, hogy játszottál velem, ugyanis nyeremény hétvégénk van. A mai nap már kiosztottam 3 családi mozijegyet, holnap is ugyanez vár rád, viszont délután Kolosnál is nyerhetsz még a mai napon, úgyhogy maradj itt a Petőfin, legyen csodaszép napod, mi találkozzunk holnap is, addig is mosolyog sokat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám. A kemény hétköznapok után.
2: Vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
1: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
2: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyereményed családi

0: kicsi a terep, de azért legyél éber. A magyar zene most szombaton és vasárnap nyereményt ér. Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban. Minden magyar. A reklám után. A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Novák József.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Fokozódik a hőség. Már a hétvégén állíthatják a paksi atomerőművet. Otthoni munkavégzést rendeltek el az állami gazgatásban.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Erős a hétvégi forgalom az M7-esen a fővárostól a Balaton felé. Az M0-ás csomópont és Martonvásár között szakaszos torlódás alakult ki. A 7-es főút felé is sokan kerülnek, ezért aki teheti, használja az M6-ost Rácz keresztúrig. Az erős teherforgalom miatt torlódik az M1-es Budapest felé vezető oldala Tata és Biatorbágy között több helyen is. Személyautóval érdemes a kamionok elől elzárt átterelt sávot használni. Baleset történt a 81-es főúton Bakony-Sárkány közelében. A 36-os kilométernél az utat teljes szélességében lezárták. A forgalmat Bokot felé terelik. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
2: Akár már a hétvégén leállíthatják a paksi atomerőművet a Duna alacsony vízállása miatt. Ezt a miniszterelnök közölte a Facebook oldalán. Magyar Péter a Védelmi Tanács tegnap esti üléséről beszámolva hangsúlyozta, az ország valamennyi rendelkezésre álló kisegítő erőműve működik és készen létben áll. Mindegyiket ellátták a szükséges tüzelőanyaggal. Otthoni munkavégzést rendeltek el az állami gazgatásban a jövő hét első 3 napjára. A kormánydöntés minden olyan munkakörre vonatkozik, amelynél a munkahelytől távol is megoldható a feladatellátás. A piaci vállalatokat és munkáltatókat arra kérik, hogy vezessenek be hasonló intézkedéseket, és amennyire lehet, csökkentsék az irodaépületek energiafelhasználását. Korlátozzák hétfőtől a vasúti teherszállítást. A legkritikusabb időszakban délután 5 és este 10 óra között nem közlekedhetnek majd a tehervonatok. Kivételt kizárólag a nemzetgazdasági szempontból nélkülözhetetlen az alapellátást biztosító, például az erőművek ellátását szolgáló szerelvények jelentenek. Energiatakarékossági okokból lassabban járnak a metrók és a villamosok Budapesten. Néhány perccel megnőhet a menetidő, ugyanis a járművek kevésbé intenzíven gyorsítanak, amivel naponta 15 megawatt energiát lehet megtakarítani. Emellett néhány vonalon a trolik helyett munkanapokon korszerű dízelautóbuszok közlekednek majd. Vízkorlátozás elrendelését kérte 6 Fejér megyei település önkormányzatától a szolgáltató a hőségriadó idejére. Tavajdon, Mányon, Felcsúton, Egyeken, Vasztélypusztán és Alcsútdobozon vezetnének be korlátozásokat, hogy megelőzzék az ellátási problémákat. A Fejér Víz ZRT hangsúlyozta, szolgáltatási területén jelenleg mindenütt stabil az ivóvízellátás.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Országszerte süt a nap, délután legfeljebb az északnyugati határ mentén alakulhatnak ki elszórtan zivatarok. Helyenként megélénkül, a kisalföldön megerősödik a szél. Délután 36-39, késő este 23-31 fok várható. A Balaton 24, a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos.
1: A hírek után...
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A hét kedvenc magyar zeneivel indul a visszaszámlálás szombaton, ez a Petőfi 56. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Megyesi Gábort hallott, az is kiderül majd, melyik dal lett a hét leges, legnagyobb kedvence, az abszolút befutó, de most az 56. helyről jön Dash, Youngfly és Azaria a Pannoniával.
0: Itt egy újabb óra,
1: kizárólag magyar zenékkel és Megyesi Gáborral.
0: Ez a Petőfi Rádió.
1: Petőfi 56.
0: A hét legjobb hazai zenéivel.
1: Petőfi Rádió.

0: műsorvezető.
1: Ezen a héten Medgyessy Gábor. Tavaly ilyenkor már javában jöttek a Well Hello nyári slágerei. A duó egy kifejezetten vidámabb, a régi Well Hello-ra hajazó hangulatú anyaggal tért vissza, ami egyébként pillanatok alatt bérelt helyet szerzett a nyári lejátszási listákon és a fesztiválos estéken. Fluorék a korábbi merengősebb és sötétebb témáik után a haddalos Gelato albummal hozták vissza tőlük egyébként megszokott lazább vonalat. Idén viszont úgy döntöttek, nem erőltetik magukra a fesztivál szezon előtti dalírást, és csak akkor alkotnak, amikor jön az ihlet. Erről Fluor Tomi mesélt nemrég nálunk itt a Petőfin. Ha lemaradtál a beszélgetésről, a Spotify és SoundCloud csatornáinkon bármikor pótolhatod. Most pedig jöjjön a Well Hello-tól az Éjfél Tájt a Petőfin.
0: Ez a hivatalos magyar zenei lista.

0: Ez a hivatalos magyar zenei lista. Petőfi 56.
1: Nem csak szervezőként, de fellépőként is uralja a Gyergyó Szent Miklósi Folk and Roll Weekendet a Bagosi Brothers Company. A holnapig tartó rendezvényen a srácok mindhárom napon teljesen más formációban lépnek a Tariznyás Márton Múzeum udvarának színpadára. Ma a Gas Boys néven a saját kedvenc dalaikat játsszák el, sőt, Dorogi Petivel kiegészülve az Intim Torna illegen legnagyobb slágereit is megszólaltatják. Holnap aztán egy igazi csemege érkezik, a Csillag az égen album dalai csendülnek fel népzenei köntösben, Molnár Szabolcs Prímás és zenekara kíséretében. Ha teheted, ne hagyd ki. Most pedig jön a Bagosi Brothers Company-hez a zuhanás, a Petőfi.
0: A magyar

0: hivatalos magyar zenei lista. Petőfi 56.
1: A sikeres debütálása és egy hosszabb feltöltődési időszak után teljesen új fejezetet nyit Lenke. A 2023-as kikeltető egyik legizgalmasabb felfedezetje az elmúlt egy évben türelemmel figyelte a saját belső tempóját, a tapasztalatait pedig most egy friss, sokszínű dalba öntötte. A tőle megszokott, az álompoptól a táncos elektronikáig terjedő zenei világában énekléssel, reppeléssel, vagy egy furujával sző sajátos hangulatot. A friss dalában pedig az elektronikus műfajon keresztüli kapcsolódást és a saját gyökereit táncolja körül. Íme az új korszak felvezetője, érkezik Lenke, ez a Szíven ütnek a mélyek, a Petőfim.
0: A 45.

0: A Petőfi Rádió hivatalos magyar zenei listája a hét legjobbjaival.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar. A 40

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Folytatódik a Petőfi 56, a hivatalos magyar slágerlista visszaszámlálása. Nem egy messzire, a mikrofonnál Megyesi Gábort hallod. A friss hírek után itt lesz majd többek között a Diana Heat, Szajanoé, vagy éppen az Arkitra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
3: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. A kemény hétköznapok után
3: vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
4: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
3: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyereményed családi

0: Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
1: Minden magyar.
0: A reklám után. A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Novák József.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Fokozódik a hőség, otthoni munkavégzést rendeltek el az államigazgatásban. Földrengés volt Nápoly környékén.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Erős a hétvégi forgalom az M7-esen a fővárostól a Balaton felé. Az M0-ás csomópont és Martonvásár között szakaszos torlódás alakult ki. A 7-es főút felé is sokan kerülnek, aki teheti, használja az M6-ost Ráckeresztúrig. Az erős teherforgalom miatt torlódik az M1-es Budapest felé vezető oldala Tata és Biatorbágy között több helyen is. Személyautóval érdemes a kamionok elől elzárt átterelt sávot használni. Baleset történt a 81-es főúton a Bakony-Sárkány közelében. A 36-os kilométernél az utat teljes szélességében lezárták. A forgalmat Bokot felé terelik. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
2: Otthoni munkavégzést rendeltek el az államigazgatásban a jövő hét első három napjára. A kormánydöntés minden olyan munkakörre vonatkozik, amelynél a munkahelytől távol is megoldható a feladatellátás. A piaci vállalatokat és a munkáltatókat arra kérik, hogy vezessenek be hasonló intézkedéseket, és amennyire lehet csökkentsék az irodaépületek energiafelhasználását. Az áramfogyasztás csökkentésére kéri a fogyasztókat, különösen a nagy energiaigényű ipari felhasználókat, a Magyar Villamos Energia Ipari Átviteli Rendszer Irányító ZRT. A társaság közölte, hogy a folyamatos ellátás biztosítása érdekében megtették a szükséges intézkedéseket, és életbe léptették a jelentős zavar esetére kialakított protokollt. Zacskós vízzel és speciális járművekkel segíti a lakosság ivóvíz ellátását a Honvédség a hőségben. Ma Kapolcsra, a Művészetek Völgye Fesztiválra és Szentendrére is több ezer adag vizet juttattak el. A Dunaparti városban, valamint a szomszédos Leányfalun és Tahitótfalun vízszállító járművekkel töltik a tározókat. Megköszönte a katonák, rendvédelmi dolgozók és az egészségügyi szakemberek extrém hőségben végzett szolgálatát a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök. Forsthoffer Ágnes emellett köszönetet mondott minden magyarnak is, aki együttműködik az energia és víztakarékossági intézkedések betartásában. Közepes erejű földrengés rázta meg tegnap este a dél-olaszországi Nápoly környékét. A 4,7-es erősségű földmozgás epicentruma a Felgrei mezőkön, Európa egyik legnagyobb aktív vulkánikus területén volt. A rengést érezni lehetett az alig 10 kilométerre fekvő Nápolyban, valamint a közeli Ischia és Porcsida szigetén is. 21 ember megsérült.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Országszerte süt a nap, délután legfeljebb az északnyugati határ mentén alakulhatnak ki elszórtan zivatarok. Helyenként megélénkül, a Kisalföldön megerősödik a szél. Délután 36-39, késő este 23-31 fok várható. A Balaton 24, a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos.
1: A hírek után...
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Megy tovább a magyar zene hivatalos lengerlistája, ez a Petőfi 56. Hello, én Megyesi Gábor vagyok. A visszaszámlálásunkban itt lesz nem sokára a 41. helyről Szaja Noé újdonsága, de előbb a 42-ről hallod az Arkidrát, ez a Kóborló.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenékkel és Megyesi Gáborral.
0: Ez a Petőfi Rádió. Petőfi 56.

0: Rádió hivatalos magyar zenei listája.
1: Egyszer gitárral indult, de már a hazai alternatív széna egyik legsokoldalúbb alakja lett Kolibri, vagyis Bognár Bandi. A 2018-as angol nyelvű szárny próbálgatások és a kikeltető után a magyar dalszövegek felé fordult. A 2020-as szívavató kislemezzel pedig egyből felhívta magára a figyelmet. Bár a melankolikus akusztikus atmoszféra az igazi védjegye, vérbeli zenei kaméleonként szinte bármilyen stílusban otthonosan mozog. Ez bizonyítják a 100 Sins-szel közös lágerei, mint a Fuss vagy a Zárószám, de a VV kollektívával és Tembóval közös munkái is. Bármilyen műfajhoz nyúl, a saját karakterét mindig rányomja a dalra. Mutatom is, hogy miért érdemes figyelni rá. Jön Kolibri és a Húzat, a Petőfi.
0: A 38.
2: Nézem, ahogy nézek át.

0: Petőfi Rádió hivatalos magyar zenei listája a hét legjobbjaival.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Ide jó tartozni.
1: Petőfi 56.
0: A Petőfi Rádió hivatalos magyar zenei listája.
2: Egy erdélyi gimnáziumi zenekarból indultak, ma pedig már több mint két évtizedes múlttal és sok-sok rangos díjjal a zsebükben formálják a hazai rock színteret. Érkezik a Titán, a száz régeni formáció életében a 2023-as év hozta meg a hatalmas áttörést, amikor az Éjféli járat című slágerükkel nem csak a dal fődíját zsebelték be, de elnyerték a Petőfi zenei díj az év dala elismerést is. Az urak viszont nem most kezdték a szakmát, az immár 23 éves múlttal rendelkező csapat védjegye a mai napig az igényes hangszerelés, a tartalmas szövegvilág és az az egészséges nemzeti önérzet, ami igazán egyedivé teszi a zenéjüket. Itt a Titán és a Veled eltűnnék, a Petőfi.
1: A 30

0: Hazai zene minden mennyiségben.
1: A magyar zene hivatalos listája Petőfi Rádióban.
0: Petőfi 56.
2: Micsoda buli volt, természetesen teltház előtt dübörgött az Airi Mafia klasszik estéje, ahol a csapat egészen a gyökerekig 2005-ig pörgette vissza az időt. A szakadó eső sem tudta elrontani a hangulatot. A közönség egy emberként tombolt és énekelte a legelső Mafia slágereket. Nem lennék meglepődve, ha ennek a sorozatnak lenne még folytatása. A koncertek sora pedig nem áll meg, ma a Művészetek völgyében lépnek fel a srácok, ahol szinte biztosan felcsendül a legfrissebb közös dobásuk is. Ez jön most itt a Petőfén, az Airi Mafia Betonhofival. Nesztek! A 30

0: magyar zene hivatalos listája.
1: Petőfi 56.
0: Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.
2: A kifejezetten jó fogadtatásban részesült Széthullik a világ című albumuk után friss dallal jelentkezett az Imago Mundi. Újdonságuk a Káos címet kapta, és atmoszférájában szorosan kapcsolódik az előző lemezvilágához. A zene egy érzelmileg megterhelő kapcsolat történetén keresztül mesél a menekülésről, a változás nehézségeiről és a mindennapokból való kiszakadásról. Ahogy Kaiser Peti, a zenekar énekese mondta, a dal azt a helyzetet mutatja be, amikor két ember a változások elől inkább egymáshoz menekül, miközben néha csak arra lenne szükségünk, hogy egy csendes helyen végre magunkkal foglalkozhassunk. Mély témák, ismerős hangzás, jön az Imago Mundi és a Káosz a Petőfi.
1: A

0: Jobbágy Feri, Trianon tagadó Tibi alias 3T, Népi Jóska, Bakonyi Betyás Sanyi, Jobbos Tibi, Tártos Bandi, Zsíros Deszkásunk,
1: Szevasztó!
0: Camping Bringásunk,
1: Szevasztó!
0: Meg a lemez lovász.
2: Hello!
0: A házban.
1: Szevasztó! Szevasztó!
0: Várja. Jó, mit kíván a magyar nemzet? Magyar nemzeti hip-hop rappet. Mit kíván a magyar nemzet? Hungarapannon népi nemzeti magyar rappet.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Mára itt hagyjuk abba a Petőfi 56 visszaszámlálását, de holnap ugyaninnen, vagyis a 28. helytől folytatjuk, akkor is számítok rád már déltől. Most érkezik Kenész Kolos kollégám, töltsd vele a következő órákat, aztán este 8-tól én is visszatérek koncertajánlókkal és az elmúlt évtizedek nagy hazai kedvenceivel. A mikrofonnál Megyesi Gábort hallottad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az ICO Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Otthoni munkavégzést rendeltek el az államigazgatásban. Továbbra is stabil Budapest ivóvízellátása. Földrengés volt Nápoly környékén.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Szárligetnél korábban egy műszaki hibás kamion vesztegelt a külső sávban. A 48-as kilométernél jelenleg 2 kilométeres a torlódás. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán burkolatjeleket távolítanak el Kecskemét elkerülő szakaszán. A 72-es kilométernél a belső sávot lezárták, a torlódás itt is 2 kilométeres. Az M76-oson a Keszthely felé vezető oldalon az M7-es autópálya csomópontja után egy műszaki hibás autó állt meg a külső sávban. A gyorsforgalmi úton az adott szakaszon csak egy sáv járható. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Otthoni munkavégzést rendeltek el az államigazgatásban a jövő hét első 3 napjára. A kormánydöntés minden olyan munkakörre vonatkozik, amelynél a munkahelytől távol is megoldható a feladatellátás. A piaci vállalatokat és munkáltatókat arra kérik, hogy vezessenek be hasonló intézkedéseket, és amennyire lehet, csökkentsék az irodaépületek energiafelhasználását. Az áramfogyasztás csökkentésére kéri a fogyasztókat, különösen a nagy energiaigényű ipari felhasználókat a Magyar Villamos Energiaipari Átviteli Rendszer Irányító ZRT. A társaság közölte, hogy a folyamatos ellátás biztosítása érdekében megtették a szükséges intézkedéseket, és életbe léptették a jelentős zavar esetére kialakított protokollt. Budapesti ivóvízellátása stabil, egyelőre nem kell korlátozást elrendelni, közölte a főpolgármester Facebook oldalán. Karácsony Gergely azt kérte a fővárosiaktól, hogy a következő napokban takarékoskodjanak az ivóvízzel. Hozzátette, a város számos intézkedéssel spórol az energiával. Zacskós vízzel és speciális járművekkel segíti a lakosság ivóvízellátását a Honvédség a hőségben. Ma Kapolcsra, a Művészetek Völgye Fesztiválra és Szentendrére is több ezer adag vizet juttattak el. A Dunaparti városban, valamint a szomszédos Leányfalun és Tahitót falun vízszállító járművekkel töltik a tározókat. Az uniós tagállamok belügyminisztereinek rendkívüli videókonferenciáját kezdeményezte a spanyol miniszterelnök a Ceuta városában történt tömeges határsértések miatt. Pedro Sánchez úgy fogalmazott, a többség segítséget ajánlott, mások azonban Spanyolország Schengeni övezetből való kizárását követelik. A Spanyolországhoz tartozó Ceutába az elmúlt napokban bevándorlók ezrei szöktek át Marokkóból. Közepes erejű földrengés rázta meg tegnap este a dél-olaszországi Nápoly környékét. A 4,7-es erősségű földmozgás epicentruma a Felegrai mezőkön volt, és a rengést érezni lehetett az alig 10 kilométerre fekvő Nápolyban, valamint a közeli Ischia és Podrica szigetén is. 21 ember sérült meg.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Holnap is marad a nagyrészt napos idő, de az északi és a Dunántúli középhegységben zápor-zivatar kialakulhat. A hajnali 17-22 fokról 34 és 40 fok közé melegszik a levegő. A Balaton 26-27, a Belencei tó 28, a Duna Budapestnél 24 fokos.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Az ember bejön dolgozni, ránéz a naptárra és kétségbe esik. Hogy a fenébe van már augusztus 1-e, hölgyeim és uraim? Elképesztő, a nyár utolsó hónapját is elkezdjük és megalapozzuk a szombat délutánodat. Ciao, szia, Kenész Kolost hallod, játszunk is, hozom a részleteket, meg a Margaret Island alamár is.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar zenét.

0: 样。
1: Sziasztok, Peti vagyok az Imágó Mondiból. Hallgassátok meg legújabb dalunk itt a Petőfi Rádión.
2: Minden egyes álmom, te vagy mindig benne. Eltűnnék, de folyton visszahúzol este lente.
3: Ez a legújabb magyar zene.

hidrogénhidrátot és vizet fogyasztasz. Nem véletlenül fogalmazzák meg ezt a kérést, és őszinte leszek, az agyamra megy a rengeteg fotelből okoskodó, mindent jobban tudó ember. Egészen elképesztő. Fontos dolgokról kell beszélnünk, ugyanis nem akarom elhinni, hogy az emberek nem látják azt, hogy most tényleg van egy olyan helyzet, amit közösen tudunk egész egyszerűen megoldani. Az, hogy a Duna vízállása ilyen, az nyilván valamilyen szinten tőlünk, legalábbis kis emberekkel biztosan kívülálló ok. Ez teljesen rendben van. De az, hogy megfogalmaznak felénk egy kérést, legyen az bárki, hogy próbáljunk megfigyelni, és még egyszer mondom, ott van az, ha megtehetjük, fogyasszunk kevesebb áramot az esti órákban. És rögtön az a válasz, hogy nem, én akkor is 17 fokon nyomatom a klímát. Hát azért az ember egy kicsit elszomorodik, de hála Istennek a gondolkozóak kicsit talán többen vannak, ugyanis pont most láttam a statisztikát, hogy a tegnapi este folyamán hiába volt nagyobb a napi átlag hőmérséklet, kevesebb volt a tervezethez képest az áramfogyasztás. Csak így tovább, együtt ez is sikerülni fog. És a Petőfi Rádióban pedig vidám dolgokról is tudunk azért hála Istennek beszélni. Játszunk például nem sokára. Figyeld az óraslágerit, pár perc múlva játszom, és mehetsz a moziba, hogy milyen filmre? Egy családi jegyet adunk a leggyorsabb SMS-ezőnek. A Mancsőr járat a Dino film című mozi premier előtti vetítésére a UIP Duna film jó volt.

0: és velünk a legjobb játszani. 14 óra 37 perc van, ez pedig a Petőfi Rádió. Örülök, hogy velünk vagy, és örülök, hogyha kicsit lenyugszunk, azért a melegben nehogy magasra szökön a vérnyomásunk, mert könnyen okozhat ez problémát, de közben ami nem okoz problémát, na azok, akár azok az örömkönnyek, amiket remélem, hogy tudunk hozni most a folytatásban. Hívjuk a leggyorsabb SMS-ezőt, itt a Petőfi Rádióban hétvégi játékunk zajlik. Halló?
1: Szia!
0: Szia, hogy hívnak?
1: Roland vagyok.
0: Szia Roland, merre kaptunk el? Szia!
1: Budapesten vagyok, éppen dolgozom.
0: Óha, remélem, hogy azért beltéren.
1: Igen, igen, autóba ülök, úgyhogy.
0: Azt még ki lehet bírni, ha működik a klíma.
1: Így van, hál' Isten működik.
0: Na, tök jó, és meddig tart ma a meló?
1: Igazából egy óra is végzek, úgyhogy.
0: Már fél lábon, már látod a végét. Ebédeltél ma már?
1: Igen, igen.
0: Na, mi volt a menü?
1: Meki.
0: Ó, jó van, lehet egy kicsit bűnözni hétvégén, nem?
1: Így van.
0: Jó van, de és a moziban amúgy mi a kedvenc ilyen mozisznekked?
1: A nachos, a jó kis jalapenyóval, sajtszószal.
0: Lehet, hogy így még több lehetőség juthat ilyet fogyasztani, ugyanis osztogatjuk a páros helyet családi mozijegyeket most a hétvégén. Kit vinnél el magaddal, hogyha összeáll a csipet csapat?
1: Barátokat igazából.
0: Á, de jó, szuper program lesz. Na figyelj, kettő kérdés választ el tőle. Mi volt az óra slágere?
1: Balatoni nyár a Kft-től.
0: Tök jó. És a Petőfi Rádió szlogenje?
1: Petőfi Rádió, minden magyar.
0: Roland, minden tudsz, gratulálok tiéd a Mancsőr járat, a Dino film című mozi premier előtti vetítésére a családi egy. Gratula!
1: Köszönöm szépen.
0: Köszi, hogy játszottál. Hát akkor kitartás neked még már a melóban. Ne tedd le, jó adáson kívül még a részleteket megdumáljuk. Azonnal folytatjuk. Köszi, szép napot, szia! És küldjünk természetesen mellé egy szuper Morionez dalt a folytatásra. Késő van, ezt hallgatjuk most a Petőfi Rádióban, játszani még nincsen késő, még kettő darab családi jegy a mai délutánban rád vár, szóval figyelj az óra slágerére, meghangosíts a rádió.

0: 14 óra 48 perckor is 40,8 fok Sárosdon, ez most a legmagasabb érték, amit az időkép mutat. Víz legyen nálad mindenképp, anélkül ne indulj el, kalap, kabát ne, illetve naptej is azért nem árt, hogyha esetleg kéznél van. A bőröd védelme is nagyon fontos ezeken a napokon, vigyázz magadra, jó, elkísérünk téged. Például ilyen szuper dalokkal, amivel most folytatjuk Nagy Bogi és Des közösen, jól leszek újra, és képzeld el, a következő órában dalpremierezünk, ráadásul nem hagyjuk alább, dupla dalpremier, ilyen sem volt. Még kettő olyan dal, amit sosem hallhattál még a Petőfi Rádióban, most nálunk először. Jó? Jó lesz? Figyelj majd ránk, hogy kik érkeznek hozzánk, mondom majd nem sokára a részleteket. Addig viszont bulizunk egyet, akár a strandon légy, akár az autóban nyomatod a legnagyobb felvételeket. Neked szól most a következő.
1: Ez a legújabb magyar zene.

0: jót ragyogott a szívünk. Köszi Mohamed Fatimának, és köszi neked is, hogy itt vagy, Kenész Kolos a fedélzeten, és a következő óra meg lesz töltve élménnyel és izgi infokkal, ugyanis van egy zenekarunk, amely ünnepli a jövő héten a születésnapját, hogy hogyan, illetve kik ők, azonnal jönnek a részletek, aztán pedig a Carson Coma slágere is szól majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Holnap a mainál is melegebb idő lesz. Már most hétvégén leállhat a paksi atomerőmű. Tovább tartanak nyitva a strandok több nagyvárosban.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán burkolatjeleket távolítanak el Kecskemét elkerülő szakaszán. A 72-es kilométernél a belső sávot lezárták, a torlódás elérte a 2 kilométert. A 33-as főúton Debrecenbel területén egy személyautó és egy teherautó ütközött össze. A 108-as kilométernél, tehát a Dózsa-György út és a Füredi út kereszteződésénél félpályán halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Akár már a hétvégén leállíthatják a paksi atomerőművet a Duna alacsony vízállása miatt, ezt a miniszterelnök közölte Facebook oldalán. Magyar Péter a Védelmi Tanács tegnap esti üléséről beszámolva hangsúlyozta, az ország valamennyi rendelkezésre álló kisegítő erőműve működik és készenlétben áll, mindegyiket ellátták a szükséges tüzelőanyaggal. Otthoni munkavégzést rendeltek el az államigazgatásban a jövő hét első három napjára. A kormánydöntés minden olyan munkakörre vonatkozik, amelynél a munkahelytől távol is megoldható a feladatellátás. Az áramfogyasztás csökkentésére kéri a fogyasztókat, különösen a nagy energiaigényű ipari felhasználókat a Magyar Villamos Energiaipari Átviteli Rendszer Irányító ZRT. A társaság közölte, hogy a folyamatos ellátás biztosítása érdekében megtették a szükséges intézkedéseket. Budapesti ivóvízellátása stabil, egyelőre nem kell korlátozást elrendelni, közölte a főpolgármester Facebook oldalán. Karácsony Gergely azt kérte a fővárosiaktól, hogy a következő napokban takarékoskodjanak az ivóvízzel. Több strand is meghosszabbított nyitvatartási időben várja a látogatókat a hőség miatt. Keddig egy órával később, este 8 órakor zár a budapesti Palatinus és a római strandfürdő. Tovább tart nyitva, és a helyieknek kedvezményes belépőt kínál több megyei jogúváros strandja is. Debrecenben, Székesfehérváron, Pécsett és Szolnokon is este 8 óráig várják a látogatókat az önkormányzati fürdők. Közepes erejű földrengés rázta meg tegnap este a dél-olaszországi Nápoly környékét. A 4,7-es földmozgás epicentruma Felegrai mezőkön volt, a rengést érezni lehetett az alig 10 kilométerre fekvő Nápolyban. Legalább 21-en sérültek meg.
1: Petőfi Rádió. Sport.
4: Jó napot kívánok, Katona László vagyok. 2 órával hamarabb kezdődik a mai Kispest Honvéd MTK bajnoki találkozó. A Magyar Labdarúgó Szövetség a rendkívüli időjárási helyzetben az energiafelhasználás csökkentéséhez járul hozzá azzal, hogy természetes fényben rendezi meg a találkozókat. A Kispest MTK összecsapás 17 óra 30 perckor kezdődik. 3 másodosztályú mérkőzés pedig elmarad ma a labdarúgó Merkantil Bank Ligában. A DVTK Szent Lőrinc, a Mezőkövesd Ajka, illetve a Szeged BVSC találkozók esetében a vendégcsapatok nem egyeztek bele a módosított kezdési időpontokba. Európa bajnok a Kropkó Márta, Szalai Fanni, Dévai Márk, Lehmann Csongor összeállítású magyar triatlon vegyesváltó. A lengyelországi sprintversenyen 300 méter úszásból, 8 km kerékpározásból és 1,6 km futásból álló viadalon 20 váltó indult. A magyarok eddigi legjobb szereplése a tavalyi EB bronz volt. A férfiaknál Nagy Nándor, a nőknél Békési Eszter nyerte a 44. Balaton átúszást. A Révfülöp és Balatonboglár közötti 5,2 km-es távon több ezeren indultak. Kétszeri halasztást követően ma került megrendezésre. Köszönöm a figyelmüket!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Holnap is marad a nagyrészt napos idő, de az északi és a dunántúli középhegységben záporzivatar is kialakulhat. A hajnali 17-22 fokról 34 és 40 fok közé melegszik a levegő. A Balaton 26-27, a Velencei tó 28, a Duna Budapestnél 24 fokos.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Három után 4 perces sem veszünk vissza a tempóból. Jön hozzánk a Ster, pontosabban az 50%-a a csapatnak, de itt lesz velünk bizony Noel, és mesél egy picit a jövő heti születésnapi koncertjükről, illetve hoz két dalt, amit sosem hallhattál még itt a Petőfi Rádióban. Izgi, ugye? De előtte még a Carson Coma.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar zenét.

0: És lehet, hogy elfelejtünk hazamenni, és mi is most ajánlunk egy nagyon szuper koncertet itt a Petőfi Rádióban, ugyanis van egy zenekar, amely 3 éves, és ezt ünnepli majd jövő héten az A38 hajón, a Ster! Hello! Szia! Itt van velünk Molnár Noel!
1: Szevasztok, sziasztok, köszi a meghívást!
0: Hogy telik most a hétvégétek? Hogy bírjátok ezt a hőséget?
1: Hát, nagyon zűznét nehezen, én nem vagyok egy ilyen nyár, nagyon nyári meleget kedvelő típusú csávó. Inkább ez a kellemes 20 fok, de egyébként minden időben valami bajom van. Tehát a hideg van, az a baj, a meleg van, az a baj. De egyébként most az M1-en sikerült majdnem 3 órát jönni. Úgyhogy, de nem baj, mert így nézelődtünk. Így nézegettem felfedezt, az embereket.
0: Igen,
1: a elég érdekes társaság jött össze, képzeld el, ahogyan így lehozott a Waze. Ugye mindig vannak ezek a mémek, hogy akik a Waze-t használják, azok mindig külön utakon mennek. És volt egy francia furgon, bent előttem egy francia furgon, egy román furgon, egy Peugeot, és így jöttünk, négyen.
0: Én mondjuk egyébként azokat a képeket is nagyon szeretem. Nyilván a helyzet nem jó, de amikor megáll a forgalom, és akkor jön a zenész ember, felnyitja a csomagtartót, és előveszi a hangszert, és ott ad egy koncertet a kocsisorba.
1: Hát, ilyen még nem gondolkodtam, egyébként egy jó ötlet különben.
0: De reméljük, hogy nem lesz rá sokszor alkalom, viszont jövő héten lesz rá mód az A38 hajón, ugyanis a Ster 3 éves lesz, hogyan ünneplitek? Mi várható ezen a koncerten?
1: Igen, jövő héten leszünk 3 évesek, vagy hát ezt fogjuk ünnepelni. Igazából most már az elmúlt 2 évben kiadtunk 2 nagylemezt, úgyhogy mindenképpen mondtuk, meg így promóztuk az egész eseményt, hogy ez a koncert azért különleges, mert elhozzuk ezt a 2 nagylemezt, a 2 külön korszakot, igazából végig fogunk ezen menni, és aki régebb óta követ minket, az is megtalálja azt, amit annak idején megtalált bennünk, és megkedvelt, meg akik nyilván most álltak ránk, ők is, ha az új dalokat majd meg fogják tudni hallgatni.
0: Érzel egyébként különbséget mondjuk a korábbi albumok között, hogyha már így ezt annyira kiéleztük erre.
1: Aha, nyilván, tehát a legelső albumunk az még ilyen kísérletezős album volt, nem is annyira kohézing, inkább egy mixtape-nek mondanám így utólag most már. A másik nagylemezünk, a Holtánc, az meg egyértelműen egy ilyen tök jól összerakott projekt, úgyhogy igazából ezt szeretnénk megmutatni a koncerten, hogy milyen fejlődéseken, milyen változásokon mentünk keresztül, nagyon sokat fejlődtünk egyébként, van egy tök jó csapatunk, úgyhogy egy jó zenekar, úgyhogy nagyon-nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy most egy teljesen új hangzással jöjjünk majd ide a hajóra.
0: Na, hát akkor még beszélgetünk erről az új hangzásról, meg mutatunk meg dalokat is itt a Petőfi Rádióban, viszont addig egy nagyon szuper csudló újdonság. Ez

0: Zsudlót hallottad a Petőfi Rádióban, ez volt a Vrum Vrum, köszönjük szépen, hogy itt vagy velünk, Kenész Kolos a fedélzeten, a mikrofon másik oldalán pedig itt van velünk Molnár Noel a Sterből, hello ismét!
1: Szevasztok!
0: Na, hogyha már itt Vrum Vrum, meg autókázás, meg szóba került az M1 is, neked van egyébként ilyen tipikus autókázós zenéd, amit mindig mondjuk így útközben nyomatsz?
1: Hát amúgy mindig más, amúgy, hogyha mondjuk így jövök fel Pestre, tudod, mert van valami koncert vagy valami, akkor Pest előtt általában mindig eljár, vagy benyomom a Post Malone Rockstart, persze az ilyen nagyon nagy flash zeném, meg egyébként nem tudom, így váltakozó, szóval nem tudom, amúgy most így sok magyar zenét is hallgatok, Méringer új albumját is például, Imágó Mundo, most minden, most ilyen...
0: Ezekből inspirálódsz.
1: Ja, nem feltétlenül, így mindenből inspirálódok, én is, meg mindenki, de most ezeket hallgatom.
0: Mondjuk mivel vagy tudsz töltődni, akár a zenén kívül is?
1: Az autóban?
0: Nem, ugyanblokk.
1: Hú, hát az a baj, hogy nagyon sokat zenélek, mert nagyon sokat foglalkozok ezzel. De
0: ez nem baj, szerintem.
1: Ami nagyon feltölt, nem tudom, amúgy az ilyen próbák, hogyha találok egy jó sorozatot, az nagyon feltölt, azt akkor egy nap alatt kivégzem. Mondanám, hogy olvasok, de sajnos nem. Meg podcastek, azok így jók amúgy. Nagy flash.
0: Legutóbb például mit hallgattál? Milyen témában? Most így nem konkrétan.
1: Legutóbb a John Bellion, egy külföldi zenész, és ő volt ebbe a... Nem fog eszembe jutni a podcastnek a neve, de ott volt, és azt hallgattam, egy ilyen 2 órás podcast volt.
0: Na, tök jó. Lehet, hogy majd ti is podcastet fogtok majd csinálni, nem?
1: Hát, ki tudja.
0: No, hát jövő héten lesz az nagy A38-as koncert, beszéltünk már erről, most nyilván nagy sztorikat nem szeretnék előre lelőni, meg gondolom te se, de készültek meglepetésekkel, nyugtasd meg a közönséget.
1: Persze, hát az egész koncert egy meglepetés.
0: Nem, de... ahogy egy születésnapod
1: méltó. Persze, hát készülünk, tehát hogy nyilván megpróbáljuk, hogy hát erre nem nagyon szeretnék itt még nagyon részleteket mondani, de meg fognak olyan előadók is jelenni, akikkel együtt dolgoztunk eddig. Meg hát még megpróbálom megfűzni a zenekar többi tagját, hogy öltözzenek már be valami kis kalapba, meg ilyen szülyenapi szedbe. Talán ez lesz a dress
0: code. Akkor igen, ezt akartam kérdezni, hogy lesz dress code is?
1: Valószínűleg igen.
0: De jó, szuper, nagyon jó. Ez szerintem egy tök jó hangulatot tud egyébként adni a koncerteken. Még ami egyébként eszembe jutott, tök jó, hogy behoztad már egyébként az együttműködéseket. Most is meg fogunk hallgatni majd egy ilyet, mindjárt beszélünk erről is, de van-e még mondjuk a fejetekben olyan név, akivel így mindenképp szeretnétek együtt dolgozni most jelenleg?
1: Hát ugye most jelenleg az elmúlt fél évünk azért elég húzós volt, igen, úgyhogy most nagyon megpörgettük a projekteket. Most egyre szerintem így a koncert után mi is így nem biztos, hogy ki fogunk adni szingülöket, de tervben van egy nagy lemez megint, és arra szeretnénk nyilván közreműködéseket, mert egyébként nagyon sok fiókban lévő dalunk van, tehát hogy amúgy volt olyan is, hogy elindítottunk már ilyen folyamatokat, De meglátjuk majd a jövő zenéje.
0: Egyébként ez azért kemény, hogy mondod, hogy nagyon sok fiókban lévő zene van, hiszen így is, ahogy említetted, elképesztő tempót diktáltok. Tehát, hogy múlt héten is jelent meg dal, most is itt van egy, most a múlt heti megjelenéssel folytatjuk, Gombkötő Sárival működtetek együtt, egyetlen a dal címe. Hogyan találtatok egymásra? Ugye, amit talán nem mondtam el az elején, hogy azért a közösségi médiát azt nagyon ügyesen használjátok és jelen vagytok. A munka folyamatokban ez hogyan jelenik, mert milyen százalékban mondjuk?
1: Hát így az első kérdése válaszolva, egyébként a Sárit is én először egyébként TikTok live-okban láttam.
0: Erre akartam kiukadni.
1: Igen, tehát őt ott ismertem meg így először. Aztán utána nem is olyan emlékszek, hogy hol találkoztunk vele személyesen, de aztán valahogy így elindult. Így, nem tudom, bekövettük egymást, meg néha így belépegettem az ő live-jába, ő is az enyémbe például, amikor még régebben többet live-oltam.
0: És aztán akkor így elindult. Ja,
1: többi meg történelem.
0: És akkor itt a történelemnek a megmutatkozása. Meghallgatjuk, jó? Sztár és Gombkötő Sári, valamint az egyetlen itt a Petőfi Rádióban. Aztán van még meglepetés, hiszen, mint mondtam, dupla dal premier, hogy mi lesz majd a második dal. Erről is nem sokára még több részlet itt a Petőfin, tarts velünk!
2: A virág elhullik, és én nézem az rannak a szirmai, ami szirmai, az út is lassan telik

0: Annyira szerethető együtt ez a két hang. Dalpremiér, tehát a Petőfi Rádióban a Szer és Gombkötös Ári közöse az egyetlen. Milyen volt most a rádióban meghallgatni?
1: Hát ez egy ilyen mérföldkő, tudod, hogy így itt lenni a stúdióban, meg nem tudom, hogy az egész így tök új, meg nem tudom, és akkor megszólal a dalunk.
0: De nem ez utoljára, ezt meg tudom ígérni. Amiről adáson kívül elkezdtünk beszélni, szerintem egy tök érdekes téma, a munkatempó. Fontos ez egyébként most 2026-ban, ugye már pedzegettük azt, hogy tényleg nagyon gyorsan jelennek meg új dalok. Ez fontos nektek is, hogy ilyen tempóban tudjátok akár a trendeket is követni?
1: Hát nyilván, meg amúgy valamelyik interjúban azt mondom, hogy egy gép vagyok. És mindig ezt mondom amúgy, hogy gépnek kell lenni, mert különben lemaradsz a dolgokra, és nem tudom. Én például olyan vagyok, hogy ha valamit csinálunk, akkor egyből csináljuk. Tehát, hogy én valamikor tényleg fenn vagyok, sokáig meg folyamat ezen gondolkodok, csinálom, és addig nem nyugszok, amíg az nincsen kész. Hmm. És szerintem nagyon fontos az amúgy, hogy nyilván, hogy kövessük a trendeket, meg mindig ott legyünk, ilyen up-to-date-ek legyünk igazából.
0: Hát csak felmerül az emberben a kérdés, hogy ezt meddig lehet csinálni?
1: Hát nyilván amúgy... Hát, hogyha az ember gép, akkor nincs probléma. De nem, de egyébként viccet félretéve, nyilván fontos a pihenés része is, szóval az azért nekünk is volt többször olyan pillanat, amikor így kicsit úgy azt mondtuk, hogy fú, bakker, túlvállaltuk magunkat.
0: És tök jó, hogy egyébként ezt behoztad, mert szerettelek volna kérdezni a tanulságokról is, hiszen most nyilván pont az interjú előtt beszéltük, hogy bébi zenekar, 3 éves, de azért mégiscsak sok tapasztalatot gyűjtöttetek. Mondjuk így legnagyobb tanulságot tudsz megfogalmazni, amit így nem tudom, átéltetek, és akkor utána így megbeszélgettétek akár közösen, és mondtátok, hogy ez legközelebb másképp. Uh-huh.
1: Hát egyébként szerintem azt tudnám így mondani, ami egy tök nagy tanulság volt, hogy például még a legelején, amikor még elkezdtünk így koncertezni járni, és akkor mi nagyon, tehát akkor állt össze az élő zenekar információ, meg minden, akkor így mentünk ilyen falunapokra és minden, és tudod, így nem tudtuk, hogy nyilván mi vár ránk, és azt megtanultuk, hogy tök mindegy, hogy hova megyünk minden, mert egyszerűen az összes koncert valamiért jó, szóval, uh-huh. hogy nincs az, hogy most ha 5 ember van, akkor is ez egy jó élmény volt, mert nem tudom, kedvesek voltak a szervezők, jó volt a közeg, vagy nem tudom, mentünk és kecskék jártak az utakon, ez tök nagy flash, tudod, szóval, hogy ez az, hogy meg kell tanulni értékelni ezeket, hogy tényleg, ha 2 ember van ott, akkor 2 embernek, a 200-200, de ez inkább, hogy ezt így az ember értékelje, meg tényleg az élményeket így magába elraktározza.
0: De jó ezt hallani, meg szerintem ez tök jó üzenet egyébként akár a következő generációnak is, aki mondjuk így ebben gondolkodik. Mik a tervek? Most meg lesz ez a születésnapi koncert, mondhatod, hogy majd nem ez fog majd készülni szépen lassan.
1: Így igaz. Megfontoltam. Ja, mint a fontolva haladó. De amúgy most lemegy igen az A38 jövő héten, és akkor utána meg lesz 2 elég nagy koncertünk, most megyünk idén először Erdélybe.
0: Hoppá!
1: Utána pedig a Budapest Parkban másnap. Úgyhogy egy Just in Time rendezvényre, úgyhogy arra készülünk ezzel.
0: Azért ez egy nagy ilyen, hogy mondjam, állomás, nem?
1: Hát Budapest persze, Park. Mert figyelj, még nem voltam a parkban koncerten is egyáltalán. Nem, tehát az első élményem a Budapest Parkban az, hogy én koncertet adok.
0: És nem is fogsz addig elmenni egy koncertre sem, mi most már?
1: Nem.
0: Jól van. No, és hoztál nekünk még egy dalt, hoztatok nekünk még egy dalt, ez pedig Kiezával készült, az emlékszem, mit tudunk róla elmondani?
1: Hát az, hogy a Kieza is egy gép, tehát ő is brutál munkatempót diktál, nem tudom, hogyan csinálja. Meg azt, hogy amúgy ez a dal nagyon sokáig egyébként egy fiókban állt, mert meg volt az ongoradallam, az nálam így valahogy így megszületett, és akkor ezt hagytam, aztán valahogy így jöttek a, nem tudom, egy éjszakán így bent ültem, fröccsöztem otthon, és jött, nem tudom, valahogy befleseltem, és akkor így megszületett ez a dal, utána meg a Kiezának átküldtem.
0: Biztos voltál már egyébként benne, most akár ebből az éjszakából kiindul, vagy őt szeretnéd hallani?
1: Egyébként nem, mert ez úgy volt, hogy amúgy ezt a dalt nem is nagyon terveztük így első körben így kiadni sem, most még, meg amúgy így közreműködőt sem terveztünk rárakni, és egyik nap így beszélgettünk a Misivel, és akkor mondtam neki, fú, bakker, tudod, kit hallok erre a dalra? És mondta, kit? Mondom, az Ákos, mondom, a Kiezát, mondom, bakker, tényleg? És akkor így jött, hogy átküldjük neki.
0: De király, meg is hallgatjuk akkor már is a Petőfi Rádióban, de előtte akkor elmondjuk még egyszer, hogy Szter 3. születésnapi koncert az A38-on. Mikor?
1: Augusztus 5-én, úgyhogy mindenkit várunk nagyon-nagyon nagy szeretettel a szülinapi hepajra.
0: Kik lesznek még ott?
1: A közreműködőink, Kieza ott lesz egyébként, mint előzenekar, nem vagyok az apád. Sári is jön egyébként, ezt így elmondom már így zárójelesen, ha már meghallgattuk a dalunkat. Nincs, és sokan ott leszünk.
0: Ezeket a dalokat is meg tudjuk majd hallgatni.
1: Persze,
0: ott
1: nyilván,
0: élőben.
1: Nyilván.
0: Nagyon jobb. Köszönöm szépen, hogy eljöttél, elhoztad a dalokat, és nagyon-nagyon sok sikert kívánok, egy tapssal búcsúzunk, és vigyázz magadra.
1: Én köszönöm szépen a meghívást.
0: Emlékszem, ez tehát a következő dal címe itt a Petőfi Rádióban. Ezzel folytatjuk. Írjátok meg, drága Petőfisek, hogy tetszik. SMS számunkat tudod már, ugye? Emlékszem.

sikerült elsőként a dal előadóját és címét. Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.

0: igazol, mocskos idők itt a Petőfi Rádióban. Na most kitomboltuk magunkat, 15 óra 43 perc van, és szeretném tőled megkérdezni, drága Petőfi Rádió hallgató, hogy tetszett a két vadi új sztárdal, amit most a Petőfin hallhattál először? Írd meg nekünk 06 30 30 33 80, és nagyon ügyes voltál, ugyanis ezt az SMS számot használtad a játékra is. Folytatjuk a nyeremény hétvégét is a Petőfi Rádióban. Hívjuk a leggyorsabb SMS-ezőt most. Halló, szia, Kenész Kolos vagyok a Petőfi Rádióból. Téged hogyan szólíthatlak?
1: Merci vagyok.
0: Még egyszer?
1: Merci vagyok. Csak hogy be van kapcsolva a rádió, futok kikapcsolni.
0: Nagyon köszönöm, igen, mert egy kicsit rosszul hallak, de megvárjuk, jó? Addig elmondom egyébként.
1: Hello,
0: na, így már sokkal jobb. Szóval, hogyan szólíthatlak?
1: Merci vagyok.
0: Betty?
1: Berti.
0: Berti, na! Jól van, megszültük a dolgot. Szia, Berti! Többen vagytok, kik vagytok, mit csináltak?
1: Az anyukám Szilvi van mellettem.
0: Jaj, de jó!
1: Ketten játszunk a játékban.
0: Nagyon szuper, üdvözlök benneteket, és honnan játszotok?
1: Budapestről.
0: Na, és hogy telik eddig a hétvégétek?
1: Hát egész nap a nyereményjátékon lógunk.
0: És most úgy tűnik, hogy jó úton haladtak. Nagyon szuper, na figyeljetek! Rátérünk a legfontosabb kérdésekre. Mi volt az óra slágere? Rácz Gergő mostantól, igen! És a Petőfi Rádió szlogenje? Hú, nagyon rosszul hallak titeket, még egyszer hangosan!
1: Petőfi Rádió, minden magyar.
0: Jól van, kiadta. Na, csak összerakjuk. Lehet, hogy a dínók rákcsálják itt nekünk a vonalat, vagy nem tudom, de minden esetre a dínó filmet nézhetitek meg, a Mancsőr jár a dínó filmjét. Családi jegyet adunk nektek. Hogy áll össze majd a csipet csapat? Ketten már megvagytok rá, hogy hallom.
1: Igen, van itt sok gyerek, úgyhogy össze fogjuk hozni.
0: Nagyon jó, jól van. Köszi, hogy játszottatok. Ne tedd le a telefont, adáson kívül mindent megbeszélünk, jó? Szép napot!
1: Köszönjük!
0: Hello, hello!
1: Köszönjük.
0: Itt a Petőfi Rádióban, pedig ne csüggedj, hogyha most nem nálad csörgött a Petőfi. Lesz még lehetőség játszani. 16 óra után is tessék figyelni az óraslágerét, és tessék leggyorsabbnak lenni, és akkor minden esélyed megvan elvinni a családot a moziba. Jól hangzik, ugye? Mi pedig folytatjuk addig nagyon szuper dalokkal. Bertieknek szól most a Kuplung zenekar.
2: Sziasztok, Marics Peti vagyok.
3: Sziasztok, Királdi Marcell vagyok.
4: Sziasztok, Ember Márk vagyok a Kuplung zenekarból, és ez itt az új dalunk, a Nyomod a gázt, itt a Petőfi Rádióban. Tudom,
5: újabb magyar zene.

0: textet, drága Petőfi Rádió hallgatók! A friss útinfok is itt vannak. Például az M5-ös autópályáról Budapest felé burkolati jeleket távolítanak el a Kecskeméti elkerülőn. A 72-es kilométernél a belső sávot zárva találod, 2 kilométeres a torlódás, mindenkinek kitartást arra felé. A fővárosban viszont jó hír, véget ért a Baross téren a helyszínen, és újra minden sáv járható, aztán pedig számítani kell arra még, hogy jelentősen megváltozott a Budafoki úton is egyébként, 2021 tavaszáig egyébként a forgalmi rend, szóval, hogyha arra szoktál járni, vigyázz. További részletek már is a hírekben Vörösdomonkostól. Aztán mi meg zenélünk, hiszen erről szól a szombat délután, és a Szolvévre számíthatsz, jön a Nehezen múlik mindjárt.
1: És én még ejtem, hogy rólam álmod, én tényleg bíztam benne, hogy minden más lesz majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Vörösdomonkos.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Folytatódik a rekkenő hőség, már most hétvégén leállhat a paksi atomerőmű. Tovább tartanak nyitva a strandok több nagyvárosban.
2: Petőfi Rádió, közlekedés.
4: Az M44-es autóúton a Békés Csaba felé vezető irányba Kondoros térségében két autó ütközött. A 107-es kilométernél a külső sávot lezárták. A 33-as főúton Debrecenbel területén egy személyautó és egy teherautó ütközött. A 108-as kilométernél félpályán halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Akár már ma vagy holnap leállíthatják a paksi atomerőművet a Duna alacsony vízállása miatt. Ezt a miniszterelnök közölte Facebook oldalán. Magyar Péter hangsúlyozta, az ország valamennyi rendelkezésre álló kisegítő erőműve működik és készenlétben áll. Mindegyiket ellátták a szükséges tüzelőanyaggal. Otthoni munkavégzést rendeltek el az államigazgatásban a jövő hét első 3 napjára. A kormánydöntés minden olyan munkakörre vonatkozik, amelynél a munkahelytől távol is megoldható a feladatellátás. A piaci vállalatokat és munkáltatókat energiatakarékosságra és hasonló intézkedések bevezetésére kérik. Magyarország energia szuverenitásának végéről írt Facebook posztjában a Fidesz parlamenti frakció vezetője. Bóka János szerint a kormánynak jóval korábban fel kellett volna készülnie az energiaválságra, ez azonban nem történt meg. Hozzátette, hogy míg az előző kormányok felelősségüknek érezték a magyar emberek energiaellátásának biztosítását, addig a Tisza kormány a felelősséget a lakosságra hárítja és külföldi szereplőktől teszi függővé. Budapest ivóvízellátása stabil, egyelőre nem kell korlátozást elrendelni, közölte a főpolgármester Facebook oldalán. Karácsony Gergely azt kérte a fővárosiaktól, hogy a következő napokban takarékoskodjanak az ivóvízzel. Közben több strand is meghosszabbított nyitvatartással várja a hőség miatt a látogatókat. Keddig egy órával később este 8 órakor zár a budapesti Palatinus és a római strandfürdő. Tovább tart nyitva és a helyieknek kedvezményes belépőt kínál több megyei jogúváros strandja is. Debrecenben, Székesfehérváron, Pécsen és Szolnokon is este 8 óráig várják a látogatókat az önkormányzati fürdők. 3 év után újraindult a személyszállítás a Komló-Dombóvár vasútvonalon. Vitézi Dávid közlekedési miniszter a komlói avatóünnepségen arról beszélt, a jövőben további, korábban bezárt vonalakon indul újra a személyforgalom, legközelebb szeptember 1-én a Miskolc és Tiszaújváros közötti szakaszon.
2: Petőfi Rádió. Sport.
5: Jó napot kívánok, Katona László vagyok. 2 órával hamarabb kezdődik a mai Kispest Honvéd MTK bajnoki találkozó. A Magyar Labdarúgó Szövetség a rendkívüli időjárási helyzetben az energiafelhasználás csökkentéséhez járul hozzá azzal, hogy természetes fényben rendezi meg a találkozókat. A Kispest MTK összecsapás 17 óra 30 perckor kezdődik. 3 másodosztályú mérkőzés pedig elmarad ma a labdarúgó Merkantil Bank Ligában. A DVTK Szent Lőrinc, a Mezőkövesd Ajka, illetve a Szeged BVSC találkozók esetében a vendégcsapatok nem egyeztek bele a módosított kezdési időpontokba. Európa bajnok a Klopkó Márta, Szalai Fanni, Dévai Márk, Léman Csongor összeállítású magyar triatlon vegyesváltó. A lengyelországi sprint versenyen 300 méter úszásból, 8 km kerékpározásból és 1,6 km futásból álló viadalon 20 váltó indult. A magyarok eddigi legjobb szereplése a tavalyi EB bronz volt. Köszönöm a figyelmüket!
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Holnap is marad a nagyrészt napos idő, de az északi és a dunántúli középhegységben záporzivatar is kialakulhat. A hajnali 17-22 fokról 34-40 fok közé melegszik a levegő. A Balaton 26-27, a Velencei tó 28, a Duna Budapestnél 24 fokos.
3: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Elmúlt már a 4 óra is, nagyon izgalmas, mozgalmas ez a délután, de így jó, és te teszed azzá, 06-30-30-33-80, itt zajlik továbbra is a játék, figyelj, jönnek nem sokára újabb részletek, meg az óra slágere, addig pedig nehezen múlik ez a pillanat is, kivéve ha Szolvév segít.
2: Egy újabb óra,
3: kizárólag.

0: Rádióban.
1: Egészen este 8 óraig Kenész Kolos hallható, és számítok rá, gyere, üzenj rajtunk keresztül, megvan erre is a lehetőséged. Mindenképp gyere és csatlakozz hozzánk. Ha úton vagy, akkor pedig figyelj arra, hogy az autóba azért legyen folyadék. Jó, ki tudja, mi történik útközben, azért mindig fel kell készülni, akár a legrosszabbra is. A Felödő Flow-val kapcsolatban egyébként van aktualitás, ugyanis képzeld el, a múlt héten nagyot robbantottak, bár kicsit megosztó lett a dal, legalábbis én a beszámolók alapján ezt láttam, úgyis valakinek nagyon tetszik, valaki pedig kevésbé szimpatizál ezzel, amit most neked

0: a Petőfi Rádió, benne Azaria, az utóbbi percekben ez volt a Yesterday, amit meghallgattunk. Egy nagyon szuper különlegesség itt a Petőfin, amit ritkán hallasz, de nagyon szeretjük. A játék viszont egyre gyakorta jelentkezik, és bizony a mai nap utolsó játéka is itt van már a Petőfi Rádióban, és nagyon-nagyon számítottam az SMS-özőkre, hál' Istennek jött bőven megfejtés, de tudod, csak a leggyorsabb győzhet, éppen ezért már is megismerkedünk fel, hogy ki van a másik oldalon.
1: Halló!
0: Halló, szia, Kenész Kolos vagyok a Petőfi Rádióból, téged hogy hívnak?
1: Gráber Bulcsú.
0: Szia Bulcsú! Mizu, hogy telik a napod?
1: Jól.
0: És szeretnél moziba menni?
1: Igen, nagyon.
0: Jaj, de jó. Kit vinnél el magaddal, kit fognál magad mellé, hiszen 4 darab jegyet adunk.
1: Kistesómat, anyát és apát.
0: Ah, nagyon szuper lesz biztos. Mit néztetek legutóbb amúgy, emlékszel rá?
1: A Minyonok és a Szörnyeket.
0: És tetszett?
1: Nagyon.
0: Hát remélem, hogy akkor ez is nagyon tetszeni fog, ez a mancsőrjárat, ráadásul a dínókkal lehet megismerkedni. Remélem tényleg, hogy jól fogjátok érezni magatokat. Akkor, ha mondasz nekem helyes megfejtéseket, mi volt az óra slágere?
1: Intim Tornai Legár, Hipnotizer Király.
0: Megjött a segítség, és nagyon jó. És a Petőfi Rádió szlogenje hogy megy?
1: Petőfi Rádió minden magyar.
0: Bulcsú, te vagy ma a legnagyobb király! Gratulálok! Tiétek ez a családi egy, de jó, de jó, de jó!
1: Jó!
0: Nagyon-nagyon köszi nektek a játékot, akkor adáson kívül egyeztetünk, és még egyszer, nagyon jó szórakozást!
1: Köszönjük!
0: Sziasztok!
1: Hello!
2: Hello!
0: Itt a Petőfi Rádióban pedig már is folytatjuk, már a kifogytak a jegyeink, de ugye tudod, a hétvégi játék az vasárnapra is érvényes, szóval holnap is jelentkezünk ilyen nagyon szuper 3x4 darab jeggyel. Jössz velünk játszani, ugye? Számítok rád, de addig is maradj, hiszen a hazai felvételek elkísérnek most például egy nagyon szuper utazással. Ez Wolf Kati.

szinte hidegrázós. A végét akár egy koncerten közösen is lehetne énekelni. A The Middletons és Kállai Szandás András közösét hallhatod a Petőfin. Nagyon köszi, hogy velünk vagy. 0630303380. Ide jött a következő. Köszönjük, hogy energikus vagy, János a Mátrából. Jani, de jó ezt olvasni. Vigyázzatok magatokra. Biztos most ott is jó nagy hőség van. Hűsöljünk közösen akkor és hallgassuk a legnagyobb sztárokat közösen. Van egyébként program ajánlatunk is számodra. Például a jövő héten, hogyha éppen nem gyulladsz meg a napon, akkor lehet bort fogyasztani, mégpedig augusztus 5 és 9 között ismételten megtartják az Ábrán megyi bor napok program sorozatot. Lesznek kóstolók, meg emellett képzeld el azért háttérzene is. Na meg főzőverseny! Miközben például az LGT emlékzenekar zenél, megkóstolhatod a helyi különlegességeket. Hogy hangzik? Te ott leszel? Jó szórakozást kívánunk neked! Akkor is, meg persze erre a hétvégére is, bár nyilván szűkülnek a lehetőségek, tehát nem biztos, hogy azért olyan nagyon sok mindenben lehet gondolkodni, mert ki szeretne most éppen egy városnézésben belemenni, de akár egy vízparti program, az lehet, hogy jól esik ilyenkor. Lehet, hogy éppen a lángost falatozod a Balatonparton. Hát akkor mit szólnál hozzá, hogyha mutatnék neked egy igazán különleges felvételt, mégpedig Betonhofi és Anubis közösében. Ez nem más, mint a Pont Jó, amely nagyot szólt az összes Betonhofi koncerten, és itt a Petőfin.

0: ezt így volt szép.
1: Szerintem neked is vannak olyan pillanatok az életedben, amit szívesen visszapörgetni a Diaz Menta, és az Így volt szép itt a Petőfi Rádióban. Viszont Vörös Domonkos irány már nem kell imánkodnunk, itt van mindjárt a Irekelnek, Dániel Fi.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám. A kemény hétköznapok után.
3: Vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
2: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
3: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyereményed családi

0: kevéssé a terep, de azért legyél éber. A magyar zene most szombaton és vasárnap nyereményt ér. Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban. Minden magyar. A reklám után a legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Vörös Domonkos. Ez a Petőfi Rádió.
1: Holnap a mainál is melegebb idő lesz. Az áram- és vízfelhasználás visszafogását kéri a miniszterelnök. Tovább tartanak nyitva a strandok Budapesten és több nagyvárosban.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
1: Az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán kigyulladt egy személyautó az Ingrici pihenőhely közelében. A 154-es kilométernél a belső sávon lehet haladni, a helyszínelés mögött egy kilométeres a torlódás. Az M7-es autópályán egy műszaki hibás jármű foglalja el a külső sávot a Köröshegyi Völgyhíd Budapest felé vezető oldalán. A 121-es kilométernél már több kilométeres torlódás alakult ki. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió. Hírek.
1: Továbbra is az áram- és vízfelhasználás visszafogását kéri a miniszterelnök. Magyar Péter Facebook oldalán kora délután közzétett felhívásában azt kéri, hogy ma és a következő napokban is mindenki igyekezzen visszafogni az áram felhasználását a kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban. Emellett kéri, hogy a következő napokban lehetőség szerint mindenki tartózkodjon a locsolástól, az automosástól, a medencék feltöltésétől és az átütemezhető ivóvíz felhasználástól. Budapest ivóvízellátása stabil, és egyelőre nem kell korlátozást elrendelni, közölte a főpolgármester Facebook oldalán. Karácsony Gergely azt kérte a fővárosiaktól, hogy a következő napokban takarékoskodjanak az ivóvízzel. Közben érezhetően csökkent a vízfogyasztás Szentendrén az önkéntes víztakarékosságra felszólító felhívás nyomán, közölte az élő környezetért felelős miniszter közösségi oldalán. Hozzátette, hogy továbbra is érvényben marad a harmadfokú vízhasználati korlátozás. Gajdos László azt is írta, a szolgáltatás teljes helyreállítása a hálózat légtelenítése miatt fokozatosan történik. Az érintett városrészekben a mozgóolajtos kocsis ellátás mellett 9 állandó ivóvízvételi pont működik. Több strand is meghosszabbított nyitvatartással várja a látogatókat a hőség miatt. Keddig egy órával később este 8 órakor zár a budapesti Palatinus és Római strandfürdő. Tovább tart nyitva, és a helyieknek kedvezményes belépőt kínál több megyei jogú város strandja is. Debrecenben, Székesfehérváron, Pécsett és Szolnokon is este 8 óráig várják a látogatókat az önkormányzati fürdők. 3 év után újraindult a személyszállítás a Komló-Dombóvár vasútvonalon. Vitézi Dávid közlekedési miniszter a komlói avató ünnepségen arról beszélt, a jövőben további, korábban bezárt vonalakon indul újra a személyforgalom, legközelebb, szeptember 1-én a Miskolc és Tiszaújváros közötti szakaszon.
0: Petőfi Rádió. Sport.
2: Jó napot kívánok, Katona László vagyok. 2 órával hamarabb kezdődik a mai Kispest Honvéd MTK bajnoki találkozó. A Magyar Labdarúgó Szövetség a rendkívüli időjárási helyzetben az energiafelhasználás csökkenéséhez járul hozzá azzal, hogy természetes fényben rendezi meg a találkozókat az élvonalban. A Kispest MTK összecsapás 17 óra 30 perckor kezdődik. Távozhat a Győrtől Vitális Milán, az Eto csapatkapitánya ugyanis összekülönbözött Efrain Juárez vezetőedzővel. Vitalista Bissen elleni konferencialiga visszavágó félidejében lecserélte a mexikói mester, majd a Vippáholyban ült le a válogatott középpályás a kispad helyett. Sajtóhírek szerint a Varga Barnabást foglalkoztató AEK Athén lehet a labdarúgó új állomás helye. 6 góllal 35-29-re győzött a magyar női ifjúsági kézilabda válogatott Svédország ellen. A romániai Európa-bajnokság E csoportját így megnyerte Kuna Tilla szövetségi edző csapata. Az Isabel Torp-Ranhuo Tombling brit kettős győzött a szinkronúszók vegyes páros szabad programjában a párizsi vizes Európa-bajnokság mai versenynapján. Köszönöm a figyelmüket!
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
1: Holnap is marad a nagyrészt napos idő, de az északi és a dunántúli középhegységben záporzivatar kialakulhat. A hajnali 17-22 fokról 34-40 fok közé melegszik a levegő. A Balaton 26-27, a Velencei tó 28, a Duna Budapestnél 24 fokos.
0: A hírek után... A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Lehet, hogy most a ruhavásárlást is anyagolni kell, akár a boltok is spórolhatnak, meg vannak sokszor kipróbált dalok is, amelyeket szívesen hallgatunk. Ilyen lesz a 30Y, együtt öltözködünk mindjárt, de előtte, ó, mamma mia, de jól áll rajtad az a ruha, drága barátom, Dániel Figergő, már is itt.
0: Itt egy újabb óra. Kizárólag

Egy rózsaszín Mustanggal verettünk végig a délután kellős közepén. 17 óra 16 perc van, ez pedig a Petőfi Rádió. Szia, a Bayern-eset hallottad az utóbbi percekben, és nem sokára pedig egy nagyon kedves hallgatónak küldünk egy felvételt, ugyanis jött egy ilyen Viberen, akár te is írhatsz itt. Szia, Koros, az FLM legújabb számát le tudnád adni a 60-i medencézéshez, 28 fokos benne a víz, köszi, K-tól érkezett ez. Nem sokára tehát meghallgatjuk, hogy mit alkottak a srácok, ők is visszatértek, és pont ezen rögtem,

hogy a három betű zenekaroknak van itt a korszaka, a visszatérésre, ugye a TNT is rendes arénás koncertet adtak, itt meg az FLM is új dallal jelentkezett nem sokára, tehát ezt hallgatjuk meg itt a Petőfin, de van egy olyan srác, akitől egyébként jó értelemben, meg rossz értelemben is falra tudok mászni, mert imádjuk Filót, nagyon szeretjük, viszont az, hogy mennyire tudja húzni a közönség agyát, az valami egészen elképesztő, folyamatosan azt kérdezgeti, mutat dalokat, hogy srácok, ezt kiadjam? Nem! Hagyott a fiókban, véletlenül se ad ki, nem várunk egyáltalán, nem, ezt viszont most nagyon szeretjük, amit hallgatunk.

0: képlet. Hát ennél egyszerűbb, hogy lehetne egy nagyon szuper FLM dalit a Petőfi Rádióban? Gondoltad volna, hogy valamikor ezt mondom? Maradj velünk! Mert van mire figyelni, természetesen támogatunk téged, bárhol is legyél az utakon. Ha van info, természetesen jöhet, ha még gyors vagy, akkor be tudom olvasni most a közlekedési blogban 0-30-30-30-380, de ír a ingyenes Viber üzenetet, meg megtalálsz minket a Messengeren is, hogyha ehhez lenne kedved.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Nézzük is, hogy mi történik először az ország közlekedésében. Az M3-as autópályán Vásárosnomény felé kigyulladt egy személyautó az Igrici pihenőhely közelében. A 154-es kilométernél ugyan már nincsen sávzárás, de továbbra is egy kilométeren torlódnak a járművek. Aztán az M3-ason autópálya történetünk van. Ismételten Vásárosnomény felé tartó oldalon egy személyautó korlátnak hajtott a Mohos pihenőhely közelében. A 243-as kilométernél a külső sávot zárva találod. Irány az M7-es autópálya, ahol egy műszaki hibás jármű akadályozta a forgalmat a Körösegyi Völgyhíd Budapest felé tartó oldalán, de még mindig 2 kilométeres a torlódás. A 65-ös főúton Irek-Szemcsek közelében 3 személyautó karambolozott, az 55-ös kilométernél váltakozó irányban lehet közlekedni, arra felé is érdemes vigyázni. Aztán, amit még a fővárosból érdemes tudni, ha tömegközlekedést használsz, hogy a 2-es és a 23-as villamos juhú, újra teljes vonalon jár.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
0: Ezek közül már is Berett Ádámot ajánlom meg, a tavalyi Semmi baj.

A nyár az mindig ilyen 220-as tempóval megy, 220 felett, de elképesztő. Aztán majd a telet is valahogy túlvészik, de milyen jó a térről beszélne 40 fokban, nem? Biztos neked is vannak ilyen emlékeid, de ha üsölnél, akkor lehet, hogy egyébként vagy olyan bátor, hogy a Dunát választod ehhez, hát valahol fegyverek kerülnek elő a vízből, erről szemlézik például a Telex is. Hát nem tudom, hogy te mit tennél abban a helyzetben, hogyha ilyet látnál, ugye nyilván hivatalos szerveket kell értesíteni ilyenkor, de könnyen lehet egy ilyen nyugodt kis családi kirúcsból akár egy kellemetlenebb élmény. Remélem, hogy te nem élsz át ilyeneket, hanem viszed magaddal a Petőfi rádiót és mosolyogsz, hiszen jobb-nagyobb dalok jönnek.

0: Na miért? Te itt a Petőfin, bármikor énekelhetsz hangosan! Zseni a nő, imádom! Nagyon jó volt ez a dal, remélem neked is tetszett. 17 óra 58 percre kanyarodunk rá, ez pedig a Petőfi Rádió, de jó, hogy itt vagy. Most olvastam, hogy az egyik nagy élelmiszerlánc, hát mit szüntetek nyáron? Mi az, amire legkevésbé szüksége van az embereknek egy meleg nyári napon? Hát a hűtött italokra, nem lehet hűtött italt kapni náluk. Biztos, hogy én is ezt tettem volna. Viszont jött egy Viber üzenet is, amit már is olvasunk. Szia apukámnak és anyukámnak, szeretnék egy pörgőszámot a szép nyaralásért. Remélem célba ér, hiszen nem lett aláírva. A Döbi bőr szerintem elég pörgető lesz. Vár a holnap, a hírek után hallgatjuk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
3: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb. És szerintem zseniális ez a szöveg.
4: Ez überelhetetlen.
2: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
4: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
3: A van igazán sláger, akkor ez az.
2: Csináljuk a fesztivált, az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor a Dunán.
5: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Reklám. Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
7: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
8: A kemény hétköznapok után.
5: Vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
8: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
5: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyereményed csak

0: Ezért legyél éber! A magyar zene most szombaton és vasárnap nyereményt ér. Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban. Minden magyar. A reklám után a legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Vörös Domonkos. Ez a Petőfi Rádió.
1: Holnap többfelé akár 40 fok is lehet. Újra üzemel Százhalombattán a dualmenti erőmű. Tovább tartanak nyitva a strandok Budapesten és több nagyvárosban.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
1: Az M3-as autópálya Vásáros-Namény felé vezető oldalán egy személyautó korlátnak hajtott a Mohos pihenőhely közelében. A 243-as kilométernél a külső sávot lezárták. A 65-ös főúton Irek-Szemcse közelében három személyautó karambolozott. Az 55-ös kilométernél a főutat lezárták, a forgalmat megállították. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
0: Petőfi Rádió. Hírek.
1: Három nap után újra üzemel a Százhalombattai Dunamenti erőmű, jelentette be Facebook oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter kiemelte, hogy ez 360 megawatt plusz kapacitást jelent. A kormányfő egy korábbi bejegyzésében továbbra is az áram- és vízfelhasználás visszafogását kéri az emberektől. A budapesti ivóvízellátása stabil, egyelőre nem kell korlátozást elrendelni, közölte a főpolgármester Facebook oldalán. Karácsony Gergely azt kérte a fővárosiaktól, hogy a következő napokban takarékoskodjanak az ivóvízzel. Közben több strand is meghosszabbított nyitvatartási idővel üzemel a hőség miatt. Keddig egy órával később este 8 órakor zár a budapesti Palatinus és a római strandfürdő. Tovább tart nyitva, és a helyiek kedvezményes belépőt kínál több megyei jogú város strandja is. Debrecenben, Székesfehérváron, Pécsett és Szolnokon is este 8 óráig várják a látogatókat az önkormányzati fürdők. Több mint 80 tonna búzát ajánlottak fel a kárpátaljai gazdák a Magyarok Kenyere 15 millió búza szem program keretében. A gyűjtés kedvezményezettje idén is a nagydobronyi irgalmas szamaritánus református gyermekotthon, ahol 170 nehéz sorsú gyereket nevelnek. Jakab István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos Szövetségének elnök elmondta, tavaly mintegy 10 000 kárpát-medencei magyar gazda több mint 1100 tonna búzával járult hozzá 100 000 rászoruló mindennapi kenyerének biztosításához.
0: Petőfi Rádió. Sport.
2: Jó napot kívánok, Katona László vagyok. Távozhat a Győrtől Vitális Milán. Az Eto csapatkapitánya ugyanis összekülönbözött Efrain Juárez vezetőedzővel. Vitalist a Bissan elleni konferencialiga visszavágó félidejében lecserélte a mexikói mester, majd a VIP Páholyban ült le a válogatott középpályás a kispad helyett. Sajtóhírek szerint a Varga Barnabás foglalkoztató AEK Athén lehet a labdarúgó új állomás helye. Gulácsi Péter nem utazik el az RB Leipzig labdarúgó csapatával az ausztriai felkészülési edzőtáborba. A lipcseiek megerősítették, hogy a korábbi válogatott kapus jelenleg tárgyalásokat folytat egy másik klubbal, ezért nem utazik el az edzőtáborba. A 36 esztendős Gulácsit, aki eddig 11 évet töltött Lipcsében, a spanyol Villarreallal hozták hírbe. A Jégkorong Erste Liga előző idényében döntős Korona Brassó megszerezte a címvédő Gyergyótól a finn Matthias Haránent, a DVTK Jeges Medvék pedig bejelentette Tóth Péter visszatérését. A 21 éves játékos a miskolci utánpótlásban edződött, még nem játszott a felnőtt korosztályban. Köszönöm a figyelmüket!
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
1: Pist, marad a nagyrészt napos idő, de az északi és a dunántúli középhegységben záporzivatar kialakulhat. A hajnali 17-22 fokról 34 és 40 fok közé melegszik a levegő. A Balaton 26-27, a Velencei tó 28, a Duna-Budapestnél 24 fokos.
0: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Lehet, hogy te is védőitalt keresel, a víz most mindenképp jobb választás, 6 óra után 4 perccel is kevésbé üt meg. Viszont a jó dolog megüthetnek, és akár táncra is perdíthetnek, itt lesz a Balkán VIP a Belgától is egy különlegesség, de most a The Beavers kezd, ez Puskás Petiékkel a Vár a holnap!
0: Itt egy újabb óra! Kizárólag

0: valahogy mégiscsak szabadabb. Ezt a Balkán VIP is megénekelte nekünk az utóbbi percekben itt a Petőfi Rádióban. Eszméletlen partikat csaptak, most is láttam az Insta sztoriukban, hogy megőrülnek a színpadon, de nagyon-nagyon szeretetőek, és szerintem a közönség is így van ezzel a dologgal. És te is nagyon szerethető voltál, üzentél a Petőfi Rádión keresztül. Írt nekünk Oliver, szia, az öcsémnek szeretnék kérni egy zenét. Ma van a születésnapja, nagy Kornél Gergő, figyelj! Neked játszunk mindjárt egy trekket itt a Petőfi, de jött Viberen is üzi, szia, apukámnak és anyukámnak szeretnék egy pörgő számot a szép nyaralásért, illetve itt van a következő, szia, most tartunk hazafelé az alaegerszegi nyaralásból, szeretnék egy számot kérni, köszi Balázs és Elza. Hát akkor ezt az újdonságot nektek repítem, amely a Petőfi Rádióban debütált.
1: Sziasztok, Lábas Viki vagyok, és ez pedig itt az új dalom, a 30-valahány.

hogy a rádió stúdióban halk eszközöket kellene használnunk. Ez a mikrofonálvány, ez meg a Petőfi Rádió 18 óra 33 perckor. Szia, Kenész Kolost hallod, meg a te üzenetedet élő adásban. Szép estét ismét feleségemnek, Iszusnak üzenem, hogy kívánunk neki nagyon boldog születésnapot a kis olasz családja. Hát Isten éltessen nagyon-nagyon sokáig. Szeretjük nagyon Viktor Cibak házáról. Olvassátok be, légy szíves, megtörtént. Nagyon szépen köszönjük. Kedves Petőfi Rádió, nagyon boldog születésnapot kívánok a kislányomnak, Weiss Réka Annának a mai jeles nap alkalmából. Szeretnék neki egy vidám dalt kérni tőletek, köszönöm szépen. Lesz itt vidám dal a Merry Go Round Duo, valamint a Laposz tovább nem sokára, de most meghallgatjuk a BSV egyik friss elvételét. Ez nem más, mint a Passport itt a Petőfin. A srácok egyébként holnap interjúznak nálunk este 23 órán.

0: Na, és te? Szeretnél esetleg beszállni hozzánk?
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Telefonszámunk 061-759-6060. A stúdióban.
0: Egészen este 8 óraig Kenész Kulos számít a figyelmedre. Na, üzensz rajtunk keresztül? Megvan a lehetőség, hiszen itt vagyunk veled élő egyenesben, és nagyon szívesen továbbítjuk akár a boglárkáknak is a pötyögéseket, hiszen így augusztus 1-én őket ünnepeljük. Kifejezetten izgalmas egyébként átgondolni azokat a dolgokat, amik így nyáron történnek velünk. Ugye azt már megbeszélgetjük, hogy tényleg ilyenkor, mintha gyorsabban menne az idő. Ezt szerintem nehéz elfogadni, viszont pont ezért bíztatlak arra egyébként, hogy ha van lehetőséget, tényleg szervez olyan közösségi programokat, ahol együtt tudtok lenni, és együtt tudjátok jól érezni magatokat. Szerintem ez az ember lelkének rengeteget tud segíteni. Főleg most, hogy talán előjöhetnek azok az emlékeink, amikor kicsit bezárva érzi magát az ember. Most is valamilyen szinten azért nem biztos, hogy napközben szívesen kimegy, de lehetünk éjszakai lepkék, mit gondoltok? Meg lehetünk nagyon jó zenéknek a tulajdonosai. Ezt is például a lelket bezárhatod. Platon Karatev odaér. Ez szó most a Petőfi Rádióban, aztán lesz még mit mutatnunk. Meg persze addig is szeretném látni a te üzenetedet az SMS-falon. Hajrá, hajrá!

0: Keressük a kékvizet, hiszen szükség van rá ezekben az időkben. Te a Petőfi Rádiót hallgatod, 7 órához közelít az óra mutatója, sőt már át is léptük Vörös Domonkos, éppen ezért jön a stúdióba és mondja a híreket.
1: Bárcsak olyan végtelen lenne.
0: Az Aria pedig énekel neked mindjárt.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Holnap a mainál is melegebb idő lesz. Újra üzemel Százhalombattán a Dunamenti erőmű. Sorra hozzák az energiatakarékos intézkedéseket a nagyvárosok.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az M3-as autópálya Vásáros-Namény felé vezető oldalán egy személyautó korlátnak hajtott a Mohos pihenőhely közelében. A 243-as kilométernél a külső sávot lezárták. A 65-ös főúton Irek-Szemcse közelében 3 személyautó karambolozott. Az 55-ös kilométernél lezárták a főutat, a forgalmat megállították. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: 3 nap után újra üzemel Százhalombattán a Dunamenti erőmű, jelentette be Facebook oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter kiemelte, hogy ez 360 megawatt plusz kapacitást jelent. A blokk szerdai tervezett indítását a gőzturbina egyik védelmi szelepének speciális tömítésénél észlelt műszaki rendellenesség miatt kellett felfüggeszteni. Megjelent a magyar közlönyben az a kormányrendelet, amely lehetővé teszi, hogy az ipari nagyfogyasztókat lekapcsolhassák az áramellátásról, ha nem hajtják végre az elvárt fogyasztás csökkentést. Ezt is Magyar Péter miniszterelnök közölte Facebook oldalán. Közben több város is energiatakarékossági intézkedéseket jelentett be. Hévízen is Keszthelye leállították, vagy időben korlátozzák a szökőkutak működését, lekapcsolták a díszkivilágításokat, illetve a hivatali klímahasználatot is csökkentették. Lekapcsolják Szolnok díszvilágítását is, és nem üzemeltetik a köztéri szökőkutat sem. Miskolcon a jövő hét elején szünetel az ügyfélfogadás a polgármesteri hivatalban, ahol hétfőtől szerdáig otthoni munkavégzést rendeltek el. Holnaptól pedig kikapcsolják a világörökségi hollókőbára és a hollószobor éjszakai kivilágítását, illetve beszüntetik a harangjáték működését is. Magyar Péter miniszterelnök is aláírta 21 Európai Uniós állam és kormányfővel együtt a spanyol miniszterelnök szerintük túl megengedő migrációs politikáját bíráló levelet, közölte a magyar külügyminiszter. Orbán Anita a közösségi oldalán azt írta, az aláírók, ha kell, készek visszaállítani a belső határellenőrzést a Schengeni övezetben. A spanyol fennhatóság alatt álló észak-afrikai Ceutánál az elmúlt napokban csak nem 50 ezer bevándorló próbált Marokkóból Spanyolországba szökni. Halálos áldozata és több sérültje is van a Kelet-Németországot sújtó viharnak. Szászország tartományban fekvő Szász-Svájc régióban tegnap egy 28 éves férfi vesztette életét, miután az erőteljes széllökések miatt rázuhant egy kidőlőfa, közölte a helyi rendőrség. A vihar miatt 40 embert evakuáltak és lezártak több turista útvonalat is.
2: Petőfi Rádió. Sport.
5: Jó napot kívánok, Katona László vagyok. Távozhat a Győrtől Vitális Milán. Az Eto csapatkapitánya ugyanis összekülönbözött Efrain Juárez vezetőedzővel. Vitálist a Bissan elleni konferencialiga visszavágó félidejében lecserélte a mexikói mester, majd a VIP páholyban ült le a válogatott középpályás a kispad helyett. Sajtóhírek szerint a Varga Barnabás foglalkoztató AEK Athén lehet a labdarúgó új állomás helye. Gulácsi Péter nem utazik el az RB Leipzig labdarúgó csapatával az ausztriai felkészülési edzőtáborba. A lipcseiek megerősítették, hogy a korábbi válogatott kapus jelenleg tárgyalásokat folytat egy másik klubbal, ezért nem utazik el az edzőtáborba. A 36 esztendős Gulácsit, aki eddig 11 évet töltött Lipcsében, a spanyol Villarreallal hozták hírbe. A jégkorong Erste Liga előző idényében döntős Korona Brassó megszerezte a címvédő Gyergyótól a finn Matthias Haranent, a DVTK Jegesmedvék pedig bejelentette Tóth Péter visszatérését. A 21 éves játékos a miskolci utánpótlásban edződött, még nem játszott a felnőtt korosztályban. Köszönöm a figyelmüket!
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Holnap is marad a nagyrészt napos idő, de az északi és a dunántúli középhegységben záporzivatar kialakulhat. A hajnali 17-22 fokról 34 és 40 fok közé melegszik a levegő. A Balaton 26-27, a Velencei tó 28, a Duna Budapestnél 24 fokos.
3: A hírek után.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Petőfizni jó, és ezt te is bizonyítod. Gyere, szállj be hozzánk, és töltsük együtt most a 7 óra utáni időszakot. Lehet, hogy éppen hazafelé az autóban. Jó hűsölést a klíma alatt, amit most lehet, hogy érdemesebb egy picit más hőfokon járatni, hiszen tudod, közös a cél. Meg az Azaria féle introvertált dal is közös most.
2: Itt egy újabb óra. Kizáró.

kívánunk mindenkinek most ebben az időszakban. Nálad legyen víz, jó, hogyha bárhova elindulsz, bár lassan, de biztosan egyébként a következő egy órában lebukik majd a nap a dombok mögé, és onnantól kezdve egy kicsit talán könnyebb lesz a túlélés, de egyébként éjszaka se hűl olyan jelentősen az idő, hajnalban lehet maximum szellőztetni, szóval, hogyha véletlenül te hajnali kellő vagy, akkor lehet, hogy 3-4 óra körül érdemes kicsit kinyitni az ablakot, meg a füledet, itt van fluor újdonsága!

az Éka, zseniális felvétel a Nézd rám itt a Petőfi Rádióban, és egyébként Réka dolgozott a Szteres rácokkal is, van közös felvételük, ezt ma pont nem hallgattuk meg, de kettő másik újdonságot bemutatott nekünk Noel a zenekarból. Ha érdekelnek extra tartalma, Kenész Kolos néven keres Instagramon, ott van már a fényképünk egyébként, amit ma délután kitettünk a beszélgetésünket követően. Mi pedig kitesszük, mint egy üzenőfalra a te pötyögésedet. Szia drága Kolos, a barátnőmnek, Evinek és Zsófinak, valamint a kis családomnak, illetve a Petőfi hallgatóknak szeretném küldeni a következő vidám dalt. Köszi, ha teljesíted, jó műsort, gratulálok hozzá, puszi Marika Sajó Szentpéterről. Én is küldöm a puszit nektek, nagyon jó, hogy itt vagytok. Hát akkor dobunk közösen egy seggest a Balatonba, mit szóltok hozzá? Itt van az

Ez a Petőfi Rádió benne, most az AVS felvételes Siklósíros emléke a zenében örökké velünk él. Ez volt a Viszlát nyár. Nagyon köszönjük, hogy itt vagy velünk, és hát a nyártól még nem köszönünk el, bár azért az augusztus elsője aggasztó. Itt vagyunk most az utolsó hónapban, nagyon gyorsan repül az idő, és ez a folytatásban a Petőfin is így lesz, ugyanis érkezik hozzánk a következőkben Megyesi Gábor különleges zenei összeállítással, aztán pedig 23 órától Akusztik című ikonikus műsorunk jelentkezik Fekete Laci műsorvezetésével és a Gáspár Károly trió előadásával. Ehhez kívánok mindenkinek nagyon kellemes hallgatózást, de előtte még a Fish is velünk van. Ez a Semmi Extra nálunk most.

0: ma éjjel is tarts velünk, hiszen a nap 24 órájában neked szól a Petőfi Rádió. Kenész Kolos köszöni szépen az utóbbi órák figyelmét, öröm volt itt lenni, remélem, hogy a másik oldalon is ugyanilyen érzések fogalmazódnak meg. Holnap folytatjuk, 14 órától számítok rá, ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
2: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Holnap még a mainál is melegebb idő lesz. Újra üzemel Százhalombattán a Dunamenti erőmű. Az óvodák zárvatartását ajánlja a szakminisztérium.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az M4-es autóút Kisújszállás felé vezető oldalán két személy autó ütközött össze az Abon nyugat csomópont előtt. A 80-as kilométernél a belső sávot lezárták. A 65-ös főúton Iregszemcse közelében három autó karambolozott. Az 55-ös kilométernél a félpályán már megindult a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
4: Három nap után újra üzemel Százhalombattán a Dunamenti erőmű, jelentette be Facebook oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter kiemelte, hogy ez 360 megawatt plusz kapacitást jelent. A blokk szerdai tervezett indítását a gőzturbina egyik védelmi szelepének speciális tömítésénél észlelt műszaki rendellenesség miatt kellett felfüggeszteni. Megjelent a magyar közlönyben az a kormányrendelet, amely lehetővé teszi, hogy az ipari nagyfogyasztókat lekapcsolhassák az áramellátásról, amennyiben nem hajtják végre az elvárt fogyasztás csökkenést. Ezt Magyar Péter miniszterelnök közölte Facebook oldalán. A bölcsödék és óvodák zárvatartását ajánlja a szakminisztérium a hőség miatt. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán közölte, mivel a legtöbb intézményben nem megoldott a hűtés, a gyermekek és a dolgozók biztonsága érdekében ajánlotta fel a tárca a rendkívüli zárvatartást. Az intézményvezetőktől azt kérték, hogy a dolgozó szülőkkel egyeztessenek a lehetőségről. Halálos áldozata és több sérültje is van a Kelet-Németországot sújtó viharnak. A Szászország tartományban fekvő Szász Svájc régióban tegnap egy 28 éves férfi vesztette életét, miután az erőteljes széllökések miatt rázuhant egy kidőlt fa, közölte a rendőrség. A vihar miatt 40 embert evakuáltak és lezártak több turista útvonalat Németországban.
1: Petőfi Rádió. Sport.
5: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Katona László. Gólgazdag 3-3-as döntetlent játszott a Kispest és az MTK labdarúgóélvonal a második fordulójának mai mérkőzésén. Az MTK az utolsó pillanatokban egyenlített Bognár István szabadrúgás góljával, a kispesti Baki Ákos pedig kiállította a játékvezető. A másodosztályban Gyirmót Kozár Misleny 2-1, Kazinc Bacika Videóton 3-1 és Kecskemét Tiszakécske 1-1. A Gyirmót két sikerrel 6 szerzett ponttal vezeti a Merkantil Bank ligát. Rufnagy Dórával erősítette meg keretét a női kosárlabda NB1-ben 7. helyen végzett Szekszárd, a tolnaiak korábban a válogatott Rátkai Eszter és Tótorsolya, továbbá a kubai Nahomis Vargas Hardy érkezését jelentette be. Köszönöm a figyelmüket!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Holnap is marad a nagyrészt napos idő, de az északi és a dunántúli középhegységben záporzivatar kialakulhat. A hajnali 17-22 fokról 34 és 40 fok közé melegszik a levegő. A Balaton 27, a Velencei tó 28, a Duna Budapestnél 24 fokos.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Az elmúlt évtizedek hazai kedvencei betárazva, hogy újdonságokból sem lesz hiány a következő órákban. Szép estét, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. Koncert ajánlókat szintén hozok, úgyhogy érdemes lesz velem tartani. Induljunk el! A kezdés a Zaporozs EC, itt a Movie Star.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar zene.

egyik karakteres hang követi a másikat. Itt volt Charlie a Petőfin, ahol minden magyar. Tavaly a magyar énekesnő és DJ producer Mira Monoka a Sun Is Up című dalával uralta a nyarat, most pedig megérkezett a folytatás, ami legalább akkora dobásnak ígérkezik. A francia producerrel BLV-vel közösen készített új dala a Feel Alive címet kapta. A zene a megfelelési kényszer és a felesleges viták elengedéséről szól. Azt az érzést igyekszik megfogni, amikor éjszaka átszáguldunk a városon, és nem is nézünk vissza. Fellépésekről egyelőre nincs hír, de azért meghallgatnánk ezeket a zenéket élőben is. Jön Mira Monoka és a Feel Alive, a Petőfin.

Az UFO Karibi partija után megyünk tovább a szombat esténkben itt a Petőfin, ahol minden magyar. Zséda jellegzetes, ezer vagy millió közül is felismerhető hangja és magával ragadó színpadi jelenléte mindig elvarázsolja a közönséget. Ha szereted az érzelmes balladáit, vagy éppen a pörgős lágereit, akkor van egy nagyon jó hírem. Augusztus 20-án Hévízen a Riesling Platz Fesztiválon lép majd színpadra. A különleges Signo című koncertshowban a legismertebb slágerei mellett izgalmas új dalokat is bemutat. És hogy ez a dal is a részét képezi a repertoárnak, derítsd ki augusztus 20-án. Itt van a Fekete Rúzs, most a Petőfin.

0: Évtizedek, műfajok találkoznak szombat este itt a Petőfin, ahol minden magyar. Jön majd a következő órában Mester Tamás, én 54-jel, itt lesz az LGT, vagy éppen a Magna Cum Laude a kezdésben. A pálinka dallal rajtolunk el mindjárt, nem menj messzire, a mikrofonnál Megyesi Gábort hallod.
1: Álmaim kék lőlegény, gyümölcs fáink tetején.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló. A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás meseóra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás meseóra.
2: A Petőfi Rádióban.
4: A műsorajánló után...
2: A legfrissebb információk első kézből.
4: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
2: Ez a Petőfi Rádió.
5: Holnap a mainál is melegebb idő lesz. Az óvodák és a bölcsödék zárvatartását ajánlja a szakminisztérium a hőség alatt. Elmarad a jövő hétre tervezett sebességellenőrzési akció.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Erős a hétvégi forgalom a gyorsforgalmi utakon. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Tata és Biatorbágy között több helyen torlódik a külső sáv, így aki teheti, annak érdemes az 1-es főútat választania. Az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Siófok és Székesfehérvár között is szakaszos torlódásra kell számítani. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
4: Hírek.
5: Újra üzemel Százhalombattán a Dunamenti erőmű, jelentette be Facebook oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter kiemelte, hogy ez 360 megawatt plusz kapacitást jelent. A blokk szerdai tervezett indítását a gőzturbina egyik védelmi szelepének speciális tömítésénél észlelt műszaki rendellenessége miatt kellett felfüggeszteni. Megjelent a magyar közlönyben az a kormányrendelet, amely lehetővé teszi, hogy az ipari nagyfogyasztókat lekapcsolhassák az áramellátásról, amennyiben nem hajtják végre az elvárt fogyasztás csökkentést. Ezt is Magyar Péter miniszterelnök közölte Facebook oldalán. A bölcsödék és óvodák zárvatartását ajánlja a szakminisztérium a hőség miatt. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán közölte, mivel a legtöbb intézményben nem megoldott a hűtés, a gyermekek és a dolgozók biztonsága érdekében ajánlotta fel a tárca a rendkívüli zárvatartást. Az intézmény vezetőktől azt kérték, hogy a dolgozó szülőkkel egyeztessenek a lehetőségről. A hőség miatt elmarad a jövő hétre tervezett sebességellenőrzési akció, közölte az országos rendőrfőkapitányság. A közleményben ugyanakkor felhívták a figyelmet, a hőségben megnőhet a reakcióidő, csökkenhet a figyelem, és tompulhatnak a reflexek. Ezért azt javasolják a járművezetőknek, hogy a megszokottnál is nagyobb körültekintéssel vezessenek.
2: Petőfi Rádió. Sport.
6: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Katona László. Gólgazdag 3-3-as döntetlent játszott a Kispest és az MTK labdarúgóélvonal második fordulójának mai mérkőzésén. Az MTK az utolsó pillanatokban egyenlített Bognár István szabadrúgás góljával, a kispesti Baki Ákos pedig kiállította a játékvezető. A másodosztályban Gyirmót Kozár Misleny 2-1, Kazinc Barcika Videóton 3-1 és Kecskemét Tisza Kécske 1-1. A Gyirmót két sikerrel 6 szerzett ponttal vezeti a Merkantil Bank Ligát. Rufnagy Dórával erősítette meg keretét a női kosárlabda NBA-ben 7. helyen végzett Szekszárd, a tolnaiak korábban a válogatott Rátkai Eszter és Tóth Orsolya, továbbá a kubai Nahomis Vargas Hardy érkezését jelentette be. Köszönöm a figyelmüket!
4: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Holnap is marad a nagyrészt napos idő, de az északi és dunántúli középhegységben záporzivatar kialakulhat. A hajnali 17-22 fokról 34 és 40 fok közé melegszik a levegő. A Balaton 27, a Velencei tó 28, a Duna-Budapestnél 24 fokos.
4: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
4: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Az elmúlt évtizedek nagy hazai kedvencei újdonságokkal és koncertajánlókkal fűszerezve minden szombat este itt a Petőfin. Hello, én Megyesi Gábor vagyok. Felkészültél? A folytatásban találkozhatsz majd az LGT-vel, Szajanoéval, vagy éppen most a Magna Cum Laude-val.
2: Itt egy újabb óra.
4: Kizárólag

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Tarány Tamás még a 2011-es X-faktorban vált országosan ismerté, azóta pedig töretlenül építi a saját zenei útját. Nemrég jelent meg a Kacatok című nagylemeze, ami egy kifejezetten személyes hangvételű 12 dalt tartalmazó pop-rock gyűjtemény lett. Tamás még múlt héten vendégeskedett nálunk a stúdióban, ahol részletesen is mesélte a lemez kulisszatitkairól. Ha esetleg erről lemaradtál, akkor a Petőfi Spotify vagy éppen SoundCloud csatornáin bármikor pótolhatod. Hogy valamikor találkozhatunk-e vele valamilyen koncert keretein belül, az egyelőre még titkos, rejtélyes, nem tudunk róla, de reméljük, hogy hamarosan sor kerül rá. Itt a legújabb dala a Petőfin, ez a Szilánkok.

0: Sziasztok, Peti vagyok az Imágó Mundiból. Hallgassátok meg legújabb dalunk itt a Petőfi Rádión.
1: Minden egyes álmom, te vagy mindig benne. Eltűnnék, de folyton visszahúzol este lente.
2: Ez a legújabb magyar zene.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A szombat esténkben nyomjuk a gázt. Tehát szinte biztosan emlékszel még a Hogyan tudnék élni nélküled című Demjén filmbeli srácokra. A történetbeli fiúcsapat, a Kuplunk hivatalosan is igazi zenekarra alakult. Ember Márk, Királdi Marcell és Maris Peti triója azonnal le is dobta a nyár legpörgősebb rock'n'roll bombáját, ami a Nyomod a gázt címet kapta. Az urak ráadásul nem kispályáznak. A film novemberi folytatása előtt egy dupla aréna show-val robbantják be az őszt. Ott a teljes stáb, köztük Liptai Klaudia és Törőcsik Franciska is a színpadra állnak majd. Az első koncertre gyakorlatilag pillanatok alatt elkelt minden jegy, ezért aztán a november 7-i dátumra is gőzerővel fogynak a helyek. Most pedig tekerj hangerőn, nyomjuk a gázt a srácokkal, íme a Kuplung és a Nyomod a gázt a Petőfi. Elvisz

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar KFT, Jude Law, Blaha Louisiana, igen csak változatos órának nézünk elébe. Tarts velem a szombat este folytatásában is, hello, én Megyesi Gábor vagyok, a friss hírek után azonnal indítom Péterfi Boriék Petőfi klasszikusát. Itt lesz a Vámpír.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Itt van, de nem jött.
4: Hagyom, örökség. Hol van? Sehol.
3: Önnek a pénz többet ér, mint az, akit szeret.
5: Filmek Jókai Mór regényeiből.
3: Nőr megyek a váróhoz.
5: Szegény gazdagok, gazdag szegények.
6: A boldogsághoz mindenkinek jussa van.
5: Vasárnap 20 órától az M1-en.
1: A műsorajánló után a legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Vörös Domonkos. Ez a Petőfi Rádió.
7: Marad a rekkenő hőség, továbbra is az áram- és vízfelhasználás visszafogását kéri a miniszterelnök. Elmarad a jövő hétre tervezett sebességellenőrzési akció.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: A 38-as főúton Tisza Nagyfalu térségében a 18-as kilométernél egy személyautó árokba hajtott. A főutat lezárták, terelési lehetőség nincs, mindkét irányból áll a forgalom. Az 56-oson Szálka település közelében a 10-es kilométernél egy személyautó árokba hajtott, a félútpályát lezárták. És a 21-esen Pásztó térségében egy személyautó szalagkorlátnak hajtott. A 27-es kilométernél a Bátony terenye felé vezető oldalon csak a külső sáv járható. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
7: Továbbra is az áram- és vízfelhasználás visszafogását kéri a miniszterelnök. Magyar Péter Facebook oldalán kora délután közzétett felhívásában azt kéri, ma és a következő napokban is mindenki igyekezzen visszafogni áramfelhasználást a kritikus időszakban. Emellett kéri, hogy a következő napokban lehetőség szerint mindenki tartózkodjon a locsolástól, az autómosástól, a medencék feltöltésétől és az átütemezhető ivóvíz felhasználástól. Bejegyzésében a kormányfő közös feladatnak és felelősségvállalásnak nevezte a zavartalan energia- és vízszolgáltatás fenntartását, és megköszönte, hogy Magyarország összefogott a bajban. Újra üzemel Százhalombattán a Dunamenti erőmű, jelentette be Facebook oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter kiemelte, hogy ez 360 megawatt plusz kapacitást jelent. A blokk szerdai tervezett indítását a gőzturbina egyik védelmi szelepének speciális tömítésénél észlelt műszaki rendellenessége miatt kellett felfüggeszteni. A bölcsödék és óvodák zárvatartását ajánlja a szakminisztérium a hőség miatt. Landert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán közölte, mivel a legtöbb intézményben nem megoldott a hűtés, a gyermekek és a dolgozók biztonsága érdekében ajánlotta fel a tárca a rendkívüli zárvatartást. Az intézményvezetőktől azt kérték, hogy a dolgozó szülőkkel egyeztessenek a lehetőségekről. A hőség miatt elmarad a jövő hétre tervezett sebességellenőrzési akció, közölte az országos rendőrfőkapitányság. A közleményben ugyanakkor felhívják a figyelmet, a hőségben megnőhet a reakcióidő, csökkenhet a figyelem, és tompulhatnak a reflexek. Ezért azt javasolják a járművezetőknek, hogy a megszokottnál is nagyobb körültekintéssel vezessenek.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Holnap is marad a nagyrészt napos idő, de az északi és a dunántúli középhegységben záporzivatar kialakulhat. A hajnali 17-22 fokról 34-40 fok közé melegszik a levegő. A Balaton 26, a Velencei tó 28, a Duna Budapestnél 24 fokos.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A szombat este legjobb előttünk, jó, hogy itt vagy. Megyünk tovább egy újabb körrel. Hello, a mikrofonnál Megyesi Gábort hallod. Az előttünk álló órában is évtizedek, műfajok találkoznak. Itt lesz majd a V-motorok, a Blaha Louisianánál, vagy éppen most a Péterfi Bori and Love Band.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar fonogramdíjas lett az év slágere, a nyári zápor, Rúzsa Magdi pedig egy pillanatra sem áll meg, már is megérkezett a folytatás, a Rúzs című újdonsága. Ez a keserédes, romantikus popzene a készülő 15 dalt tartalmazó új nagylemezének az előfutára, amit Borlai Gergővel közösen hoztak össze. A 80-as éveket idéző hangzása, a szakítás fájdalmát és a beteljesületlen szerelem érzését festi le, ráadásul nemzetközi vendég művészek közreműködésével. Ha pedig élőben is énekelnél Magdival, augusztus 9-én a Budapest Parkban megteheted. Most jöjjön a legújabb Rúzs itt a Petőfin.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Megérkezett az első kedv csináló előzetes az elmúlt évek legnagyobb magyar mozi sikerének folytatásához. November 12-én érkezik majd a mozikba Hogyan tudnék élni nélküled 2, amiben ezúttal egy hamisítatlan 2000-es évekbeli lagzi forgatagába csöppenünk bele a jól ismert szereplőkkel. A történet mellett természetesen az újabb ikonikus Demiens Lágereké lesz a főszerep, érkezik majd az Iskolatáska, a Jó barátok vagyunk, és az is, amivel már is folytatjuk. A premier előtt pedig a filmbéli Kuplung zenekar november 6-án a Budapest Sportarénát is beveszi. Angolódjunk a folytatásra az egyik legszebb klasszikussal. Itt van a Várj, míg fel kell majd a nap, a Petőfi. Most is

veszem észre direkt, hogy számoszak cégizem, simogatlak, nyugit akarok, változtam, pihe könnyű az egyedül lét. Az egyedül lét.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Köszi, hogy itt voltál velem az elmúlt órákban. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallottad. Találkozzunk holnap a Petőfi 56-ban. Én itt leszek déltől, számítok rád. A folytatásban pedig hallgassuk együtt az akusztikot, melyben ezúttal a Gáspár Károly trió áll színpadra. Szép estét!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: A műsorajánló után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Köszöntelek, én Fekete Laci vagyok, és most indul az akusztik, aminek koncertszínpadán ezen az estén a Gáspár Károly trió zenél nekünk 60 percen át, csak a fülbe mászó dallamoké a főszerep itt a Petőfin. Úgyhogy tarts velünk ma este is!
1: Itt egy újabb óra!

Köszönjük szépen, nagyon szépen köszönjük, jó estét kívánok, jó estét kívánunk. Nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit az Akusztik című nagyszerű televízió műsor felvételén. Nagyon nagy öröm, hogy itt lehetünk. Köszönjük szépen a szerkesztőknek és mindenkinek, akinek ehhez, hogy így mondjam, köze van, hogy itt lehetünk. Nagyon nagy megtiszteltetés és öröm számunkra. Engedjétek meg, hogy először is, hogy tegeződjünk, ha már így belecsaptam, és ezt a formát választottam, és hát engedjétek meg akkor, hogy bemutassam nagyszerű zenész kollégáimat, barátaimat, akikkel hála Istennek ezen a koncerten is szerencsém van együtt játszani. Bágyi Balázs dobol, Bágyi Balázs. Jónás Géza bőgőzik, Jónás Géza. Én pedig Gáspár Károly vagyok, és zongorázom. Köszönöm szépen, köszönjük szépen. No, hát az első dal, amit előadtunk, nagyon nagy tisztelettel és szeretettel nektek, illetve hát természetesen a kedves televízió nézőknek is, a Peace Time című öttételes kompozícióm első tétele volt. Ez meghallgatható már lemez formában is. Tavaly, tehát 2025 nyarán jelent meg a TomTom Records gondozásában. Ennek az első tétele hangzott el, most pedig hát nyilván ugye az öt közül a szépen sorrendben haladva a második fog következni, és majd egy picit később mesélek arról is, hogy miért kapta ezt a Peace Time, tehát békeidő címet ez a kompozíció, de akkor most következzék ennek az anyagnak, ennek a kompozíciónak a második tétele. Köszönjük szépen!

Nagyon szépen köszönjük, ugye eljutottunk a Peace Time harmadik tételéig, amely egy szóló zongora darabként született meg. Nem volt ez előre eltervezett szándékom, de valahogy úgy alakult a szívemben, lelkemben, úgy éreztem, és ez mindenféle ilyen egoizmus nélkül valahogy így alakult ki, hogy ez jobban szól úgy, hogyha egy szóló zongora darabként csendül fel a lemezén, és hát ugye itt ma este is, és minden alkalommal, amikor játsszuk. Ugye az volt az ígéretem, hogy egy picit nagyon röviden fogok mesélni arról, hogy miért is kapta ezt a címet, és egyáltalán mi inspirált arra, hogy Peace Time, azaz békeidő címmel megírjam ezt a darabot. Egyrészt ugye azt látjuk, hogy sajnos a világunk, tudom, hogy közhelyesen hangzik, de hát a világunk forrong, sajnos több helyen itt ezen a földnevű bolygón jelenleg is háború zajlik. Nagyon szomorú dologról van szó, ugye emberek halnak meg és szenvednek, úgyhogy engem ez nagyon mélyen megérint, és azt gondolom, hogy egy muzsikus mit tud csinálni ugye a maga szerény eszközeivel, mint az, hogy ezen által próbálja arra felhívni a figyelmet, hogy hát tessék békét kötni, mindenhol maximálisan ezt támogatjuk. Viszont van egy másik rétege is ennek a címadásnak és ennek a mondani valónak, amit szeretnék kifejezni ezzel az öttételes darabbal. Ez pedig mindannyiunk belső békéje, ami azt gondolom, hogy legalább ugyanolyan fontos, mint a mondjuk így, hogy politikai béke a világban. Tehát, hogy a mindennapjainkat úgy tudjuk megélni, hogy egyfajta egyensúlyban, balanszban legyünk önmagunkkal, embertársai kollégákkal, barátokkal, a környezetünkkel. Nem egyszerű dolog ez sem, tudom, főleg ebben a felgyorsult világban, de hát megint csak azt tudom mondani, hogy ezzel a kis szerzemény csokrommal arra próbálok rávilágítani, hogy egy picit vegyünk vissza, próbáljunk meg nyugisak lenni, és megteremteni magunknak, és hát a kis környezetünknek a lelki békét. No hát akkor tovább haladunk az anyaggal, a negyedik tétel következik, aztán hát senki nem fogja kitalálni, szerintem az ötödik tétellel fogjuk lezárni, aztán persze folytatjuk még más zenékkel a koncertet. Nagyon szépen köszönjük!

0: Ez az akusztik itt a Petőfi Rádióban, amiben most a Gáspár Károly trió zenél.
1: Nagyon szépen köszönjük, ez volt a Peace Time 5. tétele, és hát ezzel végére értünk ennek a darabnak, na de hát a koncertek még koránt sem, hiszen a lemez is úgy néz ki, hogy játszunk rajta szabad improvizációkat. Ezeknek azt a közös címet adtuk, hogy improvizáció a békéért, és most is egy ilyen következik, tehát most egy olyan, mondjuk így, hogy dal, közös dalunk fog felcsendülni, amit abszolút nem gyakoroltunk ki, nincsen leírva, tényleg most ebben a pillanatban, a következő pillanatokban fog megszületni itt a színpadon, úgyhogy fogadjátok ezt szeretettel.

0: Petőfi Rádió akusztik, ebben az órában a színpadon a Gáspár Károly trió.
1: Most pedig az egyetlen olyan dal következik a ma esti koncert kapcsán, amely nem az én, vagy nem a mi közös kompozíciónk, bár az enyém lenne, mert gyönyörű dalról van szó, de Zsoldos László zenéje és egyébként Szenes Iván szövegével jött létre ez a fantasztikus, azt gondolom, hogy világslágernek is beillő kompozíció. Az a címe, hogy Mondd, miért szeretsz te mást, és hát a legtöbben talán, sőt biztos vagyok benne, hogy Máté Péter zseniális előadásában ismertük meg és szerettük meg ezt a jó értelemben vett szentimentális dalt, és ennek most egy saját feldolgozása fog következni. Nem törekedtünk arra, hogy itt ilyen pestiesre szólva nagyon megfejtjük, nagyon elvegyük az eredeti hangulatát, sőt az a célunk, hogy megmaradjon az eredeti feelingje, hangulata. Azért egy picit próbáljuk hozzátenni a mi érzéseinket és a mi zenei gondolatunkat, szóval ezzel a kérdéssel zárjuk ezt a ma esti koncertet, hogy mondd, miért szerezte mást, és hát reméljük, hogy választ is kapunk a végére. Köszönjük szépen!

0: Petőfi Rádió minden magyar. Az elmúlt egy órában az akusztikot hallgattad, amiben a Gáspár Károly trió zenéltekünk. A jövő héten ismét lesz majd akusztik itt a Petőfin, megéri majd akkor is minket hallgatni, most viszont búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
3: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: volt a Szakcsi Jazzóra
1: a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
0: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
2: Hello mindenkinek, én Fekete Laci vagyok, és ma este is startol a Vándorbot, amiben ezúttal a Mátli körzenekarból beszélgetek Lubics Botonddal, Varga Dáviddal és Kende Marcival. Téma az új nagy lemez, tarts velünk ma este.

0: Petőfi.
1: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ma este is startol a Vándorbot, amiben ezúttal a Mákli körzenekarból beszélgetek Lubics Botonddal, Varga Dáviddal és Kende Marcival, és témánk pedig az új nagylemez, a Hújjanak rám az évek. Köszöntelek titeket a műsorban és a stúdióban, ami hát teljesen megtelt színültig.
2: Köszönjük a meghívást, köszönjük.
1: Én engem nagyon-nagyon érdekelne, hogy ugye ti 2018-ban álltatok össze, és magyar alter és beat hagyományokból építkeztek, viszont még mielőtt ennél van egy sokkal-sokkal érdekesebb dolog, hogy ti szét vagytok szóródva Európában. Na hát hogyan alakult meg a Mákli kör, és így hogyan tudtatok egymásra találni?
2: Hát mi, igen, hát Dáviddal most már kicsit több mint 10 éve ismerjük egymást, 2016-ban ismerkedtünk meg, mi évfolyam társak voltunk gimiben, és egyébként itt is kezdtük el először a zenekart csinálni, először volt egy másik formáció, és az, amikor kicsit összehullott, akkor kezdtük el a Mákli kört, de ennek van egy sokkal szebb története.
3: Arra gondolsz, ami 2001-ben kezdődik két terhes anyukával?
2: Azt vagy... is elmondhatjuk.
1: Súlyos csend.
3: Ja, arra gondolsz, amikor 2018 forró nyarán megittünk egy bizonyos alkoholos italt, és eldöntöttük, hogy zenekart csinálunk.
1: Ez volt a Mike Likör?
2: Igen.
1: Igen. Erről olvastam, igen.
3: De semmilyen szponzoráció nem köt minket ehhez a céghez, akik a Mike Likört forgalmaznak, szóval amúgy nem áll érdekünkben reklámozni ezt a
1: italt.
3: Terméket, igen.
1: Hát ez óriási.
2: Igen.
1: Honnan? Igen.
2: De hogy igazából így együtt közösen kezdtünk el zenélni a Suingója táborában, ami egy ilyen erdőben levő 10 napos tábor volt, és akkor onnan alakult így az, hogy mi közösen zenélünk, és aztán úgy alakult, hogy az egyetemet különböző helyeken végeztük, és az elmúlt fél évben ketten voltunk Franciaországban, és egy a Dávid pedig Spanyolországban tanult.
1: Mennyire működött így a közös munka, azért több ezer kilométerekről beszélünk olykor-olykor?
3: Mi amúgy szerintem nagyon sok erőfeszítést tettünk. Voltak itt próbálkozások arra, hogy projekteket küldözgessünk egymásnak online, rengeteget meetingeltünk, beszélgettünk, de röviden nem jól. Szóval nem lehet így zenekart csinálni. Nehéz, de abba bízunk, hogy idő után elmúlik ez a nagy földrajzi
1: távolság.
3: Igen, ez az akadály. Persze ez nem lesz annyira egyszerű, hiszen az egyik trombitásunk jövőre Ausztráliába megy egy évre. Szóval okay. Ez egy ilyen zenekar, szóval lehet, hogy az egy nagyon kedves barátunk mondta, hogy nem lehet mindig azt várni, hogy egyszer csak a rossz dolgok véget érjenek az életedben, hanem egy ponton így el kell kezdeni velük együtt élni és elfogadni őket, szóval lehet, hogy ez ilyen zenekar.
1: Éppen beszéltük itt Bulcsúval, a szerkesztőmmel mikrofonon kívül, hogy pont olyanok vagytok, mint az Élstorm Bodor Mátéka, hogy ők is mindenhol vannak a világban, és egyszer kérdeztem tőle, hogy na és hogyan próbáltok? Azt mondja, sehogy, az első koncertre senki ne jöjjön el, mert az a próba, úgyhogy ez nálatok is így lehet. Na most ugye, ha jól tudom, egyik nagy inspirációtok a 30Y volt, már ez a mérföldkő is pipa, hogy játszottatok előttük, és ugye 2024-ben érkeztünk meg az Ennél pompásabb nem lehet című albumhoz, amit most követ a Hújjanak rám az évek, ami, hogyha jól tudom, a Kobuciban debütált, legyen most ez a fókuszban. Kicsit meséljetek arról, hogy állt össze a lemez, milyen élmények inspiráltak, én olvastam itt cikkeket róla, meg minden, de akkor kezdjük ezzel így általánosságban. Doktor.
4: Fú, hát nagyon jó kérdés, hogy hogyan állt össze. Természetesen elkezdtünk dalokat írni, például az egy szó már szerintem az előtt elkezdett megszületni, hogy az első lemezünket, az Ennél pompásabb nem lehetett, kiadtuk, vagy felvettük volna, hogy jól emlékszem. És aztán kaptunk egy lehetőséget, bekerültünk a hangfoglaló pályázat díjazottjai közé tavaly, és akkor ez azzal jár, hogy rögzítenünk kell egy nagy lemezt, és akkor ez azért egy erőteljes push volt nekünk arra, hogy jó, akkor, hogy mégis kéne valamit produkálni.
1: Ez egy kötelesség.
4: Igen, vagy belátható időn belül, és akkor igazából ezzel a motivációval szerintem így jobban ráálltunk arra, hogy jó, akkor kell írni egy lemezt, és aztán nyilván belekerültek ezek a nehezítő tényezők, hirtelen több ezer kilométerre lettünk egymástól, és itt lehet, át is adom a Dávidnak a szót.
3: Kritikus év volt a zenekar számára, ugye ez a nehéz, hogy nagyjából a nyarunk az, amit közösen tudunk tölteni az eltolt szemeszterkezdések miatt, meg a külföldi távollétek miatt. A nyáron viszont rengeteg koncertünk volt, ami amúgy nagyon jól sikerült, és nagyon örültünk annak, hogy csomó embernek így tudtunk bemutatkozni, hogy a fesztivál élménnyel találkoztak a Mágdi körrel, csak ugye ott voltunk szeptemberben, és még mindig nem voltak dalaink. Volt ez a kettő, amit játszottunk koncerteken, és ugye a lemezen 80, amit 8 darab.
1: Igen. 80, igen.
3: És akkor ott volt egy nagy hajszal, hogy az, befejezzük azt az egész folyamatot. Ugye nem csak az nehezítette az egészet, hogy sokan, vagy hát ketten külföldön voltak, hanem még az a tényező is benne van, hogy itt sokan, legalábbis ketten, hárman is, akkor diplomáztunk. Uh-huh. A szológitáros fiú, Botti, meg én is.
2: És a kettő között nincs átfedés, hogy akkor ki volt külföldön.
4: Igen, de hát aki azt valaki vagy külföldön volt, vagy itthon is diplomázott.
3: Hát meg nagyon sokunknak 40 órás melója van, vagy félállásban dolgozik, és akkor ez egész nagyon nehéz belepasszírozni, emellett még egy olyan lemezt, amire azt tudjuk mondani, hogy na, ez tényleg olyan lett, mint amilyenre szerettük volna. A hallgatóink visszajelzéséből is az jön le, hogy ez nem az a felhőtlen Mágdi körlemez, az ilyen nyári slágereket tartalmazó.
2: De nem is tervezett ez lenni.
3: De nem is akartuk, igen, hogy olyan legyen. Az időszak ez ilyen volt, és szerintem kihoztuk bele a maximumot.
2: Igen, hát igazából ez elmúlt 2 év ez mindannyiunknak, meg így a közös kapcsolatunknak is egy ilyen felnövés története volt, és igazából végül is az album is ezt mutatja meg, hogy mi az, amikor felismered, hogy dolgok nem úgy mennek az életben, mint ahogy eltervezted, vagy elgondoltad. És igazából ezt fogtuk meg.
0: Már is innen folytatom a beszélgetést a következő körre, viszont ezek előtt még zenélünk itt a PET.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ez a Vándorbot, amiben ezúttal a Máklikör zenekarból beszélgetek Lubics Botonddal, Varga Dáviddal és Kende Marcival. Témánk pedig az új nagy lemez, a Hújjanak rám az évek. Nektek mindig is mély dalszövegeitek voltak, de most hogy érzitek, 2 év alatt továbbfejlődtetek? Tehát, hogy ezek még mélyebbek, még, hogy mondjam, tartalmasabbak, hogyha a sorok mögé nézünk. Mert nyilván én, mint hallgató, annyit hallok, hogy jó, de hát tudjátok, hogy mit mi inspirált. Vagy milyen rossz élmény, jó élmény, stb.
1: Nem mélyebbek.
2: Nem tudom, én mindig azt érzem, hogy amikor jön egy új dal, akkor újra kell kezdeni az egészet, és nem az van, hogy egyre jobb, vagy én legalábbis mindenki a dalokat írja, azt érzem, hogy szövegeket írja. Mindig nulláról kell kezdeni, és mindig valahogy sokkal több időt tennék bele, de hát valamikor meg abba kell hagyni ezt az egész kreatív folyamatot, és erre mondjuk nagyon jó egy ilyen fix dátum, hogy ilyenkor
0: pörgetni kell
2: fejezni. Igen.
1: De az is benne van szerintem, hogy valahogy mindannyian azt keressük a zenélésben, hogy mik azok az új dolgok, amik tudnak jönni, és kicsit ezért van az, hogy minden dalunk valamennyire más. Jó lenne egyszer egy konceptalbumot kiadni, de hogy egyelőre inkább nem tudom, ilyen mixtape-szerűség, vagy mixtape jellege van annak, hogy teljesen más stílusokban adunk ki dalokat, és szerintem tök izgalmas mindig egy új stílusba belekezdeni, vagy egy új műfajt megnézni, hogy hogyan működünk benne.
0: Ugye én itt olvastam, hogy alter és beat hagyományokból is építkeztek, valamint, hogy szimpatikus ez az irány, vagy amikor legalábbis 2018-ban elindultatok, akkor az volt, de hogy egyrészt mondtad, hogy így kísérletezgettek irányokkal, vagy hát mondtátok, és egyrészt első kérdés, hogy honnan jött annó 18-ban, amikor még fiatalabbak voltatok, ez a beat hagyomány. Én ezt imádom ezeket a zenéket, de...
1: Ezt szerintem valaki leírta rólunk, vagy nem tudom, hogy ezt nem hiszem, hogy mi mondtuk.
0: Talán cikkben volt, de most lehet, nem igen. Tudom.
2: Én azt nem tudom, mit jelent a beat hagyomány.
0: Hát, hogy alter beat, ilyen klasszikus magyar rockzenék, nem volt kifejtve, csak nekem ez nagyon tetszett, viszont hogyha ez netán nem így van 100%-ban, az is jó válasz, viszont akkor milyen utakon kísérletezgettek? Milyen a szimpatikus hangzás és stílus?
1: Hát szerintem az is van, hogy 6-6 féle különböző zenét hallgatunk, amiben nem vannak egyszerű nagy átfedések, de őszintén szerintem ez az izgalmas az egészben, hogy egy kicsit mindenkinek más az a készlet, amihez nyúl.
2: Én amit nagyon szeretek mindig elmesélni, az, hogy ahonnan kezdtük, ami ez a gólyatáboros éneket, és ott van az erdő közepén 90-ben megszeppelt kisgyerek, és akkor egy 2 méteres mágia körül ott énekelünk. Az nagyon nagy részben az ottani fizikatanárnak a zene ízléséből jött ki, aki nappal fizikatanár volt, éjjel meg balkán zenész. És akkor ritmus képletek meg, azok a harmónia menetek, azok mind tőle jöttek, és akkor valahonnan innen származik az az ön leírás, amit nagyon sokáig vittünk, ez a post-mezopotámiai szuvilát, balkárok, neoklasszikus elemekkel fűszerezve.
0: Ezt majd lelassítom az oda.
2: De most igen, szóval szeretnénk mindig egy picit más irányba kísérletezni. Valami akkor csak lesz egy Máklikör hangzás, de szerintem a következő nagy lemezt szeretném ilyen intergalaktikus, szkafanderes delfin bluesra megcsinálni, vagy valami hasonló, csak hogy ne ragadjunk le mindig ugyanannál.
0: Erről most beugrott a Szőri és Pulák, hogy ilyen teljesen random dolgok lesznek a színpadon meg a lemezen. Na most egyébként javítsatok ki, ha nem így van, szintén egy refresheres cikk, idézet következik, nagyon gyorsan megy az idő, nagyon sok minden történik, és úgy tudjuk érezni, hogy kevesek vagyunk ehhez, nem tudjuk lekövetni az idő múlását. Nem tudom, hogy ez ki mondta.
1: Ez nem Boti.
3: Én mondtam. Akkor én mondtam. Vagy írtam.
0: Nagyon-nagyon mély, és

0: miért érzitek ezt, hogy egyrészt nagyon beindult a banda, és nehéz ezt lekövetni, úgyhogy még tényleg szanaszét vagytok, nem tudom én, munka, egyetem, stb. Nyilván magánéleti dolgok, vagy ezt mire értettétek?
1: Hát szerintem nem is feltétlen csak a zenekar, szerintem ez itt teljesen nagy általánosságban, így szerintem az a fázis, amiben most vagyunk ilyen 24-25 éves korunk környékén, nem tudom, mindenki elköltözik otthonról, elkezd dolgozni, egyetemnek vége, nem tudom, párkapcsolatoknak eleje, vége, nagyon, tehát nagyon sok minden történik velünk, nagyon kevés idő alatt, és néha ezt így nehéz elrakni, és akkor erre még rájön az, hogy amúgy itt van ez a zenekar, és itt is ezer dolog történik velünk.
0: Ja, ja.
1: És akkor jön ez a végtelen impulzus, egyszerűen nehéz követni, hogy akkor most mi történik mégis.
2: És ebben kell igazából nagyon összeszedetnek lenni és helytállni.
0: Lavírozni benne.
2: Igen, ami úgy, hogy közben percenként feje tetejére áll a világ, ez így nem egyszerű.
3: És pont tegnap volt trombitásunkkal egy beszélgetésünk, ahol, vagy beszélgetésem, ahol ezeket beszéltük át, és hajlamosak vagyunk szerintem most is így picit, hogy mondjam, ilyen negatívnak feltüntetni ezt, de valójában ez valahol gyönyörű. Hogy tényleg legalább történik az élet, és legalább nagyon sok minden ott van az életünkben, és nem az van, hogy csak ki vagyunk üresedve, vagy valami ilyesmi.
2: Persze, egyrészt gyönyörű, hogy tudjuk ezt a zenekart csinálni, ami egy barátságból nőtt ki az egész, és nagyon, mindig nagyon jó érzés, hogyha ott állunk egy nagy színpadon, és ezt így együtt tudjuk megélni. És kicsit a lemeznek is, a Hújjanak rám az éveknek is ez a feloldása, hogy akármennyi dolog is történik itt körülöttünk velünk, jobb ezt megélni, mint valahogy letompítani magunkban.
0: Már is innen folytatjuk a beszélgetést a következő körre, viszont ezek előtt még zenélünk itt a Petőfin.

0: Petőfi Rádió minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ez a Vándorbot, amiben ezúttal a Máklikör zenekarból beszélgetek Lubics Botonddal, Varga Dáviddal és Kende Marcival. Témánk pedig az új nagy lemez, a Hújjanak rám az évek. Hogy érzitek? Nyilván nincs itt most minden csapattag, de egy irányba megy a hajó.
1: Már egy hajón vagyunk.
0: Hogy érzitek? Nyugodtan lehet itt nemet is mondani.
2: Szerintem egyre inkább. Én azt érzem, hogy egy csapatnak, vagy egy társaságnak, vagy egy igazából bármekkora, nem tudom, akár társadalomnak is nem az az erőssége, vagy nem abban kell mérni az erősségét, hogy mennyire tudnak egyetérteni, hanem abban, hogy ha nem egyetértés van, vagy hogyha feszültség van, akkor azt mennyire tudják kibogozni, és utána egy irányba állítani ezeket a dolgokat. Nem kell elsőre eltalálni azt, hogy milyen jó út. És én azt érzem, hogy ebben most mi tanuljuk önmagunkat, az egymással való kapcsolódást, és én azt érzem, hogy nagyon egy irányba haladunk abban, hogy ezeket megnézzük, feloldjuk, és egyre inkább jó irányba menjünk.
0: Itt képzelitek el amúgy a zenei jövőt, vagy külföldi nyitás, hogyha már nagyon sok. Mert ugye az egyetem az arra is nagyon hasznos, hogy kapcsolatok, akár médiában, akár zenei világok tekintetében, tehát hogy ebben is van egy konszenzus, hogy itt szeretnétek, vagy bármi lehet még a jövőben?
2: Hát tavaly egyébként volt lehetőségünk eljutni Németországba zenélni, ami egy tök nagy kaland volt, és holnap után is megyünk Szlovákiába majd játszani a Gombaszög Fesztiválra.
0: Aha.
2: Nekem egyébként tervem, hogy csináljunk egyrészt egy ilyen Bécs-Pozsony mini turnét is.
0: Aha, egy kis turné.
2: És egy nyugat-európai turnét is majd. Meglátjuk, hogy ez hogy jön össze. Nyilván ennek vannak forrásbeli korlátozottságai is.
0: Igen, igen.
2: De hogy egyébként a visszajelzés például Németországból az volt, a koncert után oda jött az egyik szervező, és azt mondta, hogy ő még soha nem látott németeket ennyire táncolni, mint most a koncertünkön.
0: Ez pedig nagy szó. Igen.
3: Előttünk egy olasz zenekar volt, ilyen 70-es éveibe járó zenészek, és az is elképesztő volt, hogy odajönnek, és mondják, hogy ne hagyjátok abba.
0: Komolyan?
3: Szóval mindig megkapjuk, igen, és a legjobb része minden koncertnek, amikor az apukák odajönnek, és mindezt olaszul.
2: Igen, szóval, hogy egyébként az első számainkat mi is angolul írtuk, mert valahogy ebből is így könnyebb volt építkezni, de aztán rájöttünk, hogy sokkal közelebb áll hozzánk, hogyha magyarul szerezzük a zenéinket, és a kérdésedre válaszolva szerintem ebben nem lesz változás, vagy nem tervezünk változást, de egyébként menő lenne így a külföldre is elvinni ezt a zenét.
0: Abszolút. És akkor úgy érzitek, ez nagyon jó, hogy mondtad, hogy maradtok a magyar szövegeknél, mert sok zenész azt mondja, hogy nagyon-nagyon nehéz magyarul fogalmazni, jó szöveget írni, nem elcsépelt szöveget írni, akkor úgy érzitek, hogy számotokra ez szimpatikus, vagy működik a magyar.
2: Igen, de szerintem az is, vagy az meg az érme másik oldala, hogy szerintem meg angol szövegekkel sokkal nehezebb kapcsolódni magyar közönséghez.
0: Hát igen.
3: Meg tényleg vannak dolgok, amiket sokkal egyszerűbb kimondani angolul, vannak dolgok, amik jobban jönnek, de szerintem nekem mindig furcsa volt, amikor egy magyar előadó olyan, mint hogyha egy bebújna el mögé, a fal mögé, hogy ő angolul énekel, és akkor egy picit az olyan, mint hogyha nem is, de ezzel sincs gond, hogy valaki nem úgy áll a színpadra, hogy saját magát, hanem hogy valamilyen szerepbe belebúj. De szerintem nekünk sokkal természetesebb, sokkal jobb magától értetődő az, hogy magyar zene, magyar szövegeket írunk.
0: Már is innen folytatjuk a beszélgetést a következő körre, viszont ezek előtt még zenélünk itt a Pető.

0: pillanatért.
1: Jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
2: Ez a Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.
3: Itt hagyott az utolsó busz, pedig mondtam neki hello, szervusz. Itt hagyott az utolsó járgás, én itt ragadtam a járdán. Senki

0: Istenem!
1: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, ez pedig a Vándorbot, amiben ezúttal a Mákli körzenekarból beszélgetek Lubics Botonddal, Varga Dáviddal és Kende Marcival. Témánk pedig az új nagy lemez, a Hújjanak rám az évek. Na és akkor most a lemezen, az is aktuális, de azon kicsit túltekintve, én felírtam ide néhány koncertdátumot, hogyha megakadnátok és nem tudnátok, de hol láthatunk titeket, hogyha netán sok lenne és fejből nem megy.
2: Lesz még augusztusban Budapesten egy piknikünk.
1: Hoppa.
2: Erről is szívesen mesélünk majd, hogyha úgy van.
1: Gyertek vissza, persze. Mindenképpen.
2: De egyébként, ami most még így a fejemben van, a Szegedi Ifjúsági Napokon fogunk játszani.
1: Felírtam, így
2: ott
1: van.
2: Is egyébként én nagyon-nagyon várom azt a koncertet, ott is nagy színpadon leszünk, Pogány Indulóval és Jude Law-val. Jól tudom.
3: Igen, egy Swaley-vel.
2: És igen, szóval, hogy ez egy nagyon meglepő lépés az életünkben, de nagyon-nagyon várjuk.
1: És még itt nekem van Budapest, Bonyhád, és még a lista nem ért véget. Még egy záró kérdést engedjetek meg, mindenki szóljon hozzám röviden, hosszan, ahogy szeretnétek. A zeneiségetek az lassan alakul, formálódik, ez a természetes módja a dolgoknak, viszont gondoltátok-e volna, hogy eddig eljut a máklikör, mikor abból a bizonyos italból iszogattatok, és egyáltalán jó úton haladtok-e, és minden működik-e? Hogy érzitek?
2: Szerintem soha nem gondoltuk, illetve nem is érzem azt, hogy ezt így kifejezetten terveztük volna. Vagy így nyilván voltak ilyen, mindig kimondtuk, hogy így de jó lenne itt játszani, ott játszani, uh-huh. vagy így valamelyik zenekarral együtt fellépni, de hogy szerintem az a jó az egészben, hogy valamennyire tök naívan álltunk az egész zenéléshez, és nem az volt a célja valahogy, hogy hány hallgatót kell elérni, hány streamet kell elérni, hanem igazából a zene volt a célja, és utána már tök jó, hogy jöttek a dolgok.
4: Biztos nem mondtam volna meg, hogy ilyeneket fogunk csinálni. Emlékszem, a Sisa odajött hozzám, még a iskolánknak a pincébe zenéltünk, és azt mondta, hogy annyira várja, hogy majd valamikor egy kocsiba ülve Magyarországban így cikázunk össze-vissza. De szerintem ott se gondolta lesz.
2: Nem, én tudok ilyen nagyokat mondani.
4: Igen, most meg ez történik.
1: Most
4: meg kocsiba is megyünk.
1: Boti.
3: Igen, hát nagyon szépen elmondtátok. Én nem voltam ott, amikor ez a bizonyos ital elfogyasztódott, szóval ezt nem tudom, hogy én aznap mit gondoltam a Máklikörről, de egyébként én se. Nyilván voltak a fejembe ilyen kis célok, hogy jó lenne a, nem tudom, akváriumba játszani, vagy a kobuciba, de hogy azt nem gondoltam, hogy ezek így meg is valósulnak. Kérdésedre a válasz, nem.
1: Tökéletes végszó volt. Uraim, nagyon-nagyon sok sikert kívánok még nektek, időkitartást a nyárra, azért majd pihenjetek is, és nagyon remélem, hogy még találkozunk, és valamikor majd visszajöttek ide hozzánk.
2: Köszönjük szépen.
3: Köszönjük.
1: Az elmúlt egy órában Lubics Botonddal, Varga Dáviddal és Kende Marcival beszélgettem a Máklikör zenekarból, a csapat aktuális nagylemezéről, a Hújjanak rám az évekről. Ez még mindig a Petőfi Rádió, és benne a Vándorbot, amiben most ezek után már is zenével folytatom. Hogy le-

0: Petőfi Rádió minden magyar az elmúlt egy órában Lubics Botonddal, Varga Dáviddal és Kende Marcival, a Máklikör zenekar tagjaival beszélgettem a csapat új nagylemezéről, a Hújjanak rám az évekről. A jövő héten természetesen ismét lesz majd Vándor Bot itt a Petőfin, megéri majd akkor is minket hallgatni. Addig is viszont búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Az éjszakában is szól a Petőfi Rádió, nálunk minden magyar, köszöntelek hajnal kettőkor, a műsorvezető Kenész Kolos csekkol be, és lesz mit hallgatnunk, jön a Kertek alatt csapat, ez egy nagyon tehetséges fiatal banda, de ugyanezt tudom a Hipnóziáról is elmondani, illetve a Hello Pisti is becsatlakozik, ők kezdenek, ez az Elbújnék című dalú.
1: Itt egy újabb óra,
2: kizárólag magyar zenét.